0: plusz balkán stílusban játszunk. Tehát román és törökös és szerbes stílusban játszunk. Hát ott is ott vagyok egy jó pár éve, ugye a Seres Vilmos kollégámmal együtt, ott is. Szóval nem menekülünk egymástól. És ugye nagyon szeretek velük játszani, nagyon jól szól benne a szaxofon, főleg a kettő van, mert akkor tudunk két szólamban játszani is. És én ezt jónak láttam. Tehát járok külföldre, ugye több zenekarban vagyok, szlovák zenekarban is benne. Ez köszönhető ugye még a Rajkónak visszamenőleg, ugye? Mert ott mi klasszikusból szalon, kamarazene, tárzene és népzenéből végeztünk.
1: Tehát ott egy nagyon sokszínű képzést kaptatok, ami tulajdonképpen megalapozta a ti széles látókörű gondolkodásotokat, játékmódotokat. Hol látod magad egyébként 5-10 év múlva? Milyen terveid vannak a jövőben?
0: Hát az igazság az, hogy én céljaim mindig voltak, meg vannak is, terveim nem igazán. Szóval én ezt ketté választanám a terveket, én csinálom a saját dolgomat a napi szinten. Tehát az, hogy hívnak cigányzenével, hívnak ugye tánzenével, vagy hívnak ugye jazzel, vagy akármivel, én csinálom a napi dolgomat. Uh-huh, ugye? Uh-huh. Az, hogy most 5 év múlva mi lesz, azt mondjuk van célom, meg van nekem olyan célom, meg most is újítok egyébként, ezt el kell mondjam, mert azért elmondom, mert megint büszke vagyok, mert benne vagyok még plusz a Vajda Gypsy zenekarba is. Egy jó, ez Pest Erzsébetiek, ez a zenekar egyébként, abban is benne vagyok, és ugye ott is van egy olyan rétege, hogy van egy tánczenekar is, és ott külön szoktam ott is együtt lenni velük. Ugye a Cséki, Kálmán, ugye akkor a Kökény Laci van benne, stb. Tehát ugye valamikor együtt játszunk közösen, valamikor kétfelé játszunk. És annyit szeretem volna mondani, amivel büszkélkedek, hogy Magyarországon nem ismert az Evi hangszer. Akai Evi a neve, Akai Evi, megint mondom, ez egy fúvós szintetizátor, de olyan, hogy ezt senki nem csinálta még, természetesen gyerekkori barátom, testvérem, Seres Vilmos, ő már csinálja, ő is, és ez hatalmas. Képzeld el, amikor én a démol tokátát elfújok orgonán, és a szomszéd azt hiszi, hogy kézzel felveszem a hangerőt, mert komoly erősítőn van otthon, ami a Yamaha, de nagyon komoly minden, precíz, és akkor csak bedugom így a jacket, és ugye be kell állítanom, mert szakszafon mechanikára tudom állítani, szenzoros, és van neki egy fúvókája, amin különben van harapásszenzor, levegőszenzor, külön, és érintésszenzor. Ha akarom, nem fújom, csak így csinálok. Képzeld el, és beszélgetek közben veled. És így beszélünk. És akkor rendesen jár az ujjam.
1: Tehát tulajdonképpen ez olyan, mint egy midi billentyűzet a zongoristáknál. Ugye? Tehát ott is nyilván billentés érzékeny.
0: Így van.
1: Sőt, mindenféle technikai dolgok be vannak építve most már. És ami a lényege az egésznek, az az, hogy különböző hangszíneket tudok előcsalni a zongorából. Így csak van. Erre csináltak egy fúvós verziót.
0: Egyébként ez nem mostani keletű.
1: Igen, azt tudni kell. Már nagyon kellett egyébként.
0: Ez Amerikában őshonos. Volt a 80-as, 90-es években, ugye, aki nekem nagyon-nagyon kedvencem, ugye, az a Mike Phillips, az egy fekete srác, aki nagyon komoly szakszafonos, de egyébként a nagyok is, tehát az őtől a nagyobbak, ma úgy mondom, hogy nagyobbak, hogy idősebbekre gondoltam. Az Eddie Danielstől kezdve a klarinétos, tehát ott az idősek is játszottak ezen. Ezt általában a, hát úgy mondom, inkább, hogy a borult jazzisták szokták. Aha, ugye? Az ilyen elvont. De viszont ugye mi romák vagyunk, és azért kisilabizáltuk, hogy hogy kell ezt csinálni, legalábbis én így a Vili kollégámmal, a Seres Vili kollégámmal, ugye, mert mi külön használjuk a nyelveket, tehát mi nem olyan nyelvet használunk, mi külön nyelveket használunk a klarinét szaxofonhoz, tárogatóhoz, nem olyat, amit a klasszikus cigány, vagy a klasszikus zenébe tanítanak. Tehát úgy, hogy most fél nyelvvel mondom, úgyhogy nyelv is, és torokból is, hanem mi máshogy oldjuk meg. Uh-huh. Ez egy külön technika, külön stratégia, amit nem tanítanak. Csak akkor, hogyha eljönnek hozzánk esetleg, és el is rá kell érezni. Ez sem olyan, mint egy staccato hegedűsnek. Fölfele, meg lefele. Vagy megy, vagy nem megy. Ez ugyanaz. És olyan fúvóka van kialakítva, ez ugye, hogy mivel, hogy elektronikus, nem mechanikus, ugye. Nehéz rajta, de mi kisilabizáltuk azt a hangszíneket, hogy milyen hangszínek vannak, hogy mivel, hogy lehet megoldani azokat a billentésektől kezdve minden, mi kijátszottuk azt. És hála Istennek, hogy nagyon-nagyon is tetszik is. Modern világ. Uh-huh. Stúdiózni igen. Nagyon jó vele amúgy. Borzasztóan jó. Nem tetszik valami. Tudod, basszusokat is befújja. Minden. A slap bass, minden, ami igen. Szóval...
1: Tehát aki nem zongorista, hanem fúvós, igen. Annak óriási lehetőséget ad ez a kezébe, hiszen akkor már mindenféle hangszíneket elő tud csalni.
0: Igen.
1: Ezzel a hangszerrel, igen. Ezzel a fúvós midi billentyűzettel, na mondjuk így.
0: Aha. Képzeld el, nem akarom kimondani a nevét a tánzenekarnak, mert járok velük, de szeretnék csalódást okozni a szintisnek. Érted? Mert nem tudja, azt tudja, hogy mi van, csak bedugom, érted? Stb. És akkor magyarul megölöm őket. Érted? Mert ők írtak ki minket amúgy. Hát ezt a műfajt. De most gondold el egy fúvost, aki improvizatív fúvos. És olyannak kezébe adni egy ilyet. Mm-hmm. És egy szintetizátoros van mellette. És az meg nem tudja megoldani a fúvos ugye, technikákat, meg a billentéseket, motívumokat. Nem tud. Egy szint is. És akkor ugyanazon a hangszínnel, képzeld el. Most ez lesz a célom.
1: Beszéljünk egy kicsit a családról. Igen. Mit jelent számodra? Sikerült továbbadnod a hagyományokat, a tradíciókat, ami évszázadokra visszavezethető a családodban is?
0: Hát hála a Jóistennek, hogy van egy, a legkisebb, ugye a legnagyobb, a legkisebb fiam, ő a legmagasabb. A családba 187 centi, és 17 éves múlt el a napokba, 7-én volt 17 éves, és hát ő nekünk az Isten adománya. Mivel el kell, hogy mondjam azt, hogy a gyerekeknek könyörögni kell, hogy gyakoroljon. Ő neki azért kell könyörögni, hogy hagyja abba. Hogy képzeld el?
1: Menjen játszon egy kicsit az udvaron.
0: Nem, hogy játszol, hogy foglalja el magát bármivel, csak hagyja abba. Nem, mert ez nem úgy van. Szóval...
1: Na, de hát ő is ezt látta tőled.
0: Hát ezt látta, de hegedűs, ő a Bujka Leonardo.
1: Aki most konzis, ugye?
0: Aki most így van, harmadéves a Bartók Béla konzervatóriumba. Fölvették őt a különleges tehetségek közé a Zeneakadémiára, csak ugye, mivel a feleségem is ugye konzit végzett a Bartókba járt, és azért én úgy gondoltam, a feleségemben megbeszéltük ezt közösen, hogy felesleges, különleges tehetségnek adni. A lépcsőfokokat járja ki. Tudja, hogy ez mi, az mi, minden. Igaz, hogy ahogy bekerül szeptemberbe, az egész éves anyagot megtanult a 3 hónap alatt, ez igaz. Mert ugye maximalista. Uh-huh. Ezt el kell, hogy mondjam, hogy maximalista, precíz, és nem csak mint darabszámban, stílusában. Uh-huh. Tehát ő már kisgyerekkorban, hát most 17 éves, most is kicsi, meg 37 éves lesz, akkor is kicsi lesz, de amikor még volt 11 éves, akkor 10 éves korába tört ő ki. 10 éves koráig, ugye volt 7-8 éves, 7 éves elmúlt, amikor kezdve adtuk a hegedűt. Újpesten jár zeniskolába, egy arab tanártől, tanárnőtől tanult, Nagam Fabiltól, játékosan kezébe adta, stb. Akkor így, hogy 10 évet betöltötte, olyan változásokban keresztül, hogy felvették őt a Tóth Aladár zeneiskolába, a Véghelyi Kriszta tanárnőtől tanult ott, és nagyon megszerette. Nagyon-nagyon megszerette a hegedűt, ugye, mert ott még nagyon játékosan, nem adtak föl neki még olyan skálákat, nem adtak olyan etüdőket, stb. És a, ugye a Véghelyi tanárnő, ugye az egy már komolyabb fok, ugye, és ugye lát a gyerekben az anyagot. Na most ugye a Leo, úgy hívjuk, hogy Leo, 2-3 havonta változott. És még az a szerencse, hogy akinek ezt elmondom, meg tudom mutatni videóanyagba. Mert föl van mind. A feleségem vette föl őt, 2-3 havonta akkorát ugrott, tehát hogy megtanulta a stílusát a dolgoknak, tehát azt, hogy 11 éves gyerek külön tudja választani azt, hogy egy hágyn hogy kell játszani, meg egy barokkot hogy kell játszani, egy Bachot, vagy egy Vivaldit, vagy egy Mozartot, azt kapta, hogy nem. Ő ezzel foglalkozott. Tehát annyira nagy érdeklődési köre lett, hogy más nem tudtunk elképzelni, hát most balról is híres zenész a család, ugye a feleségem részéről is, anyósom részéről, egyébként taposom klarinétos, ő is.
1: Szépen.
0: De már nyugdíjas, tehát.
1: Viszont feleségedről mondjuk el, hogy ő hegedűs, így és van. Klasszikus zenei képzettséget kapott, tehát akkor gondolom tud segíteni a gyermeknek. Illetve,
0: tudott. Hála Istennek, hogy persze ugye korrigálni mindenkit lehet, meg ugye kritizálni, meg stb. Mert a legnagyobb kritikus az igazság, hogy én vagyok. Mert ugye én fúvos vagyok, én nálam nincs olyan, hogy valaki félre fog. Tudod, mert félre nem lehet fújni, mert ugye temperálva van, ugye? És hogy kicsit lejjebb, vagy följebb intonál, érlen nincs. És hála Istennek, hogy a gyerek rá specializálódott erre a dologra, és el kell, hogy mondjam, kimerem mondani a számon, hogy mint a brilliánsról tisztán játszik, és mindent. És ugye a feleségem kontrollálta őt, ugye, amikor kicsi volt, meg azért, ugye megmutatta neki, hogy mit, hogy, ugye a darabokat, meg bármit, ugye a új rendeket, stb. De amikor már mondom, 11 éves volt, akkor már egy olyan önállóságra teremtette magát, hogy nem azt mondta, hogy nem mondja senki, hanem ő kisilabizált magának, hogy tudja jobban, tehát olyan új rendeket tudott megcsinálni, hogy csak tanárnő csak lesett.
1: Uh-huh.
0: Ennek örömére 11 éves volt, és a Radics Ferenc Lisztdíjas hegedű művész, ugye nekünk nem idegen, rokon, és mondtam neki, hogy Feri, szerinted kihez vigyem a gyereket tanulni, hogy azt mondja, hogy kihez vinnéd, Janika, azt mondja, hát én vagyok a bátyja, nem? Na, kezelésbe vette a Feri, ugye látta benne a tehetséget, és ugye nem cigányzenésznek, ő soha nem akart az lenni a Leo. Valahogy ő mindig klasszikus vonalon, nagyon kis korától is. Csak klasszikusnak szeretett volna menni, meg az is lesz. És mondta a Radics Feri, hogy azt mondja, induljunk el, azt mondja a Leo, a Prímás verseny. De Feri bátya, én cigányzenész nem akarok lenni, induljunk el. Hát hála jó Istennek, képzeld el, 12 éves korára úgy volt, hogy két korcsoport volt, 10-től 15, 16-tól 35 éves korig volt a két korcsoport. A kis csoportba senki nem jött el, berakták a felnőtteket, most magával nem versenyzik a gyerek. Berakta, hát varol a videófelvételek ott az oldalunkon, érdemes meghallgatni, Isten bizony, a zenekar vezetést is, tehát a vezetéseket, az összes külön díjat elhoztak, képzeld el. Mm-hmm. egy havas mesterhegedű certifikációval, akkor gyémánt köves manzsettát párba, ugye, akkor a tehát nagyon sok minden, az összes külön díjat ő hoztál. És ugye ugye mondta, hogy ugye, ugye csak klasszikus szeretne lenni, és ugye áll a Jóistennek, hogy azért a Radics Feri egy nagyon jó tanár. Nagyon nagyszerű, ugye kiváló, példás muzsikus. És ugye nagyon-nagyon ért a ugye gyerekekhez, meg főleg akárkit nem tanít, egyébként ha testvér, ha nem, mert volt rá példa, meg aki nem bírja a kiképzést. Aki nem voltak, egy hónapig bírta, és nem 10 éves volt, 11.
1: Mik a céljai egyébként a gyereknek?
0: A céljai, a fő cél, ugye Olaszországot megtámadni.
1: Ott szeretne inkább tanulni?
0: Akadémiára oda szeretne járni. Rómába van a cél, a Santa Cecilia Zeneakadémiára. Beadja ő, ugye, mert be kell adni több helyre, ugye, a felvételi anyagot, stb. Milánóba, ugye, egyébként hallották őt már a milánói szkálába is, ugye, többen, mert még kérdezték azt is, mert most megint csak meg kell említenem, de mindegy, nagy zenekar előtt állt, 100 ember előtt állt a Leo, és ugye egy pár számot levezetett is. Ezeket ugye most a világháló ugye látják. És hogy ő az a Bujka Leonardo, aki Magyarországon volt a Margit sziget. Igen. És erre is nagyon büszke voltam egyébként. És azt tudni kell, hogy másfél éve olaszul is tanul. Tehát
1: készül akkor.
0: Készül rendesen, nem csak zeneileg, hanem ugye mentálisan is, ugye, meg hogy ne legyen idegen neki semmi. Most is volt egy felkérése neki a nyáron. Velencében voltunk, egy konzervatóriumban egy ilyen kis előadást kellett neki tartania a zene hazájában, és képzeld el, barokkot kellett neki játszani, és a zene hazájában kellett megmutatni neki. A többi korcsoport, aki vele egyidős. Szóval most per pillanat például ilyen Mendelssohn hegedű versenyeket játsz, Vitali Chaconte.
1: Ezek rendkívül technikás és komoly felkészültséget igénylő darabok.
0: Persze.
1: Befejező kérdésnek kíváncsi lennék rá, hogy ha egy lakatlan szigetre mennél, akkor mi lenne az az 5 zenemű album, CD, bakelit, amit magaddal vinnél és évekig tudnád hallgatni?
0: Legelső körben a Bach.
1: Tőle jöhet bármi?
0: Bármi, a Bachtól bármi. Bármi. Kárlov.
1: A Carmina Burana.
0: Vagy a Carmina Burana, az menthetetlen. A Járóka Sándor. Hát tulajdonképpen még van 2. Én az Eddie Daniels-től, az egy amerikai jazzista, aki klasszikus vonalon van, tehát érdemes, hogyha nem úgy ismered, klarinétos, ő egy klasszikus klarinétos, de olyan jazzista, hogy ezt el nem tudom mondani. Tehát ez a modern, ugye, de már idős, nem fiatal, de ilyen újjai vannak, meg azért nagyon oda tudja tenni magát. Borzasztó nagy technika, érzésvilág. A szolfeggiót úgy elfújta, hogy ugye klasszikus zenekarral is, és jazzszel is. Olyat improvizál rá, hogy füstöl. Tehát ő a negyedik, és ugye hát az 5. az menthetetlen nálam. A román zene. Az menthetetlen kiskorom óta, azt is ugyanúgy, mint a klasszikust, ugye a Bach meg a cigárzenét. Szóval ez az 5, ami tényleg nekem az életem.
1: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, én nagyon élveztem, és természetesen remélhetőleg hamarosan a fiaddal is megismerkedhetünk, és őt is bemutathatjuk itt a műsor keretében majd.
0: Igen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: A műsor első felében Bujka János klarinétos volt a vendégem, aki a beszélgetésünk utolsó részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról, a digitális fúvós hangszeréről és természetesen a családjáról. A műsor befejezéseként pedig hallgassuk meg néhány híres vidéki prímás életrajzát. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Hamza Miska fejezete. Hamza Miska nagyváradi első zenekarvezető, született 1845-ben Orosón, Szabolcs megyében. Fia az öreg Hamza Miskának, ki az 50-es években a Boga Károly debreceni bandájának volt híres klarnétosa. Klarnét szólóiról annak idején ismerték az egész országban. Hamza Miska rendkívüli zenei tehetségét 12 éves korában fedezte fel az 50-es években az ismert magyar nábob Csernovics Péter, a szalárdi Bihar megyei Dárius. Az ő pártfogása mellett előbb szalárdi udvari prímás lett, mert Csernovics Péter úgy élt szalárdi kastélyban, mint egy igazi kiskirály. Hamzát 17-18 éves korában e szavakkal küldte el Debrecenbe Csernovics. Idézem. No, fiam Miska, eredj most már Debrecenbe, és mutasd meg, hogy minden patikánál jobban meggyógyítja a búbánatot a te hegedűd bűvös hangja. Nos hát így került Hamza Debrecenbe 1868-ban, ahol Balázs Kálmán bandájának lett a kedves segédprímása. A hegedűjéről már akkor meséket beszéltek a Debrecenbe átrándult nagyváradiak. Úgy szólván közkívánságra csalogatta aztán át Nagyváradra Bölönyi József, a kolozsvári színház későbbi intendánsa. Azóta 22 éven át ott lakik, s nem is eresztenék el semmi pénzért a nagyváradiak, akik rajongnak érte. Tisza Kálmánnak legkedvesebb udvari zenésze. Családi ünnepekre is mindig kihívják a Geszti kastélyba. Valahányszor pedig Tisza Kálmán bejön Nagyváradra, az öreg Hamzát rögtön hivatják, mert nélküle nem érzi jól magát Váradon Tisza. Nem tudja úgy senki elhúzni az ő kedvenc nótáját és a választási nótáját. 1880-ban körútra indult Oroszországba, hol játszott az elhújt második Sándor cár előtt is, nagy tetszéssel. Itt vele is megtörtént, hogy az egyik udvari esély alkalmával, melyen a minden oroszok cárja is jelen volt, mielőtt a hangversenyterembe lépett volna, zenekara megvizsgálták a nagy és kisbőgőt, hogy nincs benne bomba elrejtve. Szentpéterváról Hamzáik Moszkvába, Odesszába, Varsóba, innen pedig Krakkóba mentek hangversenyezni. Mindenütt nagy tetszéssel és sikerrel. Krakkóból Bécsbe ment, honnan egy fél évi tartózkodás után Budapestre jött, és itt töltött egy farsangot. De Hamza visszakívánkozott Nagyváradra, honnan most az utóbbi időben csak nyárra szokott eltávozni, Borszékre és Herkules fürdőbe, hol már alig várják a rendes fürdővendégek. A jól megtermett cigányprímás többször játszott hadgyakorlatok alkalmával királyunk előtt. Ki most már nem igen hallgat cigányzenét, mióta Rudolf trónörököst elvesztette. Először 1883-ban Szegeden játszott a király előtt, amidőn az új középületek felavatási ünnepét tartották. Majd 1884-ben az aradi hadgyakorlatokon újra. Ebben a szerencsében részesült Hamza, ki azóta valamennyi tiszántúli és erdélyi királyfogadtatásnál ott volt 1889-ig, így a nagyváradi és kolozsvári királylátogatásokon is. Hamza rendes udvari zenésze Schlauch nagyváradi bíboros püspöknek, s valamennyi ebédjén és estején ott muzsikál. Néhány hónap előtt Agliardi pápai nuncius is jól mulatott muzsikája mellett, ekkor hallott életében először cigányzenét. A derék prímásnak nagy családja van, és legöregebb fia, ki most vette le egy zsidó lányt, Párizsba készül kimenni, hol bandát alakít. Hamza bandája a legjobbak közé tartozik, és aki hallotta egyszer játszani, többé nem felejti el. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből a Magyari Testvérek című fejezet. A Magyari Testvérek debreceni zenekarvezetők. Az idősebb Kálmán 1862-ben született, Imre pedig 1864-ben, Debrecenben. Apjuk Imre szintén zenész volt. A két testvér egyszerre kezdte el tanulni a zenét, melyben annyira haladtak, hogy felvették őket a debreceni zenedébe, hol a híres Ridley volt a tanár. A magyari fiúk szép eredménnyel tették le vizsgájukat. Kálmánnak rendkívüli zenekari tehetsége már 14 éves korában annyira fejlődött, hogy meghívást kapott Lányi Gyula ungvári zenekarához, hol teljesen megfelelt a várakozásnak. Imre pedig különös érzéssel tudja előadni a magyar darabokat. 1880-ban már zenekart alapítottak, és zenekaruk csak hamar népszerűvé lett. Úgy, hogy minden évben meghívást kaptak Nagyváradra a lóversenyekre, hol Bihar megye legelső körei hallgatják Imre magyar nótáit 3-4 napon keresztül. Imre évek óta a Tisza családnak is legkedvesebb cigánya. 1889-ben a Herkules fürdőben működtek, majd sorban meghívást kaptak Kassa, Máramaros-sziget, Eger, Arad, Temesvár, Szatmár, Kolozsvár, Nagykároly és Nyíregyházára, a kaszinóbálokra. Kálmán a zeneszerzésben is rendkívüli tehetséges volt, amit számos tőle eredő nóta bizonyít. A Magyari Testvérek az ezredéves kiállítás első 3 hónapjában a debreceni csárdában játszottak. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Erdélyi Kálmán fejezete. Erdélyi Kálmán szegedi első zenekarvezető, a híres erdélyi náci testvér öccse. 1860-ban született Szegeden. Mint utolsó sarja a hírneves erdélyi cigány családnak, gondos neveltetésben részesült, és szülei nem is zenészi pályára szánták. De Midőn bátyját, nácit, a városi zenede tanárává választották, abba hagyta tanulmányait, átvette bátyja bandáját, és egyben, mint kitűnő prímhegedűs, a Szegedi Városi Színházhoz szerződött. 1879-ben Midőn a Tisza Szegedet elöntötte, bátyjával együtt beutazta Európa nagyobb városait, és azután még ugyanazon évben kimentek Amerikába, hol 4 éven keresztül az Eden Múzeumban játszottak. New Yorkban Vanderbilt vasút király estéjén Erdély Kálmán oly művészileg játszott, hogy a nábob gazdagon megjutalmazta őt. 1883-ban Erdély náci megkülés folytán erősen megbetegedett New Yorkban, és hazatértek, és itt Kálmán végleg átvette a bátyja zenekarának vezetését. Még ugyanezen évben, Midőn a király meglátogatta az újonnan felépült Szegedet, őt is az a kitüntetés érte, hogy a király előtt játszhatott. 1885-ben újra körútra indult. Bejárta Németországot és Csehországot. Königgrätzben megtörtént vele, hogy a városi tanács nem akarta megengedni, hogy nyilvánosan hangversenyezzen. Kálmán nagyon sértve érezte magát, és csak az a kérése volt a városi tanácshoz, hogy engedjék meg a próbamuzsikálást. Ez megtörtént a város előjárossága előtt, és a zenekar oly nagy tetszést aratott, hogy 8 napig ott tartották őket. Erdélyi körutat tett ezután Németországban. Visszatérve Szegedre, fokozatosan annyira haladott művészetében, hogy jelenleg az ő zenekara a legjobbak egyike az Alföldön. Az ezredéves kiállítás alatt a Julanovics féle szegedi csárdában gyönyörködteti a közönséget játékával. Az ezredéves kiállítás megnyitása után érdekes epizód játszódott le a szegedi halászcsárdában, amelynek önkéntelen szemtanúja Erdélyi Kálmán bandája volt. Ugyanis József királyi herceg fiával, Ágost főherceggel és ennek nejével, Augusta hercegasszonnyal fáradtan tértek be egyik este a csárdába. Amint Erdélyi ezt meglátta, rögtön letette a vonót, s a főherceghez ment, meghajtotta magát, és engedelmet kért, miután a királyi hercegnek családi gyásza van, hogy szabad-e játszania.
2: József főherceg ezt megengedte, és egyúttal három nótát parancsolt, úgy mint ég a kunyhó ropog a nád, jegenye fa tetejében, és repülj fecském, amelyeket erdélyi ritka szép érzéssel és nagy hatással méltóan az egykori híres szegedi cigány király bandájához, erdélyi nácijéhoz játszott el. A legmagyarabb királyi herceg a nóta meghallgatása után gazdagon megajándékozta a derék szegedi zenészeket. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Radics Lajos fejezete. Radics Lajos miskolci első zenekarvezető 1855-ben született Egerben. Már gyermekkorában Miskolcra került, és itt végzett 6 gimnáziumi osztályt. Közben a hegedülésre Klár József, a Miskolci Színház karmestere tanította. 17 éves korában beiratkozott a budapesti zenedébe, ahol 2 évig tanult. Azután visszament Miskolcra. Itt bátyja Radics Vilmos zenekarába lépett, hol mint másodprímás működött. Az 1885-ös országos kiállításra feljött bátyjával, és itt játszott vele a kiállítás alatt. Azután következő évben önálló zenekart alapított Miskolcon, hol azóta zenekarvezető. A nyarat többnyire Tátrafüreden tölti, hol rendesen állandó udvari zenésze József királyi hercegnek, ki nagyon megkedvelte a művelt cigányt. 1888-ban azon megtiszteltetés érte Radics zenekarvezetőt, hogy a Mária Dorottya királyi hercegnő által szerzett Borúra derű című hallgató nótát József királyi herceg egy cigány nyelven írt levél kíséretében Radicsnak küldötte el, amely magyarul így hangzik. Én jó komám, küldöm neked a Borúra derű nótát, hozzon neked hű szerencsét és pénzt. Legyen a te hasznod, megengedem kinyomtatni, ha eladhatod minden embernek, aki te tőled kéri ezt a nótát. A nagy Isten áldjon neked szerencsét és egészséget a te öreg napjaidra. József főherceg. 1891-ben franciaországi útja alkalmával nőül vette a lyoni születésű Bamanatró Emma polgárleányt. Az ezredéves kiállításon pedig a Karikás Mihály csárdában játszott. Ez a minden tekintetben kifogástalan cigányprímás, aki a legjelesebb vidékiek közé tartozik. Néhány vidéki prímás életrajzával ismerkedtünk a műsor vége felé. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. 3 még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a 4 másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a Nemzetközi Büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 30-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Dr. Dráfi Kálmán, Liszt Ferenc díjas, Prima díjas, érdemes zongoraművész ez év októberében töltötte a 70. életévét. Egy tanár sikerei a növendékeinek sikerein mérhető igazán, amely tekintetben az elmúlt évtizedek legsikeresebb zeneakadémiai professzoráról beszélhetünk. Olyan korábbi növendékekkel, mint a Kossuth és Liszt díjas Balázs János zongoraművész, junior primadíjas Magyar Valentin, Balázs Elemér, Kovács Gergely, Kocsis Krisztián, Váradi László és Gyöngyös Évett. Növendékei számtalan nemzetközi zongoraverseny díjazottjai. 14 évesen már a Zeneakadémián tanult, ahol 22 éves korától az egyetem történetének legfiatalabb tanára lett. Majd később 10 éven keresztül a billentyűs tanszék vezetője volt. Cifra György zongoraművész megbízta a Szandliszi Zongora Akadémiájának vezetésével. És már több mint 2 évtizede rendszeresen vendégprofesszora a legnevesebb japán egyetemeknek. Tartsanak velünk és hallgassák meg Dr. Dráfi Kálmán zongoraművésszel készült interjúmat.
5: Az az igazság, hogy gyakorlatilag szinte születésem pillanatától szólt a muzsika otthon a lakásban, hiszen édesapám az első pár évben, körülbelül 5-6 éves koromig tánczenész volt, és egy nagyszerű tánczenekara volt, és otthon próbáltak. Tehát én már valószínűleg csecsemő koromban is, de hát arról nem tudok természetesen, 3 évesen arra már visszaemlékszem. magam előtt van a pianino, amin a zongorista zongorázott, és volt egy dob is természetesen, amit hoztak, és ott dobolt a König bácsi, úgy hívták König a dobost, és természetesen volt szaxofon, hegedű, tehát ez volt a legelső igazi élő kapcsolat a zenével. Édesapám hosszú éveken keresztül a Budavárban játszott, ez ma már nem tudják a mai generációk, már nem csak a mostani, de már az előző generációk sem. Ez gyakorlatilag a város Budapest egyetlen éjszakai bárja volt annak idején. Hát ugye most itt a 60-as évek, 50-es évek vége, 60-as évek elejéről beszélünk. Ez az Ostrom utca elején volt, azt hiszem ma épp egy Burger King van a helyén, és ez egy nagyon-nagyon előkelő bár volt, este 11-kor nyitott, éjjel 5-ig. Tehát ugye ez a szocializmusban ez egy tabu dolog volt, de ez az egy hely, ez meg volt engedve akkor, és hát oda járt a város krémje. És többek között nagyon komoly, nagyon színvonalas műsor is volt, ott lépett fel Kazan László, Galambos Erzsi, a Latabár fivérek, és ezeket kísérték édesapám zenekara. És én 3 évesen már ott rumba tököztem éjjel 2-kor nagyon sokszor, mert édesanyámat állandóan oda cipeltettem erőszakosan, én szerettem hallgatni ezeket a dolgokat, és nagyon sokszor egész éjjeleket ott eltörtöttünk. Édesanyám is szerette, én nem voltam hajlandó aludni, úgyhogy ott tanultam tulajdonképpen a zenét, és a színpadi létet egész picinek, mert ez a rumba tök, hát ezt borzasztóan élveztem, és a közönség is nagyon élvezte, hatalmas siker volt, és hát ez volt az legelső kapcsolatom. És közben aztán 3 éves koromtól elkezdtem zongorázni, hiszen otthon volt egy pianinónk, és azon elkezdtem zongorázni. De nem csak édesapám muzsikus, gyakorlatilag a családban minden felmenő-lemenő muzsikus volt. Nagyapám édesanyám oldaláról, tehát anyai nagyapám, ő nagybőgős volt, és Toki Horváth Gyula cigányzenekarának volt a nagybőgőse, ő egy legendás nagybőgős volt, minden idők egyik legjobb nagybőgőse volt, az egész zenekar legendás volt, azt meg kell mondjam. És ez nagyon érdekes, hiszen Balázs Jancsi későbbi növendékem nagyapja is ebben a zenekarban játszott, mint egészen kezdő, fiatal tini csellista, a Jáger névre hallgatott, és hát ők ott együtt játszottak. Milyen érdekes a világ, hogy később aztán olyan én növendékem lett, de gyakorlatilag ilyen egészen régi családi kapcsolat is fűzött minket össze a Jancsival, hogy a nagyapák azok egy zenekarban játszottak. Édesanyám nagyszerűen énekelt, de nagyapám nem engedte őt énekesi pályára. Ő operaénekes szeretett volna lenni, mert zseniális hangja volt, de nagyapám ezt nem engedte, mert akkoriban hát egy nő ne énekeljen a színpadon, hanem otthon a családjában legyen, és a családjátnak főzzön. Tehát ez a tipikus régi szemlélet volt. Egyébként apai nagyapám is hegedűs volt, ő nagyon fiatalon sajnos meghalt, őt nem ismertem. Tehát gyakorlatilag mindenki muzsikus volt. Édesapám még családja, Dráfi család, ők Újvár és Pozsonyból származnak, tehát a mai Szlovákia területéről. Édesanyám pedig a bizonyos Ferus bátyi, Miklós Ferenc, ő volt ez a bizonyos nagybőgős, Toki zenekarból, ők pedig Aradról, tehát a mai Erdély területéről. És aztán ők itt találkoztak Magyarországon. Úgyhogy ez a muzsikusi véna, azt hiszem ez borzasztóan erős, és hát meghatározó, mert egy ilyen erős muzsikus családban, ahol fel se merült az, hogy valaki más lehessen, főleg nem fiú gyermek. Hát nekem is ez így történt, és a vérembe volt a zene, örököltem a tehetséget, örököltem a zene szeretetét. Talán nagyon remélem, hogy örököltem főleg nagyapámtól, Ferus bácsitól ezt az egészen különleges zenei hát tehetséget és nagyszerű hallást, ő ez nagyon híres volt. És érdekes módon talán tőle örököltem a pedagógiai vénát is, mert ő nagyszerűen tanított Például a későbbi Tibai mester, aki már komoly zenében volt, nagyon nagy név, Nagybőgőben, őt édesapám tanította. Tehát Tibai, ő az operába nagybőgőzött, és aztán a Filharmónia zenekarban is, tehát később az AHZ-nak is első számú nagybőgőse volt, és hát ő az első és legfontosabb leckéket nagyapámtól vette. Tehát ez a fajta családi késztetés, azt hiszem, ez egy nagyon nagy előny, és én úgy érzem, és egyre inkább érzem ennek a jelentőségét, ahogy telnek múlnak az évek, évtizedek, hogy ez azt hiszem meghatározza az embernek a zenei vénáját.
6: A legkiválóbb tanároktól tanulhattál az évek folyamán. Tanáraid névsorából említenél néhányat?
5: Néhány az túlzás, ez borzasztó nehéz így, mert rengeteg tanárom volt, és hál' Istennek nagyon sok nagyszerű tanár volt. Zeneiskolában egy tanárnőm volt, Váradi Klári néni, hozzákerültem, és hát 3,5 évesen már elkezdtem tanulni. Édesanyám elvitt hozzá, mi a Tompa utcában laktunk, ez a 9. kerületben van, és egész közel van hozzá Mester utca, Klári néni ott lakott, és ott volt neki egy zenei óvodája. És hetente pár alkalommal oda mentünk 1-2 órára, ebbe a zenei óvodába, ahol Klári néni hát gyakorlatilag megismertette a kis gyerekeket, ilyen óvodáskorú 3-4-5 éves gyerekeket a zene alapjairól, tehát a ritmusra, dallamra, szolmizációra. Úgyhogy én gyakorlatilag 4 éves koromra tökéletesen tisztában voltam a ritmusképletekkel, a szolmizációval, vissza tudtam énekelni a dallamokat, kiderült, hogy abszolút hallásom van. És hát Klári néni mondta rögtön az édesanyáméknak, hogy hát ezt a gyereket érdemes lenne tanítani zenére. Természetesen a zongora jött első számú hangszerként, hegedűben iszonyatosan botkezű voltam, tehát teljesen használhatatlan, de egyszerűen szinte megfogni nem tudtam, annyira ügyetlen voltam a hegedűre, de miután otthon volt a pianinó, a zongorán azonnal rögtön nagyon ügyesen zongoráztam, és 5 éves koromban már a tévébe zongoráztam, a zenekedvelő gyerekekedvelő, zenekedvelő, hogy is volt a cím? Zenekedvelő gyerekek klubja. Ez Varga Karcsi bácsinak volt a műsor, nekem ő Varga Karcsi bácsi, ő egy a rádiónak és a tévének egy nagyszerű zenei műsorszerkesztője volt, akinek azt hiszem, hogy talán minden 2 hétben volt ez az 1 órás műsor, ahol gyerekek zenéltek különböző hangszeren, és ez egy vetélkedő volt, és különböző kérdéseket tett fel. Karcsi bácsi az ott ülő közönségnek, akiknek válaszolni kellett, persze a közönség is gyerek volt, maximum 10-12, esetleg 14 éves korig, és ez egy nagyon népszerű adás volt. És én ott rendszeresen felléptem. Karcsi bácsi nagyon megszeretett engem. Az első alkalom, erre még emlékszem, még előttem van a kép, Sámlin játszottam, oda vittük az én Sámlinmat, amin otthon is gyakoroltam, hiszen még nem értem fel azon, nem tudtam a lábom letenni a pedálhoz. És aztán ez egy természetes dolog volt, hogy hát a pódiumon már gyakorlatilag 4-5 éves koromtól fellépek. A zeneiskolában is nagyon sokat szerepeltem, úgyhogy a pódiumon való lét, az, hogy egy gyerek, egy muzsikus a pódiumon embereknek, felnőtteknek, gyerektársaknak zongorázik, azt én gyakorlatilag 4-5 éves koromtól megtanultam és megszoktam, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ő volt az első tanárom, aztán a Konziba Vásárhelyi Magda nénihez kerültem, ez volt életem talán legnagyobb szerencséje, ezt meg kell mondjam neked, mert ő egy egészen káprázatos tanárnő volt. Ő volt a Bartók szakiskola, Bartók Béla szakiskolának, zongora tanszakának a vezetője. Akkor csak egy szakiskola volt Budapesten. Úgyhogy annak nagyon nagy jelentősége volt. Aki gyakorlatilag oda bekerült a Bartók Konziba, mi úgy akkor ugye a konzervatórium az volt a hivatalos neve, az már arra volt predesztinál, hogy abból zenész lesz. Nagyon nehéz volt bekerülni, iszonyatosan nehéz volt bekerülni. Én 10 évesen kerültem be, mert addigra már elvégeztem a zeneiskolát, a zeneiskola 7 osztályát, és hozzá kerültem, és hát rohamléptekkel fejlődtem nála, és én azért mondom, hogy ő egy egészen kivételes tanár volt, mert minden növendéke hosszú-hosszú éveken keresztül a legjobb növendékekké avanzsált a szakiskolába. Tehát még a gyenge, közepes, vagy még a közepesnél is gyengébb növendékekből nagyszerű zongoristát faragott, és gyakorlatilag szinte minden növendéke bekerült az akadémiára. Tehát nem csak azoknak tudott jó tanár lenni, és jó nevelést és muníciót adni, akik igazán tehetségesek voltak, hanem az egyszerűbb, közepesebb, gyengébb képességű gyerekekből is aranyat faragott. Tehát egy egész, én ehhez foghatott, mai napig nem ismerek ilyen szintű tanárt és ilyen minőségű tanárt, mint amilyen a Magda néni volt. Nála tanultam 4 évig, és az egyik legnagyobb veszteségem és a legnagyobb nyereség, szakmai nyereség életemben az ő léte, hogy nála tanulhattam. És a legnagyobb veszteség az, hogy amikor bekerültem a Zeneakadémiára 14 évesen, akkor rá egy évre sajnos súlyos betegségben ő meghalt. Így aztán nem tudta tovább segíteni az én szakmai fejlődésemet, pedig nagyon nagy szükség lett volna rá. Ezt már akkor is éreztem, és így utólag öreg fejjel pontosan tudom, hogy ő nagyon sok mindentől megóvott volna, és egész máshogy alakul az én szakmai életem, hogyha őt még évekig magam mögött tudhattam volna. Ebből a pontból tudom azt, hogy milyen fontos az, hogy egy tanár nem csak egy-két évre, vagy arra a periódusra tanára egy növendéknek, ahol éppen tanít mondjuk a konziba vagy a szakiskolába, hanem az az igazi szerencsés dolog, amikor egy tanár ott van a növendék háta mögött egy életen keresztül. Legalábbis hosszú-hosszú éveken, ideális esetben évtizedeken keresztül. Mindenkinek szüksége van erre. Nekem is szükségem lett volna erre, de ezt sajnos nem kaptam meg, mert ő elment közülünk. Aztán bekerültem 14 évesen a Zeneakadémia első osztályába, ahol Becher Mihály osztályába kerültem. Misi egy fantasztikus tanár és művész volt, borzasztóan egyéni és nagyon, hát hogy mondjam, csak extra és különleges művészi szemlélettel és adottságokkal, ami passzolt is és nem is passzolt az én valódi egyéniségemhez. Pár évre rá átkerültem Kadosa Pál osztályába, ahol Rados volt éppen akkor Kadosának a tanársegéde, tehát akkor egyszerre tanultam Rados tanárúrnál és Kadosánál. Közben kamarazenéből Kurtág volt a tanárom, Kurtág György, ezt csak azért mondom, hogy milyen érdekes ez a név, hát azért ez egy kicsit színvonalas, és az utolsó 1-2 évben talán Mihály Andrásnál tanultam, aki szintén az operaház igazgatója volt, egy fantasztikus kamaratanár, aki gyakorlatilag az akkori idők összes kvartettjének a megteremtője volt és tanára volt. Beleért a Takács Nagy kvartettől, Éder kvartettig, hát ezek világhírű kvartettek voltak, Budapest vonos négyes, és így tovább. Tehát ez a névsor, ez egészen káprázatos volt. Közben 16 éves koromtól, tehát már 15 éves korom, nagyjából, még nem voltam 16 éves, amikor a Liszt versenyen a döntőben Fischer Anni hallott engem zongorázni, Liszt Ádúr zongora versenyt ott hallgatta a rektori páholyba, ami hát ő elmondása szerint frenetikus hatással volt rá, ahogy játszottam ezt a zongora versenyt, nagyon tetszett neki, és oda jött hozzám rögtön a verseny után, gratulált, és hát egyből a szívébe zárt engem, és felajánlott, amit el is fogadtam természetesen azonnal, hogy rendszeresen meghallgat engem, és hát szakmailag segít engem, úgyhogy én jártam hozzá éveken, hosszú éveken keresztül a lakására Szent István parkba, ahol hát az új darabokat és mindenféle dolgokat játszottam neki, és ő is játszott nekem, és hát magyarázott. Ez életem egyik legnagyobb szakmai sikere, hogy Fischer Anninak a szeretetét és tulajdonképpen szakmai tiszteletét birtokolhattam. Aztán később még van két ilyen nagyon nagy név, illetve rögtön Fischer Anni után, ami hát 71-ben volt, 72-ben kikerültem Párizsba, ahol édesanyám vitt ki, ahol cifrával tudtunk találkozni, fogadott minket, ezt édesanyám szervezte, és cifra fogadott minket párizsi lakásán, akkor még Párizsban éltek, később költöztek Saint-Lysba a Fondationhoz, akkor ez még nem létezett, és megismertem junior cifrát is, a fiát, és hát természetesen feleségét, Zuleikát, tehát az egész családot, és ő nagy-nagy szeretettel fogadott, zongoráztam neki, és mondta, hogy még rengeteget kell tanulni, meghívott a következő cifra versenyre, ami rá talán egy évre volt, de oda már nem tudtam kivenni, vagy két évre, már nem, erre már nem is emlékszem pontosan, mert közben bevonták az útlevelemet. Sajnos, 3 évre olyan címen, hogy az én utazásom közérdeket sért. Hát ebben nagyon komoly politikai, illetve szakmai irítség volt az alapja ennek a dolognak. Ezt emberek intézték, hogy az én útlevelemet bevonják, ne mehessek nyugatra. Hát így aztán ez kútba esett. Elég sokáig, mert hiszen legközelebb 85-ben sikerült kimennem valóban Párizsba, de ez majd egy későbbi téma lesz. Tehát cifrával is kapcsolatba kerültem 16 éves koromba, aminek a gyümölcsét hát később már mint érett művész 30-32 évesen tudtam kamatoztatni Párizsba, illetve Saint-Lysban. Miután elvégeztem a Zeneakadémiát, 19 éves koromban diplomáztam, 2 évig kikerültem Moszkvába, hiszen ahogy mondtam, bevonták az útlevelemet, nyugatra nem mehettem, de kék útlevelem volt. Annak idején 2 útlevél volt, tudnivik. Volt egy kék útlevél nyugatra, és volt egy piros útlevél keletre. Na most természetesen a piros útlevelemet nem vonták be. Tehát ezt ti már nem ismeritek, ezt a verziót, ugye? Tehát ezt úgy hívják, hogy szocializmus. Ne kérdezz róla, a világ legnagyobb szélhámossága és legszörnyűbb ideológiája, de most erről ne beszéljünk. A lényeg az, hogy miután nem mehettem nyugatra, így aztán hát a Zeneakadémia tulajdonképpen szakmai vezetése kitalálta, hogy hát akkor menjek el Moszkvába tanulni, ami megint csak egy hatalmas szerencsém volt, mert ott Bella Davidovicshoz kerültem, ahhoz a Bella Davidovicshoz, aki 2 évig tanított engem, és hát gyakorlatilag imádtam. Hát ő egy káprázatos zongoraművésznő volt szintén, aki 16 évesen nyerte meg a varsói Chopin zongora versenyt, tehát egy káprázatos tehetség volt. 15 évesen az Összojúz, tehát a Szovjetunió zongora verseny, így hívták ezt, hogy Összojúz zongora verseny, ami azt hiszem a világ legszínvonalasabb zongora versenye volt. Ezt honnan lehet tudni? Ő volt 15 éves, és ő nyerte az első díjat, a második díjat Emil Gilebs nyerte, aki akkor már majdnem 20 éves volt, tehát egy érett művész. Na most ez a pici lány, ez a kicsi kis Bella, ez nyert Emil Gilebs előtt. És hát ő lett az én tanárom. Nála tanultam 2 évet, és utána körülbelül 2-3 évre ő emigrált Amerikába, illetve először Izraelbe, hiszen ő zsidó származású művész volt, nagyon sok zsidó származású művész élt akkor Szovjetunió területén, és hát igencsak elnyomásba, tehát őt se engedték például nyugatra. Tehát ez nagyon érdekes, hogy itt nagyon közös volt a sorsunk, annak ellenére, hogy káprázatosan zongorázott, nyugati karriert nem engedtek neki származása miatt. És akkor volt egy ilyen egyezmény Amerika és Szovjetunió között, és amerikaiak kivásárolták szó szerint a nagyon, hát nem híres, hanem az igazi értékes művészeket pár ezer dollárért, tehát mint egy árucikk. Ez valami egészen döbbenetes volt, és ezt az oroszok, illetve akkor szovjetek odaadták, és így került ki nyugatra. Először Izraelbe ment, hát onnan azonnal Amerikába, New Yorkba, és ott a Juilliard School-nak egy vezető tanára lett, és hát gyakorlatilag a nyugati karrierje onnantól indult el. Tehát ő volt még nekem egy nagyon nagy adománya az életemnek, hogy nála tanulhattam, hiszen nála tanultam meg Chopint és Schumannt. Azt hiszem, hogy Chopin játéka, de talán Schumann játéka is mai napig világ első. Én azóta se hallottam senkit úgy Chopint és Schumannt játszani, mint Bellát. Talán Fischer Anni, azt meg kell mondjam. Fischer Annitól rengeteg mindent hallottam élőben, természetesen koncerteken, de hát ez két olyan név, és milyen érdekes, hogy ez két hölgy és ahogy ők játsszák ezeket a, vagy játszották sajnos, hát ugye Fischer Anni már nincs közöttünk, Bella még hál' Istennek él, de már egy nagyon idős hölgy, Amerikában már nem koncertezik. A férfiak képtelenek voltak erre a zenei minőségre, erre a fantasztikus költőiségre, érzékenységre, ahogy ezek a nők zongorázták ezeket a Chopin, Schumann műveket. És aztán jött 85-ben Ciframester. Most itt nem taglalom, mert hát most csak ugye ez egy felsorolás, hogy kik a tanáraim, de hát őt is kvázi mint tanáromat mondhatom, halott akkor már én egy érett művésznek számítottam, ugye sok minden volt mögöttem, rengeteg koncertet adtam, és mindenféle hát szép és fontos eredmények voltak mögöttem, és akkor kikerültem 85-ben egy lemezszerződéssel Párizsba. Egy francia cég ajánlott fel nekem egy szerződést 2 évre, és az legelső lemezem az egy Liszt lemez volt. Azt beszéltük meg a céggel, hogy ez egy Liszt program lesz, és hát természetesen megkerestem Ciframestert, és elmondtam neki, hogy most ez 85 nyarán volt, június vége fele, hogy hát készülődöm erre a Liszt lemezre, és hát nagyon kérem, és nagyon szeretném, hogyha ő ebben nekem segítene, és tudnék neki játszani, és tanácsokat tudna adni természetesen az interpretációban. Ő nagy-nagy szeretettel emlékezett rám azonnal, hát azért is fogadott, akkor már Szalliszban éltek ők, és sajnos akkor már nem volt közöttünk a fia. És ez még egy viszonylag, én nem tudom pontosan a melyik évben volt ez a tragédia, amikor meghalt Junior Cifra, de még viszonylag frissebb volt Cifránál. Úgyhogy nagyon örült nekem, és egy kicsit szinte ilyen hát fiaként fogadott engem. És sokat zongoráztam neki azt a műsort, a Dante szonátát, Funerájt, Mephisto keringőt. Rengeteget beszélt nekem a darabokról, Lisztről természetesen, az ő interpretációs szemléletéről és ideológiájáról, és hát én ebből rengeteget tanultam, és aztán miután ez a lemez elkészült, és nagyon nagy sikere volt, amire ő egyébként adott nekem egy fantasztikus ajánlást is, ami rajta van a lemezen kinyomtatva. Ez az egyetlen ilyen ajánlása egyébként, erre is nagyon büszke vagyok, senkinek nem adott ajánlást, főleg nem itt nyomtatva, ami világ elé oda lehet tenni, hogy Ciframester ajánlja ezt a lemezt. Felajánlotta nekem, akkor indult Szalliszban az ő zongora akadémiája. Ez elsősorban művészeknek már végzett, vagy éppen végzendő egyetemistáknak, tehát nem gyerekeknek, nem középszinten, hanem a legmagasabb szinten képzelte ő el ezt a bizonyos zongorakadémiáját, és felajánlotta, hogy én ott legyek vezető tanár. Ő kurzusokat adott, nagyon sokszor adott Franciaországba is kurzust, néha eljött Magyarországra, amikor koncertetett Magyarországon, ott is, itt is volt kurzusa Budapesten, egyszer emlékszem, volt egy nagyszerű kurzus a Keszthelyen, de alapvetően ő nem szeretett tanítani, tehát ő nem tartotta magát tanárnak, ami nem azt jelenti, hogy nem tudott tanítani, csak egyszerűen az a tanár, aki rendszeresen hétről hétre tanít. Ugye ez olyan dolog, hogy ki a karmester, az a karmester, aki a zenekar előtt vezényel. Aki nem vezényel zenekar előtt, az nem karmester. Tehát ugyanez vonatkozik a tanárra is, hogy rendszeresen kell tanítani a növendékeket, mert akkor tudnak fejlődni, hogyha minden héten kapnak órát. Na most ő nem ez a típus volt, és éppen ezért ő átadta nekem ezt a feladatot, amit hát én nagyon nagy ambícióval és hálával el is fogadtam, és 2 évig ott tanítottam Szalliszban. Párizsból minden héten jártam oda autóval, és hát csináltuk ezt a mesteriskolát. Hát nagyjából ennyi az én tanári névsorom. azt kell mondjam, hogyha most így visszagondolok, ez nagyon érdekes, hogy így kérdezed, hogy ugye a 20. század, hát gyakorlatilag a 60-as évektől, ugye én akkor élettem, mint hát muzsikus palánta. Ha visszagondolok, akkor ez a névsor, ez magába foglalja a magyar zenei élet, hát most a zongora hangszerről beszélni természetesen, színe javát, és én azt hiszem, hogy itt Fischer Annit, Kurtágot, Cifrát beleértve, akik nincsenek ebben a névsorban, azok egy egészen más színvonalat képviselnek. Tehát a legmagasabb színvonalat azt ezek az emberek képviselték a 20. század második felébe, akik az én tanáraim voltam. Na, erre nagyon büszke.
6: Ezt megértem. Sokat szoktunk szakmai kérdésekről elmélkedni. Miben látod a Liszt és a szovjet iskola közötti különbséget?
5: Ez egy nagyon egyszerű kérdés, a válasz az, hogyha erre most 10 órát adsz, akkor körülbelül a 20%-ához érnék nagyjából. De ugyanakkor egy borzasztóan húsba vágó kérdés, mert most az interpretációról beszélünk természetesen, tehát Liszt mint interpretáció, hiszen Liszt mint zeneszerző az egy egészen más dolog. De az ránk most nem is vonatkozik. Gyakorlatilag a 20. század hát 50-es, 60-as éveitől ez az úgynevezett szovjet iskola, ez tökéletesen átvette a hatalmat a világban, nem csak Szovjetunióban. Az a fajta szemlélet, amit a szovjet iskola képviselt, az ma uralja az interpretáció filozófiáját egész világon, mindenütt. Nem csak Oroszországban, Amerikában, Európában, itt Magyarországon is. És most így utólag visszagondolva, és hát természetesen ennek első legnagyobb nevei, azok, hát Szjatoszár Viter és Emil Gilers volt. Na most ezek fantasztikus zongoraművészetek, ezt le kell szögezzem. Én Richternek minden koncertjét hallottam. Már mikor is hallottam először, pillanat? Hát azt hiszem 68-ban, igen, 18-13 éves voltam, akkor még konzis voltam. És egy egészen döbbenetes koncertet adott a Zeneakadémia nagytermében, akkor a második emeleten álltunk egy széken, hárman, hát olyan teltház volt. Tehát ő egy egészen nagy géniusz volt, akinek olyan aurája volt állítólag, ezt később mérték, hogy hát nem fér be az ő aurája a Zeneakadémia nagytermében. Tehát több száz méteres aurája volt. Ezt hozzá kell tenni, és minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze volt. Ennek ellenére az a bizonyos filozófia, amit ő már képviselt, az valójában egy nagyon komoly zsákutca az interpretációnak. Ezt természetesen nála nem lehetett érezni, mert ez a fajta személyiség, ez az őrületes erő, varázs, amit ő képviselt, ez mindent elnyomott, illetve hát ez felülírt mindent, és mindnyájan tátott szájjal hallgattuk, és hát csodáltuk. De azok az emberek, akik nem rendelkeztek ezzel az aurával, ezzel az erővel, ezzel a géniusszal, ott már nagyon komoly hibák leledzenek. És hát ez történik a mai napig. A legalapvetőbb különbség, és itt tényleg a liszti interpretáció és ez a bizonyos szovjet interpretáció között az, hogy mi van a középpontban, mit akarunk ábrázolni. Na most itt van a nagyon nagy különbség, hiszen Liszt gyakorlatilag ugye a 19. században alakította ki ezt a bizonyos szemléletét, ami a mai napig én azt hiszem az igazi és a megfelelő és az igaz szemlélet. Tudnélik, ez művészi, illetve hát a zenélésnek, az interpretációnak, a muzsikálásnak a szemlélete. Nála a muzsika központjában a lélek, a filozófia, az érzékenység, az ember, a kifejezés, a szenvedély árt. És a zenét és a hangot ennek, hát hogy is mondjam csak, ennek a szolgálatába állította. Tehát a hang, a zene maga, a hang, az gyakorlatilag csak egy eszköze Lisztnél, a Liszt interpretációnak. A hang, amiből áll gyakorlatilag a zene, az anyaga a muzsikának, a művészetnek, de nem a lényege. Tehát gyakorlatilag az csak az anyag. Az az anyag, ami közvetíti a művészetet, ami közvetíti a muzsikát, ami közvetíti az embernek a lelkét, a szellemiségét, a filozófiáját, és így tovább, amit itt fel is soroltam. Ezzel szemben a szovjet iskola ezt a bizonyos hangot és a kottát is ezzel együtt a központba állítja. Tehát nekik ez a lényege, ott a hang a lényeg. Nem eszközként kezeli a szovjet iskola a hangot, hanem magát, a művészetet úgy gondolja, hogy a hang maga a művészet. És ez egy hatalmas tévedés. Gondolja abba bele, ez minden más művészetnél így van, hogy egy festmény, egy zseniális festmény, Mona Lisa. Mit csodálunk a Mona Lisán? Azt a vásznat? Azt a festéket, amit Leonardo használt? Hát ez senkinek eszébe nem jut. Ugyanazokat a festékeket használtam, mint mindenki más. A vászon talán még annyi sem volt, mert lehet, hogy nem volt annyi pénze éppen akkor. Ki tudja? Lehet, hogy egy olcsó valami kis sablonos kis obi vásznat használt, vagy elment az IKEA-ba, és ott vett valamit, és akkor ki tudja? És erre festette a Mona Lisát. Na most a Mona Lisának mi a lényege? A vászon, a festék, vagy az a női arc, ami a Mona Lisa. Na ugyane, hát miért gondoljuk, hogy a zene máshogy működne? A hang, amit mi hallunk egyébként, az csak az anyaga a zenének. Ugyanúgy, mint ahogy az a vászon, vagy az a festék. És itt van a különbség, hogy nem erre kell koncentrálni, ez csak az anyaga, hanem hogy ez az anyag, ez mit hordoz, ez mit fejez ki. És itt van a Liszt iskolának a lényege, hogy amit el is mondtam neked, hogy ez a bizonyos a filozófiát, az érzelmeket, a szenvedélyt fejezi ki a hang. És ez egy egészen más interpretációt hordoz, mint aztán ez a későbbi szovjet, hát ateista. Én ezt ateistának találom. Miért ateista? Mert anyagi. Mert az anyagot felsőbbrendűnek képzeli a szellemnél, a léleknél. Márpedig ez ma már a 21. században, 2021-ben pontosan tudjuk, hogy nem csak anyag van, illetve nem csak úgy van anyag, hogy amit látunk, amit a szocializmusban és hát a kommunisták mondtak, hogy az csak az van, amit meg tudok fogni, amit látok, amit nem látok, az nincs. Hát ez egy baromság. Ma már ezt már pontosan tudjuk. És ez a bizonyos szovjet iskola a hangot, illetve a kottát teszi a zene központjában. Na most ez két fétis, ez két anyag. Ez fetisizmus ráadásul. Tehát nem csak ateista, hanem fetisizmus. Miről beszélünk? Hát ezek az emberek fetisiszták. Bocsánatot kérek, kikérem magamnak. Hát hogy? Egy művész hogy lehet fetisiszta? Hát hol van az a művészi hitvallás? Hol van a lélek? Hol van a szellem? Hát pontosan erről szól a Biblia. Hogy ne fétisekbe gondolkozzunk, hanem a lényegben, ami az Istentől ered, ami, és itt ez most nem vallási dolog, ugye Isten teremtményei vagyunk, és minden körülöttünk, a gravitációtól kezdve az univerzumig, minden olyan törvény, ami ránk hat, és amit mi használunk, az mind valamilyen isteni teremtménynek a szüleménye, és nem pedig fétiseknek. Vagyis számomra a hang, illetve a kotta, az a zéróval egyenlő. Na most én ezzel tökéletesen egyedül vagyok. Kitől tanultam? Elmondom neked a névsort. Ezt Beethoven tanította Lisztnek Czernin keresztül. Természetesen, hiszen Czerny volt Liszt tanára, aki Beethovennek volt kedvenc növendéke. Liszt átadta Tománnak, Tomán volt az első zongoratanára, ami Liszt zeneakadémiánknak, ahol én ma jelenleg tanítok. Tomán átadta Dohnányinak. Dohnányi volt a leggeniálisabb növendéke. Dohnányi átadta Fischer Anninak. Fischer Anni átadta nekem. Illetve Cifra ugyanúgy hallotta Dohnányi, természetesen nem csak nekem, hát most ezt csak így leegyszerűsítve mondom, de ez egy olyan egyenes vonal, egy olyan fantasztikus szivárvány, ami a mai napig tart, és itt vége is van. És a régi orosz iskola, ami nem egyenlő a szovjet iskolába, ami állt Anton Rubinsteintől kezdődött, Rachmaninov,
7: Horowitz, még ugyanezen a szemléleten tulajdonképpen nőttek fel, és ezt képviseli. Tehát Horowitz gyakorlatilag, én hallottam Horowitzot 1985-ben Párizsban szólóesten, még ugyanezt a liszti szellemiséget, illetve interpretációt közölte. És ahogy mondtam neked, Richtertől indult el ez a bizonyos másik szovjet iskola, ami a Kottát emeli a zene központjába. A Kotta egyébként egy nagyon fontos anyag, egy nagyon fontos eszköz. Természetesen Kotta nélkül nem ismerhetjük a zeneművet, tehát meg kell ismerjük, hát ez nem kétség, tehát a jó Kotta és a Kotta nagyon fontos, csak a Kotta, hogyha mi mindent tudunk a Kottából és a Kottáról, akkor vagyunk az éroponton. Még 1%-ot se értünk el. Ezt aztán természetesen át kell transformáljuk, le kell fordítani a művészet a muzsika nyelvére. Ez olyan, mint hogy a Kotta egy kicsit olyan, mint hogyha elém tesznek egy kínai szöveget. Látom, de nem értem. Tehát a Kotta művészileg a nullát súrolja. Nincs benne művészet. Minden információ, vagy egy információ, mint egy tudomány. Mint egy NAV ellenőrző papír. Pontosan ugyanannyit ér művészi szempontból. Egy Beethoven Kotta lap, mint egy NAV lap. Befizetett 120 ezer forint adót, visszakaphat belőle 20 ezeret, és így tovább, és így tovább. Ezek adatok. A Kottában ugyanígy adatok vannak. De hát ebből mikor lesz művészet? Soha. Ha csak, én nem tudom, azt a bizonyos nyelvezetet, azt a bizonyos nyelvet, amit a Kotta képvisel, amivel én átfordítom a kínai nyelvet magyarra, illetve a muzsika nyelvére, és akkor már érthetővé válik. Na ezt nem teszi meg a szovjet iskola. Ő azt hiszi, hogy amit a Kottában lát, az már maga a művészet. És itt van a különbség. Vagyis a zene lényege a hangjegyek között van elrejtve a Kottában, láthatatlan tintával feljegyezve. És én foggal körömmel próbálom nem az én igazamat, hanem ezt a Beethoveni, Liszti, Doknányi igazát a mai világban képviselni, és nagyon remélem, hogy még hosszú ideig fogom tudni, és én a növendékeimet ennek a szemléletnek az irányában nevelem, illetve hát adok tanácsokat. Meg kell mondjam, hogy hatalmas sikerrel. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok, hogy egyre inkább terjeszteni tudom ezt az új, régi új szemléletet. Nagyon remélem, hogy sikerül kiszorítani ezt az ateista, fetisista szemléletet. Hatalmas tábora van az ellentábornak, hatalmas, hát tulajdonképpen ellenségként kezelnek engem, nem baj, hát az élet az harc. Ezt már mások is mondták. Szívesen harcolok.
6: Befejezésként szeretnék még egy utolsó kérdést feltenni. Mi lenne az az 5 CD, illetve hát bakelit lemez, amit magaddal vinnél egy lakatlan szigetre?
7: Hát a lakatlan sziget az valahol egy másik univerzumban lenne egyébként. Én azt hiszem, tehát ahova valahol valamilyen időgépen mennénk, ez ma már tudományos tény, hogy ezek léteznek, ugye? Ez a legnehezebb kérdés az interjú során. És én azt hiszem, hogy ha szívemre teszem a kezem, és talán ezt érezheted te is, és hát a kedves nézők, illetve hallgatók, akik ezt az interjút hallják, hogy én legfontosabb tulajdonságom azt érzem, hogy ami a szívemben a számon, tehát kimondom, tehát nem akarok itt kertelni. Nem fontossági sorrendben mondanám, azt hozzáteszem, de körülbelül úgy 5. Na hát ez nem könnyű. Először, nem először is, hanem hát ami eszembe jut, elvinnék egy Oscar Peterson lemezt. Oscar Peterson minden idők legnagyobb jazz zongoristája volt. Nekem van egy lemezem, ahol ő zongorázik a jazz triójával, méghozzá szimfonikus zenekar kíséretével, tehát vonósokkal. És ott például játszik egy olyan számot, hogy a Wave, ez a hullámok, szimfonikus zenekarra. Hát ez valami kápál. Marom magam, amikor ezt hallom. Hát ez egyszer olyan hatással van rám. Tehát Oscar Peterson. Barbara Streisandot vinnék magammal. Bee Gees-szel van egy felvételük, ahol Barbara Streisand ilyen evergreeneket énekel. Egészen ilyen Michel Legrand, és nem tudom én is, és ehhez hasonló fantasztikus régi nagy számokat. Olyan tehetséggel, olyan gyönyörű érzékeny hanggal, ami egészen káprázatos. Ő ugye egy színésznő, aki egyébként a világ egyik legnagyobb tehetsége, és hát egyszerűen úgy énekli ezeket a számokat, ahogy az azt hiszem maga Isten is elképzelni. A lemez végére még felvenném George Michaelnek egy felvételét, ahol ő is szintén régi slágereket énekel, abszolút modern feldolgozásban. Az egyik szám az egészen káprázatos, mert érdekes módon egy hárfa szóló, természetesen egy jazz kísérettel, de ez valami olyan gyönyörű hangzást kölcsönöz, ez a hárfa hang az egész felvételnek, amit feltétlenül magammal kell, hogy vigyek. Aztán még édesapám hozott Németországból, ha jól emlékszem, 65-ben, igen, egy lemezt, ahol Béla Babai hegedül, ez egy cigány zenekari lemez. Béla Babai, tehát Babai Béla magyarul, ő disszidált 56-ban, és az egyetlen olyan cigány prímás volt, cigány zenész, aki nagyon nagy karriert ért el Amerikában, az Egyesült Államokban. Nagyon-nagyon híres volt, és népszerű volt. És édesapám megtalált egy lemezt, német, akkor még NSZK-nak hívták, ugye 65-be, ezt elhozta, és ezen a lemezen ő hegedül, illetve a zenekar is játszik, egyébként a zenekarban van zongora is, nagyon érdekes, egy fantasztikus, káprázatos összeállítás ez, mert van cimbalom, természetesen egy komplett cigány zenekar, de zongora is. És ez egy őrületes hangzást kölcsönöz az egésznek. Játszik magyar nótákat, csárdásokat, orosz ocsicsornája és társai, és román hórákat, staccatót és pacsirtát. Hát ez egy döbbenetes lemez. Ez is olyan, hogy nem hallgatom sokszor, mert nem akarom, mert olyan hatással van rám, hogy ezt nem is szabad sokszor hallgatni. Tehát ugye most akkor már háromnál tartunk? Igen, háromnál tartunk. Hát negyediknek mondjuk elvinnék egy Mozart lemezt, ahol, amit én állítanék össze, megmondom őszintén, ott lenne mondjuk egy G-moll szimfónia, a nagy G-moll szimfónia, lenne a prágai szimfónia, és lenne Fischer Annival a C-dur zongora verseny, az a bizonyos híres F-dur második tétellel, és lenne Horowitz-szal az A-dur zongora verseny, ami egyébként YouTube-on is fent van, ezt lehet mindenki meghallgathatja a Giulini vezényletével és a Milánói Scala zenekarral. Ezt azt hiszem talán New Yorkba vették fel, nem tudom pontosan. Ezen a válogatáson még Wagner zenét is vinnék magammal a végén, méghozzá a Ringből zenekari közjátékokat hallgatnék nagyon szívesen. Például a Tűzvarást, Siegfried Rajnai utazását, és nem utolsó sorban az Istenek alkonya utolsó zenéjét, a gyászzenét, és hát tulajdonképpen a Ringnek a legvégét. Ez egy fantasztikusan káprázatos zene, ahol Wagner azt hiszem a zene irodalom csúcsát írta meg, és ez nem csak zene, ez sokkal több, ez Wagnernek és egy kicsit Lisztnek is a legfontosabb filozófiáját sugározza felénk, emberek felé, hiszen arról szól a zene, hogy az Istenek vára a Valhall összedőlt. Vagyis ez egy szimbólum, ami azt szimbolizálja, hogy minden megszűnt. Nincs univerzum, nincs anyag, az anyag felbomlott atomjaira, és gyakorlatilag egy üres tér van csak, amiben már nem létezik semmi. És itt jön Wagnernek a fantasztikus ideája, hogy ebben az éteri entitásban azért mégis valami sugárzik, valami lebeg, és ez nem más, mint a szeretet. Isten szeretete. És Wagner azt közvetíti nekünk, azt üzeni nekünk, hogy amikor már minden megszűnt, már anyag sincs, univerzum sincs, akkor még mindig ott van Isten szeretete, ami egy újabb univerzum, egy újabb multiverzumok eleje lesz, és ez az a szeretet, ami tovább visz gyakorlatilag az idők végezetéig, és azt hiszem ezt mindnyájunknak nagyon jó, ha megtanuljuk, mert ezt a mi dimenziónkban, a mi agyunkkal egyelőre még nem tudjuk felfogni, de azért létezik ez a dimenzió, ez nem három dimenzió, ez valahol egészen más dimenzió, nem is tudom én, hanyadik lehet, hogy a tizedik, vagy akár a 25. Minden esetre ez a szeretet dimenzió, ez létezik, ezt Wagner nagyon pontosan megérezte és megmutatta, és mi pedig csak borzongunk, amikor halljuk ezt a zenét, és érezzük ennek a dimenziónak az érintését. És ötödik lemeznek szintén egy összeállítás lenne, ahol egy-két zongoristát vinnék. Hát itt elsősorban Doknányi Beethoven szonátákból vinnék egy párat, aztán vinnék Rachmaninov zongorázik mondjuk a Schumann karnevált, saját műveit, aztán Fischer Anni mondjuk zongorázik Chopin, mondjuk a Fantasy Impromptu-t, G-moll balladát, Cifra zongorázza a hatodik rapszódiát, a második rapszódiát, a Horowitz zongorázza, két előadásban lenne egy darab, Horowitztól a H-moll ballada, illetve Cifrával is. Na most Cifrával hallottam élőben, és ő ezt játszotta a Vigadóban Pesten, ezt a H-moll balladát, hát az valami egészen káprázatos volt. És Bella Davidovicsal mondjuk két Chopin keringőt, és én azt hiszem, hogy ennyi. Ezzel én nagyon boldog lennék, és sütkéreznék a napfénybe, ott valószínűleg már három nap volna, úgyhogy nem csak reggel és délbe, hanem éjjel háromkor is tudnék sütkérezni, mert a nap number two az akkor sütne. Nem úgy, mint itt csak nap number one van, ez egy rossz világ. A jó világban legalább három nap van körülöttünk, és válogathatunk, hogy mikor ülünk ki a napra, ha kell, akkor éjjel, ha kell, akkor nappal. Én mindenből szeretek sok-sok mindent. Szeretem az autókból, szeretem a sokat, szeretem órákból a sokat, szeretem tévékből a sokat, barátokból. Úgyhogy ebben az univerzumban legyen három napunk. Ezt kívánom mindjárt.
4: Dr. Dráfi Kálmán Liszt Ferenc díjas, Prima díjas, érdemes zongoraművésszel készült interjúmat hallhatták, aki ebben az évben, októberben töltötte a 70. életévét. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap és jövőre is. Előre is boldog új évet kívánok. A viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

103.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 103.3 Rádiódikben minden hétvégén délután

0: hozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
1: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban.
0: 100.3 Rádiódik.
1: Romákról,
0: nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Egy ember meghalt, 7 pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt családtagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 évszünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járat a Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Ez a Trájó.
0: A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Balog Misi az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel itt a stúdióban.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Hármányban. Szóval, kedves Balog Misi, nagyon sok történetet meséltél már nekem itt kint a Rádiódik folyosóján, de mielőtt ezekbe a nagy történetekbe belemegyünk, kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
5: Nekem a gyermekkorom nem volt jó, szülőnélkül nőttem fel, és...
4: Tehát állami gondozásban?
5: Állami gondozásban nőttem fel, és hol a gyermekotthonban szerettem lenni, hol a szüleimmel. Tehát mikor a szüleimmel voltam, akkor a gyerekotthon hiányzott, ha meg a gyerekotthonban voltam, akkor meg a szüleim hiányoztak. És én egyébként ott kezdtem el az Istent, akkor kaptam tőle hitet. Mikor egyszer megálltam a folyosón, és be volt zárva a két üveges ajtó, rajta egy akasztó, és akkor tudtam, kimondtam itt szóval, hogy valaki figyel a magasból. Mm-hmm. És még nem tudtam, hogy
4: hány ki. Éves voltál?
5: Hát olyan, szerintem olyan 5-6 éves lehettem, és akkor még nem tudtam, hogy ki figyel a magasból, és akkor azt is mondtam, hogy nekem el kell mondani az életemet, de nem arra az életre gondolok, ez a földi élet, hanem az életem, tehát most már így inkább azt mondom, hogy Jézus. Tehát a jó úton felé járogatok.
4: Tehát ez 5 éves korodban volt, akkor így zajlott a gyerekkorod, nem ismerted Istent, nem is hallottál róla, állami gondozásban sem meséltek róla?
5: Néztünk ilyen videófilmeket Jézusról. Utána már néztünk ilyen videófilmeket.
4: És az milyen hatással volt?
5: Én imádtam őt akkoriban. És akkor eltávolodtam tőle, mert lemaradtam egyszer a videóról, mert mindig én hívtam a gyerekeket, hogy kezdődik a Jézusos film, és hogy nézzük. És akkor egyszer lemaradtam, és akkor kicsit elcsúsztam, hogy, tehát csúszásba érkeztem meg, és akkor az egyik gyerek jelentette be helyettem, és nekem ez nagyon rosszul esett, nagyon fájt, hogy nem én jelenthettem be, hogy nem én hívtam be őket. És akkor átmentem egy másik szobába, ott viszont ilyen akciófilmek mentek, és akkor azok tetszettek már meg jobban. És onnantól kezd meg a horrorfilmek, és akkor onnantól kezdve már én megszakadt a közönség Jézussal.
4: Egyébként egy ilyen állami gondozásban népszerű Istenről beszélni, vagy Jézusról, vagy ez egy kapaszkodó a srácoknak, vagy inkább cikiáról beszélni?
5: Szerintem igen. Igen, engem is vittek templomba, nagyon sokszor, tehát sokunkat elvittek templomba, a római templomba, meg görög katolikus templomba, de rám nem hatott úgy, én inkább aludtam el fel állandóan, és én nem hiszek szobrokban, meg képekben, hanem csak a Jézusnak a nevében, mert abban van erő.
4: Amen. És hova valósi voltál ekkor? Ez hol volt?
5: Bakta Larantháza.
4: Az hol van? Szabolcs megye?
5: Szabolcs megye. Szabolcs megye.
4: Szabolcs megyéből.
5: Egy város, egy kis város, egy ilyen 10 000 lakosú.
4: És aztán oké, ment tovább az életed. Kikerültél az állami gondozásból,
5: igen,
4: ugye?
5: Igen.
4: Gondolom elkezdtél dolgozni, élni az életedet, és akkor utána hogy zajlott tovább az Istennel való kapcsolatot? Tehát akkor már gondolom nem voltak ilyen filmek, mint az állami gondozásban, hogy tudtad nézni a Jézusos filmeket, akkor hogy ismerted meg Istent? Hogyan haladt tovább az életed?
5: Tehát rosszul ment az életem, tehát nagyon felelőtlenül és tudatlanul éltem az életemet, és én igazából a börtönben ismertem meg Jézust, mert csináltam egy bűncselekményt, és én ott kerestem meg őt.
4: Igen, tehát ott volt hatással a te életedre.
5: Az én életemre.
4: Igen. Hogy zajlott ez a dolog, hogy találtál rá, hogy kerested meg őt?
5: Úgy, hogy nem volt cigarettám és kávé.
4: Igen.
5: És akkor én felkiáltottam az Úristenhez, nagyon sokat, szinte lehet, hogy órákat is, és akkor őt okoltam mindenért, hogy oda kerültem be, miért nem akkor jött el, mikor még, miért nem akkor, hogy ne csinálj meg ezt a bűncselekményt, és akkor én, na mindegy, akkor kerültem vele nagyon kapcsolatban, akkor olvastam a Bibliát, hogy azt mondta az Isten, hogy megkerestettem magamat azokkal, akik eddig nem kerestek. Tehát onnantól kezdődött el az egész.
4: Felkiáltottam. Nyilván itt most úgy említettük meg a káros szenvedélyeket, akár a dohányzást, akár a kávét, hogy nem jó dolog. Tehát nem népszerűsítjük, hanem ugye ezek rossz káros szenvedélyek. Ugye, ettől meg is kellett szabadulnod, ezt majd a későbbiekben elmeséled. Tehát a lényeg az, hogy itt rátaláltál Istenre, mert hogy elkezdte hozzá beszélni, kérted
5: őt. Hittel,
4: igen. De hogy jött el az a pont az életedbe, hogy érezted, hogy ő válaszol is? Tehát, hogy az ember nem egyből hisz, hanem meg kell tapasztalja azt, hogy Isten tényleg létezik, vagy el kell hinnie azt, hogy ő valósággal van. Most rögtön, ahogy így felkiáltottál hozzá, te tudtad, hogy ő létezik? Vagy mindig is tudtad, hogy ő létezik, csak most szólítottad meg?
5: Gyerekkorban kaptam meg azt a hitet, mikor mondom, hogy megálltam a folyosón a gyermekotthonban, és akkor tudtam, hogy hittem, nem hogy tudtam, hanem hittem, hogy valaki néz a magasból. És akkor még nem tudtam, hogy az az Isten. Tehát már nekem ott kezdődött el.
4: És akkor itt elkezdted vele felvenni a kapcsolatot,
5: igen,
4: úgymond. Volt ott eszköz esetleg a börtönbe, amivel tudtad követni őt, vagy felvenni a kapcsolatot, esetleg ilyen egyházi foglalkozások, vagy Bibliát be tudtál ott szerezni?
5: Igen, voltam templomban is többször, és akkor valahogy hozzájutottam.
4: Kiengedtek ott templomba, vagy ő?
5: Nem, bent van.
4: Tehát
5: bent
4: akkor bemegy oda a pap, van. És tart egy szertartást nektek, a raboknak?
5: Olyankor szólnak, hogy ki akar menni, vagy kérelmet írni, és akkor, akkor jönnek az őrök, és akkor nyitják az ajtót, és akkor lehet menni.
4: Igen.
5: Az őrök kísérletében, és akkor valahogy nem tudom, hogy már arra nem emlékszik, de szereztem egy új testamentumot magyarba, magyar nyelven, és akkor azt kezdtem el olvasni.
4: Tehát azért fontos, hogy magyar nyelven, mert hogy külföldön történt sajnos az, hogy börtönbe kerültél.
5: Igen.
4: Rendben, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és továbbra is Balogh Misi lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket, és ez itt a Trajó magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Balogh Misi az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
5: Én is elmondom.
4: Szóval ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy sajnos börtönbe kerültél, ott találtál rá Istenre, és ott részt vettél ilyen egyházi szertartásokon is, egyházi alkalmakon, ahova az őrök elkísértek benneteket, tehát volt rá lehetőség, illetve, hogy szereztél egy
5: új testamentumot.
4: Egy új testamentumunk Bibliát, és akkor ott tudtad olvasni ezt a Bibliát. Na most ugye említetted, hogy külföldön történt ez a dolog.
5: Igen.
4: Külföldön tudtál, vagy külföldön estél sajnos rabságba, viszont magyar Bibliát tudtál szerezni. Amikor részt vettél ezeken az egyházi eseményeken, te értetted ezt? Vagy volt tolmács, vagy te,
5: nem,
4: te
5: nem
4: tökéletesen
5: értettem.
4: Beszéled azt a nyelvet?
5: Nem értettem. Későbbiek folyamán úgy értettem már a nyelvet, megbeszéltem is, de akkor se tökéletesen.
4: Aha, tehát mentél akarva akaratlanul is, úgyhogy nem értettél belőle egy kukot se, de mégis mentél.
5: Igen.
4: Itt az Isten vezetett téged, vagy csak unaloműzésként, vagy mégiscsak egy program?
5: Akkor még unalom. Unalom.
4: Uh-huh. Unaloműzésként elmentél. Oké. Okay. És azt követően hogyan haladt tovább az életed? Tehát elkezdted olvasni a Bibliát, jártál ezekre az egyházi alkalmakra, és akkor a Biblia által erősödött meg az Istennel való kapcsolatod?
5: Igen, igen.
4: És hogyan zajlik ez a dolog? Hogy tud megerősödni az Istennel való kapcsolat egy olvasáson keresztül?
5: Hát meg kell szeretni a beszédét. Tehát ha tetszik a beszéde, az ő igéje, tehát én faltam. Én volt olyan, hogy este volt, és én mondtam neki, hogy éjszaka is keltsen fel többször, és felkeltett. Hát én úgy nagyjából, tehát majdnem egész nap olvasgattam. És történtek a csodák.
4: Aha. Miután elkezdted olvasni, és történtek ilyen csodák, az életedben egyre jobban megerősödött benned, hogy ő van és létezik?
5: Most már teljes mértékben.
4: Uh-huh. Milyen formában mutatkoztak meg? Tehát nagyon gyorsan elsiklunk e felett, hogy történtek csodák. Mesélj erről, hogy mik történtek.
5: Olyan volt például, mikor olvastam, hogy Isten elárasztotta a földet vízzel, és ugye előtte ugye Noé kegyelmet kapott meg a családja, és ugye mondta neki, mikor vége volt az egésznek, és ugye ő maradt meg a családjával együtt, és ugye akkor szövetséget kötött Noéval, tehát az Isten szövetséget kötött Noéval, és akkor mondta neki, hogy többé nem árasztja el a földet vízzel, és ennek jeleként emlékezni fog, tehát az ő kézével az égbolton meg fog látszani, mikor be van szürkülve. És én ezt olvastam, és akkor én flagmán provokáltam az Istent akkor, hogy még a kezedet se láttam, és akkor másnap megláttam a kezét. A hatalmas jobb kezét be volt szürkülve, és tehát én megláttam akkor. És nagyot néztem. Tehát olyan hatalmas, hogy egy repülő egy porszám hozzá képest.
4: Uh-huh. Mik történtek még? Mesélj, nyugodtan egymás volt után mondja.
5: Még nem tettem le a cigit, tehát 2 évig tartott ez a cigi háború, uh-huh. meg a kávé, hogy volt olyan, hogy annyira nem akartam már élni, tehát a cigi olyan erős, olyan hatása volt rám, hogy nem volt, és ugye én nem akartam élni se, és tudtam, hogy én magamat nem tudom megölni, és akkor halálkomolyan mondtam az Istennek, hogy én nem akarok élni, és adott egy utolsó lehetőséget, és akkor nekem megjelent az ördög. Egész a plafonig. Egy piros színűvel láttam, nagyon ijesztő, borzalmas volt, és úgy kb. 9 másodpercig láttam, és utána azt mondtam, az ablakra néztem, és utána azt mondtam, hogy Jézus, és úgy tűnt el. Ha nem mondom Jézusnak a nevét, akkor az engem elvisz. Uh-huh. Akkor volt olyan, hogy iskolába jártam, a börtönben volt iskola, tehát a börtönön belül van egy iskola épület, és akkor jártam iskolába, és akkor tanultam a németet, matematikát, irodalmat, meg nem tudom milyen tantárgyak voltak még, és akkor én egyszer valamit olvastam a Bibliába, hogy megmutatja nekem az Isten, és hogy biztos ezt akarom, és én akkor a pattársaimon láttam mindegyikre, amikor ránéztem, láttam bennük a démont. És olyan volt a démon, hogy még félelmetesebb volt még az ördögnél, és még én is megijedtem. Tehát megmutatta még azt is. Akkor van olyan, hogy mikor elmentem sétálni, vagy csak az emberekre nézek, például ha fehér pólót viselnek, akkor látom a válluk felett a kék fényt. A kék fényt, annak a vonala. Tehát a holdat is látom úgy, azt ajándékba kaptam tőle, hogy például a hold, adat úgy látom, hogy rózsaszín, bennesen a holdnak a fénye, akkor rózsaszín fény és kék fény fölötte. Tehát én olyat is látok. Meg én látom a dicsőségét, mikor benézek a napba, és látom a zöldes kék fényét, meg a rózsaszínt. Meg volt olyan, hogy egyszer beborította nekem az egész égboltot, mikor veszekedtem vele, hogy nincsen cigarettám. Ez azt jelenti, hogy annyira szeret engem. Telibe rózsaszínbe vágta. Akkor volt olyan, hogy én fogadást tettem neki, és hogy egy csütörtöki napon, hogy én leteszem a cigit és a kávét gondolatban, és akkor, hogy hétfőn le fogom tenni, és ez egy csütörtöki nap volt, és akkor én teljesen elfelejtettem, hogy én fogadást tettem, és akkor eljött délután fele, pont a Bibliát olvastam még akkor is, és mondtam örömmel az Úrnak, mondom, elszívok egy cigit, meg egy kávét iszok, és akkor olyan csodát tett, hogy tehát figyelmeztetett arra, hogy ne igyam meg a kávét, meg ne cigizzek, de inkább a kávé volt itt a hangsúly, mert az a veszélyesebb. Mert ugye leállhat a szív, meg az érszükületet okoz. Tehát itt meg a WC-re való ülés sokszor.
4: És te nagyon sokat kávéztál.
5: Igen, és akkor az a lényeg, hogy volt egy üres pohár.
4: Hány kávét ittál meg akkor egy nap?
5: Hát sokat, 10-12-vel megittem.
4: 10-12 naponta. Darab kávét?
5: Igen. Hú. És én nem ittam vizeket. Uh-huh. És nekem utána kiükadt a gyomrom is. Életmentő műtétet hajtottak végre rajtam. És az a lényeg, hogy volt egy üres pohár, és volt a kávét, amit megcsináltam, és köztük volt távolság körülbelül 20-30 cm, és úgy figyelmeztetett a Jóisten Jézus által, hogy az üres poharat tolta az elkészített kávés bögréhez. Tehát elindította. Uh-huh. És én akkor hirtelen akkor is oda kaptam, és megittam, és akkor két napig fájt a fejem.
4: Tehát akkor voltak ilyen csodák az életedben, és azt követően nyilván kiszabadultál.
5: Igen.
4: A rabságból, és hát innen fogjuk folytatni akkor, okay, hogy a szabad életben mi történik veled, mi a helyzet veled. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, kedves hallgatóink, aztán tartsatok velem továbbra is, hiszen természetesen Balogh Misivel folytatom a beszélgetést.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Balogh Misi az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel itt a stúdióban.
5: És elvannak, köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Tehát adhatjuk abba a beszélgetést, hogy akkor eljött végre a várva várt nap, és kiszabadultál a rabságodból, kint élsz a szabad életben. Hogyan zajlott kint az életed? Tehát továbbra is megvan az Istennel való kapcsolat, meg volt, miután kiszabadultál?
5: Megvolt, de viszont nekem mondta az Isten bent a börtönben, hogy nem tértem meg. És akkor egy kicsit megértem. És én mikor kijöttem a börtönből, kiszabadultam, akkor mintha benn se lettem volna. Egyből beolvadtam ebbe a világba.
4: Uh-huh, be tudtál illeszkedni egyből.
5: Egyből. Tehát nem hátrafelé néztem, nem az járt az eszemben, hogy még, hogy a börtön, hogy nem ott vagyok, vagy hogy megszokás, hogy most, hogy őrök, meg raptársakkal kell lenni. Tehát mintha nem is lettem volna bent.
4: Uh-huh. Miután kiszabadultál.
5: Igen.
4: És kerestél egyházat, vagy gyülekezetet, vagy ilyesmit?
5: Igen, rögtön kerestem egyet, Nyíregyházára mentem.
4: Uh-huh.
5: És hát, mit mondjak, őszinte legyek. Hát
4: nyilván.
5: Nekem úgy jó ott a zenék, meg a prédikációk, de hogy mondjam, nem is tudom. Tehát,
4: nem érezted magad otthon a
5: gyűlőben? Nem. Így van. Aha. Így van.
4: Nem
5: így
4: találtál otthonra?
5: Nem.
4: És aztán kerestél másikat? Vagy próbáltál több helyre elmenni?
5: Feljöttem ide Pestre, uh-huh. rögtön másnap, és akkor elmentem a gyülekezetbe, de ott se tapasztaltam úgy.
4: Uh-huh.
5: Úgyhogy...
4: És templomba?
5: Templomba nem járok, mert abban nem hiszek.
4: Ha, gyülekezetbe pedig nem. Egy gyülekezetbe voltál csak Budapesten?
5: Egy, igen. Igen, egy.
4: Melyikbe?
5: A Gyömrői úton voltam.
4: Igen,
5: mert
4: igen.
5: Mert csak azt tudom, nem tudok többet.
4: Igen, de van sok gyülekezet. Keressél nyugodtan. Van több gyülekezet. És hát, ha megtalálod az otthonodat, mert én úgy gondolom, hogy fontos közösségbe járni, mert tud adni egy isteni élményt, és... tartozol valahova, lesznek barátaid, testvéreid az Úrba, akikre lehet számítani akár, és tehát akkor oké, nem jött össze a gyülekezetek, nem voltak szimpatikusak, és élted tovább az életedet. Az Istennel való kapcsolatod az megmaradt?
5: Inkább nem igazán maradt meg, nem igazán, mert tévelyektem, magam útján mentem. Hát sokszor elmentem nightclubban,
4: uh-huh.
5: akkor elmentem kocsmákban, diszkókba elmentem, aztán most értem vissza igazán hozzá, és most vagyok megerősödve általam, mert...
4: Amik ugye nem helyesek, tehát ezeket nem jó színbe tüntetjük fel most ezeket a dolgokat, ugye? Hanem...
5: Na most vagyok
4: igazán. Hanem abból, pont arról beszélünk, hogy Istennek kell megszabadítani ezekből a dolgokból.
5: Rossz szokásoktól. Tehát én abba hagytam kettő rossz szokást, és egyből közelebb kerültem hozzá, mert azon beleírva valahogy a Bibliába, tehát hogy közeledjetek az Istenhez, és akkor ő is közeledik, valami ilyesmi.
4: Amen.
5: És megkerüld a rosszat, azt is mondta. Tehát a rossz szokásoktól, mert akkor így lehet közelebb kerülni hozzá. Mert az már bálvány volt, a rossz szokások.
4: Így van. Mik a jövőbeli terveid?
5: Nekem egy a lényeg, hogy én elmondhassam az egész világnak. Én igazából én olyan szeretnék lenni, mint a Kenneth Hagin. Nem dolgozott, én legalábbis nem tudok róla, amikor már megtért, tehát ő világot járt. Tehát én ezt szeretném, mint ő, tehát hogy olyan úgy csinálta ő, hogy mindig megvolt a lakatása, vendégségbe ment, tehát ahol kellett neki prédikálni, volt olyan stadionokat megtöltött. Tehát én ilyet szeretnék egy világjáró lenni, uh-huh. és hogy nekem megfelelő táplálékot adjon, és lakatást, nem kell luxust, tehát úgy, mint azért mondom megfelelő táplálékot, hogy mint Jákob mondta egyszer az Istennek. Tehát nekem igazából nem is kéne pénz sem, mert az is jó, ha valaki nekem az lenne a jó még, hogy egy könyvet kiadni, és lenne egy kísérőm.
4: Uh-huh.
5: Egy kísérőm.
4: Tehát akkor ezek a jövőbeli terveid, ezt szeretnéd elérni.
5: Hát dolgozni is kell nyilván, de ha én dolgoznénk, akkor legfeljebb arra gyűjtenénk, hogy az utazásokra.
4: Hogy Istennek a munkáját csinált.
5: Igen, de egyelőre az még itt belföldön lenne, mert sajnos nem tudok nyelvet úgy. Németet már úgy kevésbé, de angolt meg semmilyen szinten, és
4: meg kell
5: nem
4: tanulni.
5: Tudnánk. Tehát aznek kell egy tolmács.
4: Igen.
5: Viszont ő nem fogja tudni úgy áthatni, mint...
4: Meg kell tanulni a nyelvet.
5: Meg kell tanulni az angolt.
4: Igen.
5: Ez a nagy feladat még.
4: Amen.
5: Tehát az nem fog úgy kijönni.
4: Ez előtted áll még, ez a feladat.
5: Az nem fog úgy kisugározni.
4: Igen.
5: Mint egy tolmács. Mert az nem, nincs ez a tapasztalat. Tehát nem tudja még azokat. Tehát ahhoz egy olyan kell, aki hívő.
4: Igen.
5: Akkor így mondom. Aki nagyon erős. Akkor az tudja. De hát mondjuk inkább az lenne jó, ha már én mondanám.
4: Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a tapasztalataidat. Van még valami esetleg, ami a szíveden van, és szeretnéd, hogy a hallgatók meghallgassák, vagy elmondtál mindent?
5: Hogy kövessék Jézust, és mert nem mindegy nagy a tét, mert ugye jön majd hamarosan az elragadtatás, és ugye nem mindegy, akik itt maradnak, hogy mi lesz a sorsuk, mert olvastam a Bibliában, hogy a szeretet nagyon el fog hűlni, tehát Isten eltávolodik. És ugye emberek egymást fel fogják adni, elárulják egymást, és dökhalál lesz, stb. Tehát sok csapás lesz magyarul, meg tűz is fog leszállani az égből, és akik megmaradnak, csak úgy tudnak vásárolni, hogyha az ördögnek a bélyegét felveszik, vagy a homlokukon, vagy a kézfejükön, és tehát azért mondom, hogy nem mindegy, hogy Jézussal lenni, tehát az örök életre, tehát vele lenni, vagy pedig így maradni, tehát istentelenül. Tehát úgy nem élhet az ember, hogy tényleg nincs kapcsolata Istennel, Jézussal, mert nem boldog az ember. Tehát csak az anyagoknak, azok, amik kiváltanak érzéseket. Tehát nem mindegy, hogy egy név az örök élet, hogy Jézus, vagy akármilyen ez a világban lévő anyagok, meg tárgyak, hogy azokat szereti az ember, legyen az arany, meg márkás ruhák, Armanitól kezdve ilyesmi, mert azok nem fognak örök életet adni, meg sportkocsik, mert ezek elmúlnak. Tehát a legnagyobb, amit mondott Jézus is, hogy gyűjtsetek mennyei kincseket, az a szeretet, a boldogság, a békesség, az ő neve legyen, meg az ő neve egy pajzs. Tehát nekem volt olyan, amikor mondanék még valamit, hogy volt nyitás egyszer, és kinyitottam az ajtót, és hátul elkapott egy arab, és folytogatott. És akkor eszembe jutott, hogy én nem verekedhetek. És akkor már csillagokat láttam, tudtam, hogy meg fogok halni. És akkor kimondtam Jézusnak a nevét nagy nehezen, és abban a pillanatban engedett el. Tehát az ő nevében erő van. És utána megkérdeztem a gyereket, akkoriban még tudtam, hogy németül, valamennyire már, és akkor megkérdeztem németül tőle, hogy mi volt ez, és csak röhögött, azt mondja, hogy spász, hogy csak viccelődött. Tehát az ördög ilyen is, a démonok ilyenek is. Tehát azért mondom, hogy van ilyen is. Tehát meg is ölhetett volna, és az ő nevére elengedett. Tehát erő van benne.
4: Amen. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és elmesélted nekünk ezeket a dolgokat. Isten áldjon meg téged gazdagon, bőségesen.
5: Köszönöm és téged. Én még szeretnék majd jönni, ha lehet.
4: Persze, természetesen. És zárásul pedig azt szoktuk csinálni, hogy mondok neked két dolgot, és csak egy szóval válaszolhatsz rá, jó? Egy szót, ami eszedbe jut, jó? Az első Jézus Krisztus.
5: Igen?
4: Ez a szó, oké. A második Balogh Misi.
5: Hát az én életem semmit nem, mert én csak egy személy vagyok, egy semmi vagyok.
4: Egy semmi vagy. Rendben. Akkor Balogh Misi volt a vendégem, aki azt mondja, hogy az ő élete semmi Jézuséhoz képest. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, mi folytatjuk még a műsort, és Balogh Misitől pedig búcsúzunk. Most szóljon egy dicsőítő dal. Isten áldjon benneteket.
5: Isten áldjon benneteket.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán az előző szegmensekben hallhattátok, hogy Balog Misi volt a vendégem, és őt követően pedig egy hölgyemény van velem itt a stúdióban, Bros Brigitta, köszöntelek téged nagy szeretettel.
6: Köszönöm szépen, sziasztok!
4: Nos, nem sokára bele fogunk menni a következő órában a bizonságodba, a megtérésedbe, és beszélgetni fogunk arról, hogy gyermekként milyen volt az istenképed, most milyen az istenképed, nagy íve lesz a beszélgetésnek. Egyébként te itt a kolléganőnk vagy, itt dolgozol velünk az épületben, és nagyon sokan szeretnek téged, és ragyogsz itt az irodában. Na de ne rohanjunk ennyire előre. Tényleg, röviden, milyen volt a te gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
6: Köszönöm szépen a kérdést.
4: Mikrofon.
6: Dióhéjban, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Leginkább a közepén. Istennek a kegyelme az kezdetektől fogva az vezetett és tartott. Nagymamámnak köszönhetem, hogy megtanított tudatosan imádkozni, és nem csak felfele vágyódni a fény felé, a fényforrás felé, az Isten felé. És neki köszönhetem, hogy rendszeresen elalvás előtt együtt imádkoztunk, együtt beszélgettünk Istennel, együtt úgymond meditáltunk, és segített abba, hogy mindig tiszta szívvel, lélek jelenléttel tudjak haladni az utamon, és szívembert legyek, fáki ember legyek, mert csak az az élet tud megszületni, ami belül a szívünkben ugye nem csak pislákol, hanem ég. Az az élet tud világra lobbanni a világban is, ami bennünk már ugye valóság, azt tud kifele manifesztálódni. És nagyon mámnak köszönhetem azt, hogy nem csak, hogy tudatosan beszélgetni, mert tanított Istennel, hogy tudjam őt hova rakni, kicsoda, micsoda ő, de a gondviselését, a hűségét, és a kegyelmét, a megmentő kegyelméről is tőle hallottam. A másik kérdésre válaszolva pedig volt egy Jézus film, amit egy húsvétkor láttam, és annak a végén volt egy kis imádság, és bármikor azt látom, akkor elpityeredek, és volt egy pont nagyságrendben ilyen 6-7 éves koromban, amikor azt mondtam, hogy egy élni érdemes életet szeretnék élni, és sok mindent elrontottam az életemben, akármennyire is mindig törekedtem a szépre és a jóra, és ezt belátva úgymond keresztény szakszóval átadtam az életemet az Úr Jézusnak, és azt mondtam, hogy egy életem, egy halálom, az is nem a te kezedbe. Ajánlom is, kérlek, hogy a kegyelmedből vezess, hogy ne tudjam elrontani. És ezt követően volt lehetőségem egy angol táborba elmenni, tinédzser koromban, ami valójában nem is egy angol tábor volt, hanem egy keresztény evangelizációs tábor volt, és itt a tábor befejezésekor volt a tábor tűznél egy dicsőítő dal, ami nekem még teljesen ismeretlen fogalom volt, ami nem produkció volt, nem egy szép művészeti zeneszám volt, hanem hogy az Istennek az irgalma, az Istennek a kegyelme, az Istennek a túlcsorduló szerelme.
4: Bocsánat, innen fogjuk folytatni ettől a daltól. Most elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és a következő órában is Bos Brigitta lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süs felnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartó.

0: hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lanner Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, nagyon nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt még keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brigitta az én vendégem, köszöntelek téged nagy szeretettel.
5: Sziasztok!
4: Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy volt egy zene, ami megérintett téged. Kérlek, menjünk bele, hogy hol volt ez, miért történt, hogy történt?
5: Sóhajok hídja. Ne haragudj. Az általános iskolát fejeztem éppen be. Balagás után voltunk egy nappal, amikor is egy angol táborban jelentkeztem nyelvtanulás kapcsán. Utólagosan kiderült, hogy keresztény misszionárusok voltak, akik Amerikából jöttek és szervezték ezt a keresztény tábort, aminek természetesen valós része volt az angol tanulás és gyakorlati nyelvhasználat, de lényegében nem a nyelvtanulásra és az angol kultúrának a megismerésére ment ki a történet, hanem ez csak egy szegmense volt, hogy minél több élet legyen mentve, azáltal, hogy hallják az evangéliumot, és majd a megfelelő időben, amikor ki van rendelve nekik a felébredés, akkor megtérhessenek. Tehát egy vetés-aratásról volt szó itt. És sose voltam úgymond világi, vagy hitetlen, reményvesztett. Mindig is a reménység volt az, ami éltetett. A hitelesség, ami ugye hit nélkül lehetetlen, a hit meg ugye nem más, mint a szívünkben levő meggyőződés, a remélet dolgoknak a valósága. Na most ez a valóság volt, ami akkor is nem csak hogy szárba szökött, hanem ragyogott így bennem, de úgymond még világiként. És mivel nem voltam gyerekkoromban megkeresztelve, éltem a lehetőséggel, hogy meghallgassam az ő bizonságtételüket, tanúságtételüket, ahogyan megvallották az élő Istennel való kapcsolatukat. és a hétvégén volt egy tábortűz, előrehívás, és aki nyitott volt rá, akkor volt lehetőség úgymond imát kérni, és Szent Szellemmel való betöltekezést kapni. És az volt bennem, hogy kipróbáltam már, hogy milyen Isten nélkül, bár igazából sose voltam Isten nélkül. De akkor nézzük meg, hogy milyen, amikor tudatosan Istennel lépünk, Istennel ülünk, állunk, és hogy van különbség abban, hogy az ember az Isten képében csalódik, vagy az Isten képére mondja, vagy amit lát a világban megtestesülni, arra mond nemet, erre a vallásos, farizeusi, hideg-rideg, elfcentrikus történetre, és milyen az, amikor viszont van, amiben ott dobban a Krisztusnak a szíve. És az, ahogyan így fokról fokra tisztult a látásom, a paradigmám, és békére jutottam az engemért pillanatnyi élethelyzettel is, meg Istent is így máshogyan fogtam, meg határoztam, meg definiáltam. Így az volt bennem, hogy én Istenem nem tudom, hogy ki vagy, mi vagy, hol vagy, de hogyha vagy is létezel, akkor kérlek, hogy mutatkozz be nekem. És tudjátok, az Isten annyira kegyelmes, hogy ha ő valakit elhív, akkor azt már kiválasztotta, és azt meg is igazítja, és meg is dicsőíti. És annyira szép, hogy a dicsőség szó a súlyt jelent. Isten azt szeretné, hogy dicsőséges legyen a mi életünk. Azt szeretné, hogy súlya legyen, értelme legyen, áldás legyen a mi életünkön, ami minden téren megnyilvánul. Ez nem azt jelenti, ahogy sajnos sokan hamisan ezt képviselik, hogy akkor minden happy, hanem az azt jelenti, hogy a próbákban, a nehézségben, a pusztában, a megtöretésben nem vagyunk egyedül, hanem velünk van, mint Mózessel is, az Atyának a szeme. A szemeivel vezére, sőt, az ígéret földjére is, ahogy tudjátok, azért nem ment be, vagy hát mondta Mózes, hogy inkább ne is vigyél be, ha te jelenléted, ha te a szíved nem jön velünk. És ugyanez a lelkület érintett meg, hogy létezik olyan keresztény életmód is, ami vegy tisztában, úgymond az Istennek a szívdobbanását mutatja be, nem pedig csak a vegyített kereszténységet, és akkor azt láttam, hogy igen. És volt egy ilyen vágyódás a szívemben, és akkor hallottam azt, hogy aki abból a forrásból iszik, amit ő ad, mármint az Úr Jézus, na soha többé nem szomjazik meg, hanem életvizei fognak buzogni az ő lényéből is. És akkor az volt bennem, hogy Istenem, én szeretnék a te ilyen csatornád, az ilyen evangélista lenni. És így hál' Istennek akkor így bemerítkeztem a Velencei tóba, konkrétan 2002.06.16-án, és azt követően úgymond elindult a tudatos, úgymond most már dedikáltan keresztény életem is. Úgyhogy immáron már többedik éve járok az Istennel, mikor közelebb, mikor távolabb. De Istennek a hűsége az mindvégig töretlen volt, és az is marad. Úgyhogy Dióhéjban így ennyi.
4: Ez volt így a gyermek.
5: Így van, tehát egy indítatást kaptam, egy magot kaptam a nagymamámtól, ezt követően pedig volt egy színes tapasztalásom lelki szinten a világban, illetve ahogyan jártam kertem különböző közösségekben, és volt egy olyan tudatos odafordulásom Isten felé, amikor már annyira kiéhezett a lelkem, a nyugalom, a béke, a valódi odafigyelés, valódi lélek jelenlét szeretet felé, hogy azt mondtam, hogy ha létezik nyugalom, ha létezik békesség, ha létezik tényleg együttrezdülés, akkor én arra vágyok, sőt, szeretnék annak az egyik csatornája lenni. Egy igevers jutott eszembe most, amit szeretnék megosztani veletek, kérlek, hogy fogadjátok szeretettel, és ne is engemet halljatok ki az egész interjúból, hanem én csak eldadogom, próbálom valahogy így megfogalmazni, visszaemlékezni a történésekre. Igazából minden szívdobbanásnak a lényege, hogy az ember azért él, hogy szeressen, és szerethessen. Tehát szeretve lenni, és szeretni az élet értelme, pont ezért, mert az Atyának a szeretetéből születtünk szeretetre. Ez nem más, mint a áldás maga. Sajnos ez a szó is le van járatva, és el van használva, ki van forgatva, de a veleje, a magja az ez. És amikor én is ezt felismertem, hogy nem a szeretet, amiből elege lesz az embernek, hanem a képmutatásból, a manipulálásból, a lelkizsarolásból, stb., az emberi gyarlóságból, abban nehezedik el az embernek a szíve. Nem az Istenre mond nemet az ember, hanem a fals módon bemutatott, Isten nevére hivatkozott megélésekre. De amikor egy szív az fényként, világító toronyként ragyog, akkor a fény az leleplezi azt, ami nem fény, hanem a fény hiánya, az árnyék. És annyira szép azt látni, ahogyan az önismereti úton hitből hitbe ugye növekszünk, és mindenki úgymond viszi a saját keresztjét, és közeledik. Közeledik Istenhez, a forráshoz, hogy ma, ha az ő hangját halljuk, akkor van lehetőségünk helyreállni, van lehetőségünk azt mondani, hogy nem a gondolataink, nem az érzéseink vagyunk, hanem az csak áthalad rajtunk. Hogy a mi identitásunk az nem az eredményeink, vagy a szakmánk, vagy a funkciónk, a társadalomban betöltött szerepkörünk, hanem ő maga. Mert ő a mi identitásunk. És pont ezért az egész lélekutat is, ezt a 70-80 évet, nem önerőből, saját hitből, vagy saját kútfőből, vagy tudásból, teológiából célszerű megélnünk, hanem van lehetőségünk meglátni az, hogy az Isten képünkben vagyunk ellehetetlenítve, vagy eszköztelenül lenni. De a valódi Istent, a valódi fényt, a valódi tiszta vízforrást, azt mindenki szomjazza és éhezi, mert ő belőle vagyunk, ő a mi magunk, és értelmszerűen akkor a gyümölcs is olyan, amilyen. Tehát édes vízforrást nem adhat keserűt, és fordítva, keserű forrás valamilyet édes víz, mert gyümölcséről ismerszik meg, hogy milyen szellem lakik benne. És mivel ugye itt van nekünk a drága Szent Szellem, ezért visszakanyarodnék a legelejére, hogy a Lukács evangélium a 4.18-ban van egy igevers.
4: És innen fogjuk folytatni, tehát hogy felolvasod majd ezt az igeverset.
5: Jó, köszönöm.
4: Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítődalt, aztán folytatjuk tovább, és tartsatok velünk mindenféleképpen, hiszen továbbra is Bros Brigitta lesz a vendégem, és folytatjuk az igeverssel.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brigitta az én vendégem. Köszöntelek nagy szeretettel.
5: Köszönöm, szervusztok.
4: Most ott hagytuk abba az előző szegmensben, hogy egy igeverset szerettél volna felolvasni. Kérlek, hogy akkor folytassuk, akkor tedd meg, olvasd el ezt az igeverset.
5: Köszönöm szépen, tehát a lényeg, hogy én nem voltam ige ismerő ember, ahogy Istent se ismertem, de volt egy kirendelt időpillanat, úgymond betelt az időm, és hallottam az Istennek a hangját, az Istennek a kegyelmét, és azt mondtam, hogy egy ilyen mennyei atyára nyitott az én szívem. Sőt, majd én is szeretnék ilyen szülő lenni, ilyen édesanyja lenni, és ez az igevers, amikor megtértem, bemerítkeztem a Velencei tóba 12 éves koromban, akkor megkaptam így a Szent Szellem kerességet is a ajándékokkal együtt, és akkor szólt egy igevers, méghozzá az, hogy világító toronnyá fog tenni az Isten, pont azért, hogy a jót képviseljem, hogy akinek nyitott a szíve, akinek megtört a szíve, aki ugyanúgy félszárnyú madár, mint ahogyan én is, elvált szülők gyerekeként nőttem fel, és tudom azt, hogy milyen, amikor valaki nem épp családban nevelkedik fel, hanem elvált szülők gyermekeként, világképtől kezdve önismeretileg milyen lenyomata van az ember lelkében, akkor ez az igevers, ez így szólt, ami megérintett, és így profétiaként kaptam így az életemre. A Lukács evangélium a 4.18-ban Csia fordítást mondok, Csia Lajos fordítást említek. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy ő felkent engem, hogy a szegényeknek örömöt hirdessek. Ő küldött, hogy szabadítást hirdessek a foglyoknak, szemeik megnyílását a vakoknak, hogy szabadon engedjem a szétzúzott, megtört szívűeket, hogy kihirdessem az Úr kedvességének esztendejét. Itt minden egyes tagmondat rész a szíven ütött engem, hogy Isten békét, örömöt, nyugalmat, helyreállást hozott, egészséget, hogy nem a mi hitünkből kell megkartolnia mindennapoknak a hitnemes harcát, hanem ő ránézni, vele feltöltekezni, és az ő békéjéből győzelemre, győzelemre haladni, mert belül süt a napunk, és pont ezért kívül is az ő békéjéből tudunk részt venni a napi csatákban, napi harcokban, hogy az ő szelleme, az ő szent szelleme, akit védelmül, vezetőül, vigasztalóul kirendelt mellénk, itt a földi útunkon, mindenki mellé, az egész világban ugye megváltva, nem csak a keresztények. Tehát ez akkora jó dolog, hogy az Úrnak a szelleme az mi rajtunk van, hogy hitből hitbe, szeretetből szeretetbe, fényből fénybe tudjunk a szívekhez kezet nyújtani, egy jó szót szólni, egy mosolyt adni, egy tál vacsorát vagy ebédet, tehát kinek mire van indítatása, vagy mire nyílik meg a szeve. A lényeg az, hogy szívből élni, szívemberként üzemelni. És itt van ugye ez, amit mind evangélista megkaptam, hogy életet hozni, életet bemutatni, fényt bemutatni. És egy világító torony is ugye nappal nem látszik, hogy világít, de attól még az Istennek a szeretetét csatornázza. Viszont este, amikor sötét van, amikor köd van hajnalban, akkor életmentő tud lenni, hogy nem kötelez a világtorony, hogy azt válaszd, de utat mutat még hozzá felfelé. És mindig, minden időben, úgy, mint az Isten hűsége is változatlanul, az isteni feltétel nélküli önzetlen szeretetet mutatja be. És ez volt a szívemben, hogy Istenem, én is egy ilyen ember, egy ilyen csatorna, egy ilyen agyagedényet szeretnék lenni, hogy akármeddig dobban a szívem, addig életet, áldást, szeretetet képviselni, a te fényedel ragyogni, és minél több megtört ember életébe bemutatni a te jóságodat, a te hűségedet. És ugye itt pont ezt mondja, hogyha olvassuk, hogy szabadítást hirdetni a foglyoknak, a szemeik megnyílását, hogy szabadok legyenek, hogy kihirdessük az Úrnak a kedvességét. És tudod, olyan jó dolog, amit mondtál, hogy a lívben pont így futottunk össze, hogy hát ugye a mosoly, meg hát miért van jó kedvem, meg hát a kedvesség. Igen, az Úrnak öröme a mi erősségünk. Tehát, hogyha egy ember életében nincsen öröm, akkor igazából az öröm forrása hiányzik onnan. Ő meg a Isten. És van egy mondás, ami nagyon még így beugrott, és itt megemlíteném. Ha jól emlékszem, talán ez Jim Elliotnak a szavai, aki azt mondja, hogy az az ember, aki odaadja azt, amit úgysem veszíthet el, úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit soha nem veszíthet el, az nem bolond, hanem áldott. És mennyire igaza van már, hogy az életünket nem tarthatjuk meg, nem tudjuk, hogy hány másodpercet vagy évet élünk. Viszont azt tudhatjuk, hogy életet menthetünk azáltal, hogy az isteni lélek jelenlétben nyilvánulunk meg minden pillanatban, és magunk felé önazonosak vagyunk, hogy szeretetben és igazságban legyünk őszintén, és kifelé is törekszünk gyarló emberként, de mégis megváltottként ezt képviselni. És mennyire jó, hogy az evangéliumban is van Lukácsban, aztán 9.24 talán, ugyanez, hogy Jézus mondja, hogy mert aki meg akarja menteni az ő életét, az elveszti azt. De aki én értem veszíti el, vagy hát teszi le az életét, az mindörökre megmenti azt. És pont ez volt bennem, hogy az élni érdemes élet élni akar. És hogyha igaz az, és igaz, mert ő az Isten, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és senki nem megy az atyához, csak is ő általa, akkor én egy olyan életet szeretnék élni, amiben őt követve, és őt az én uramnak, megváltónak megvalva, törekszem, mint a kis patak az atya felé, haza, és minden napot kegyelemmel kezdeni, hálával kezdeni, hálával fejezni, mert tudom, hogy csak a hála marad meg. És hogyha az ember így járkel, akkor valahogy más lát meg a mindennapokból, akkor valahogy kevésbé szippantja be a mikromanagement, hanem akkor valahogy jobban az Isten békében tud mozdulni, és jobban látja a jelentőségét egy-egy jó szónak, mosolynak, vagy egy kedves gesztusnak a többiek felé, és valójában igazából ennek van értelme, mert minden elmúlik. Minden hiába valóság, minden a elmúlás alá van vetve a világon, kivéve azok a pillanatok, azok a szívdobbanások, amikor az az aranyszál, az Istennek a szelleme együtt rezdül, mert azok a pillanatok viszont jönnek velünk ugye a mennybe.
4: Említetted, hogy ugye ott volt egy dal, és hogy egy igevers, hogy ezek az igeversek így megérintettek téged. Miután ott voltál abban a táborban, amiről kiderült, hogy ez egy ilyen keresztény tábor, és onnan nyilván hazamentél, akkor ott hogyan folytatódott az életed? Milyen volt egy ilyen közegből visszatérni a megszokott kerékvágásba?
5: Újjá lett minden. Újjá. A régi elmúlt, és újjá lett minden. Tehát nem pusztán jó emlékekkel, meg tudással, nyelvvizsgával gazdagodtam, meg barátságokkal, hanem újjá lett minden. Tehát ott tényleg abban a bemerítkezésben, úgymond baptistáknál hallottam az evangéliumot egyébként, de nem is ez számít, hanem hogy pillanatnyilag ők voltak akkor kirendelve. És náluk bemerítkezés van, nem gyerekkori keresztség. A lényeg az, hogy fehér ruhát húztunk, bementünk a vízbe, a pásztor az hálát adott az életünkért.
4: De ez ott rögtön megtörtént a táborban, vagy később?
5: Ott rögtön.
4: Ott rögtön. Uh-huh.
5: Táborban. És ott bemerítkeztünk, utána kaptam ugye a betöltekezést a Szent Szellemmel, és onnantól kezdve, hát nem azt mondom, hogy szabadjára lettünk engedve, de mivel a közösségben nem volt akkoriban még ifjúsági keresztény csoport, ezért csak az volt, hogy hazamentem, kaptam egy egyszerű fordítású Bibliát, és ahogy vezetett az Isten lelke, olvastam. Itt nem a cselekedet volt a lényeg, nem is a liturgia, vagy a kötelességtudás, vagy az ismeret, hanem az, hogy érdekelt az Isten szíve. És láttam az, hogy egy szóban, egy példázatban, ugyanaz a szívdobban, mint amiről eddig is hallottam irodalom órán, vagy történelem órán, de nem érdekelt, sőt. Viszont ott a táborban azok a misszionárius amerikai keresztények, akiken keresztül hallottam az evangéliumot, egy olyan Istent mutattak be, amire viszont kíváncsi lettem, amire megszomjaztam, amire vágytam. És innentől kezdve nyilván minél szomjasabb az ember, annál inkább az a vágy, ez ki tud elégítődni. És ez is volt, hogy ott volt bennem egy vákum, és Isten az betöltötte. És egyszerűen, ahogyan olvastam az igét, akkor nem a szavak szóltak az elmémhez, hanem az Isten szíve dobbant az én szívemmel. És onnantól kezdve nem az volt bennem, hogy kicsi vagy nagy a teológiai ismeretem, hanem az, hogy az Istennek a szívét láttam meg minden egyes mozzanatban, és az volt bennem, hogy nekem az fáj, ami neki fáj, én arra akarok mozdulni, amire ő mozdul, és innentől kezdve már nem azt láttam, hogy ilyen felekezet, vagy olyan felekezet, mert ezek címkék. Evolúció, revolúció, tehát, hogy ez a természetes lefolyású láncreakció, hanem az, hogy ki az, aki a Krisztus keresztjéről beszél. És azért fontos a Krisztus keresztje, mert a világ van elveszve, és a világ lett megváltva. És mivel úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt pedig ugye tudjuk, hogy az örök élet az, hogy megismerjük őt, és életközösségben vagyunk benne, méghozzá teljes életközösségben. Innentől kezdve minden más ismeret vagy lelki tapasztalás már a vallásnak a szüleménye, ami fals módon, torz módon hivatkozik az Isten nevére, hogy komolyan vegyék, de igazából komolytalan, mert hitetlen, mert pont a lényeg hiányzik belőle. És a kettőt szétválasztani az meg ugye nem a mi tisztünk, hanem azt minden egyes szív tudja, hogy őt ez most közelebb viszi Istenhez, és építi, vagy nem. Egy biztos, az Isten az nem ítélni jött, és nem dorgálni, hanem azért, hogy megkeresse, ami elveszett. A gonosz viszont azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Az Úr Jézus Krisztus meg azért jött, hogy életünk legyen, méghozzá bőséges, teljes ő vele.
4: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, és tartsatok velünk mindenféleképpen, hiszen továbbra is Bros Brigitta lesz a vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. És ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brigitta a vendégen. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
5: Sziasztok, köszönöm szépen.
4: Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy kifejtetted, hogy számodra mit jelent az, hogy teljesen megváltozott az életed, hogy a megtérés az mit jelentett a te életedben, és mit tudnál üzenni azoknak a hallgatóknak, akik éppen egy ilyen folyamatban vannak, hogy így keresik Istent, de még nem találták meg az útukat, hogy így keresők igazság szerint, így hallgatják ezt a műsort, és azt mondják, hogy hú, ez a Brigi nagyon jól beszél, de nem tudom, hogy ezt az egészet hogy kell csinálni. Hogy kell ezt csinálni, hogy te elkezdtél Bibliát olvasni, de hogy vegye rá magát? Hogy kezdje el? Mit olvasson először?
5: Nagyon jó a kérdés. Megmondom őszintén, nehéz is hirtelen, amit mondasz. Kicsinek érzem magamat, hogy válaszoljak. De valami olyasmi fogalmazódott meg a szívemben, hogy nem a csinálás a lényeg, értsétek jól, kérlek szépen. Tehát az Isten mindent lát, ő a szíveket vizsgálja. És nyilván építő és ildomos, hogy az ember jót is jól tegyen, mert arra születtünk, hogy az ő képére és hasonlatosságára áldást legyünk, és áldást örököljünk és adjunk tovább, de nem a cselekedetekből van üdvösségünk, hanem kegyelemből, hitáltal. És ez az ige verse szerintem pont erre mutat rá, hogy fontos és jó dolgok a keresztény irányelvek, a keresztény cselekedetek. Segít kézzelfoghatóvá tenni, manifestálni úgymond a megfoghatatlan, láthatatlan Istent, de sokkal korábban keresett bennünket, és sokkal korábban utánunk jött, és ő pontosan tudja és látja, hogy kinek milyen állapotban van a szíve, képen mivel küzdik. Nyilván mindenkinek a saját keresztje a legnehezebb, és az éppen előtte álló feladat, úgymond, ami a fókuszát elviszi. Szerintem a legfontosabb az az, hogy az ember az őszinte legyen, és merjen sebezhető lenni. Pont azért, mert csak a szeretet tud olyan bátor lenni, hogy bevállalja a megtöretést. Hogy bevállalja azt, hogy nem tudom, hogy mi a becsapódás, nem tudom, hogy mi a válasz, válaszreakció a megnyilvánulásomra, de van egy húzása a szívemnek, van egy hang, egy intuitív hang bennem, és merem azt követni. Tehát szerintem, hogyha valaki elmegy sétálni, futni, sportolni, zenélni, festeni, bármi olyan lélekemelő tevékenységet tenni, amiben befele önmagához halad, akkor ott előbb-utóbb lecsendesedik, és meg tudja figyelni, hogy milyen gondolatok, milyen érzések haladnak át rajta. És meg fogja látni, hogy ő nem azok az éppen áthaladó gondolatfelhők, vagy érzelemcunami, hanem most csak egy pillanatnyi történés, de az tova megy. Tehát igazából nem mi keresjük az Istent, hanem Isten előbb keresett, és Isten látja a szíveket, és Isten több helyen mondja az igében, hogy az ő szemei azok fürkészik. Fürkészik a földet. Olyan kevés van, akinek a szíve nem önigazult, mint egy farizeus, hanem megtört szívként odafordul Istenhez. Viszont ha valaki tiszta szívvel odafordul Istenhez, és ha még soha nem imádkozott, akkor is természetesen, mint az édesatyádhoz, az édesapádhoz. Én mondjuk édesapának szoktam mondani a legnagyobb tisztelettel az atyát, Istent. Odafordul, és azt mondom, hogy Istenem, nem tudom, hogy mi van, nem tudom, hogy hogyan tovább, de tudom, hogy te vagy, és te mindent tudsz, és mindent látsz, és tudom, hogy neked jó terved van az életemre. Mégis én nem ezt tapasztalom, és amit tapasztalok az alapján, nem jó dolgok fogalmazódnak meg bennem, hanem rossz, és elnehezíti a szívemet, megszomorodik tőle a lelkem. Akkor úgymond nem úgy viselkedtem, vagy cselekedtem, ahogyan elvárják, de ez volt az igaz, ez volt az őszinte. És én hiszem, hogy az Isten szíve erre rezdül meg, és erre válaszol, mert ő nem jó válaszokat akar hallani, hanem ő igazságot szeretne hallani, őszinteséget, amikor azt mondod, hogy nem tudom, kérlek segíts. És ilyenkor az Isten odafordul, és kijelenti magát, és ugyanúgy, mint nekem is, a szelíd, csendes hangján bemutatkozik. Jeleket, csodákat ad, és vezetést. És amikor utána meg már egymásra talál a két szív, úgymond az atya szíve, meg a megtért gyermeknek a szíve, akkor ott abban az ölelésben ott egy olyan hazaérkezés van, hogy igazából a mennyország akkor ott megszületett. És igazából az ige pont ezt mondja, hogy ez mi bennünk van, amikor szívtől szívig látunk. Szóval igazából bármilyen tevékenységet csinál az ember, akár csendben van és meditál, akár valami lélekemelő dolgot csinál, az Isten egyet szeretne, egy szó mint száz, hogy gyönyörködjünk az ő szívében, lássuk őt annak, aki ő, mert ő is ezt szeretné gyönyörködni a mi szíveinkben, az ő megváltott gyermekeinek a szívében. És amikor én megkaptam az elhívásomat, mint evangélista, amit az előbb felolvastam igében, ott pont ugyanez ez a rezdülés nyilvánult meg, hogy jót cselekedni, hasznos dolog a világnak társadalmilag, de azért nem élnék. De azért hálát adni naponta, így kellni feküdni, hogy mosolyog a lelked, és van olyan, amiben gyönyörködik a szíved, azért viszont igen. Úgyhogy erre buzdítanék mindenkit.
4: Hát nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán.
5: Köszönöm én is.
4: Bizonságot tettél. Kedves hallgatóink, ma egy különleges adásunk volt, hiszen a trajó elején Balogh Misi mondta el a bizonságát, azt követően pedig Brosz Brigittával beszélgettem itt a stúdióban. Ne felejtjétek el, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanekkor trajó, én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
5: Sziasztok!
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. 3 még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a 4 másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális

0: intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a nemzetközi büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a nemzetközi büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorvár Városi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romákról.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Csetét Jenőt szeretném, hogyha a színpadra jönnek.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Egy ember meghalt, 7 pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifaemelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járat a Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi

0: 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója két bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra. Ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsorai.

0: Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Ascaramel
1: 100.3 Rádiódi.
2: Vója tu menge!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja. Áradása, ez a kiáradás. A Szentlélek görögül Hagion Pneuma, latinul Spiritus Sanctus. Ezen a napon árad ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétosztódtak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. A pünköst sírnai szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. A jelei szélzúgás és tűz voltak. Isten jelenlétének, a kegyelem kiáradásának jelei. Az új szövetség előjeleit a proféták mondták ki az Ószövetségben, Krisztus születése előtt. Új szövetséget kötök veletek, akkor majd új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Az én lelkemet oltom belétek. Ez egyébként az Ezékiel 36. fejezetében a 25-től a 27. versben található, illetve a 11. fejezet és 19. fejezetben is lehet olvasni erről, illetve a Jeremiás 31. fejezetben lehet olvasni ezekről a proféciákról. Tehát ezt a Biblia idézi. Keresztelő János is jövendőlt a Szentlélekről. Jézus majd a Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni, ez a Máté 3.11-ben olvasható. Ugye a Máté evangéliumában. Jézus keresztelő Jánossal keresztelkedett meg, és rögtön utána galambformájában a Szentlélek leszállt Jézusra, ezért a katolikus ikongráfiában a Szentlélek jele a galamb. A katolikus pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése. A Szentlélek eljövetele ajándékainak kiáradása, az új törvény és az egyház születésnapja. 1956-ig vigiliája, 1969-ig oktávája, és volt a húsvéti idő a pünkösdöt követő szombattal ért véget. 1969-től pünköst hétfője már az évközi időhöz tartozik. A pünköst hétfő Magyarországon munkaszüneti nap. Eredete az ószövetségi zsidó vallási ünnep héber nyelven Shavuot, a törvényadás, Tóra adásának emléknapja és az új kenyér ünnepe. Folytatni fogjuk még, most szóljanak nektek a jó kis folklorzenék. Tavén szasztételbachtáli, oszunta déltezsut ítumé, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. És hát itt van a csodálatos ünnepünk, a pünkösd, ami ugye még munkaszüneti nap is ráadásul, és egyébként zenei téren meg a folklória főszerep, tehát autentikus cigány zenéket hallgatunk. És akkor nézzük tovább, hogy miről is szól a pünkösd. Természetesen, ha érdekel a téma, van hozzáfűzni valót, vagy esetleg más dologról beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Na tehát ott tartottam, hogy pünkösd. Az Ószövetség szerint három fő ünnepet rendelt a zsidóknak. Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként. Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét. 7 napig egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked. Az Ábib hónap megszabadítás idején, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Üres kézzel senki se jelenjék meg előtte. Azután az aratás ünnepét, amikor meződ vetésének alsó termését takarítod be. És a betakarítás ünnepét, az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi az Úristen színe előtt, Jeruzsálemben. Ez a 2 Mózes 23, 14. versétől a 17. versig tart. Tehát a középső, a pünkösd ünnepe, ez az 50. nap. Számoljátok a szombatra következő naptól, tehát attól a naptól, amely elvisztek a felmutatásra szánt évét. 7 teljes hetet. 50 napot számoljatok a 7. szombat utáni napig, és akkor mutassátok be új ételáldozatot az Úrnak. Ez a 3. Mózesben található, a 23. fejezetben a 15 és a 16-os vers. Amikor pedig eljött pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlódtak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Szellem adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálembe azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Ez az apostolok cselekedetében, a 2. fejezetben, az 1. verstől a 6. olvasható. Péter apostol megmagyarázta az ott lévőknek, hogy most teljesedett be, amit Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök Szent Szellemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban Szellemből, és ők is profétálnak. Apostolok cselekedete, 2. fejezet, 17. verstől a 18. versig. Jézus is megígérte a pártfogót, akit ő küldött el az atyától. Az igazság szellemét, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. Folytatni fogjuk ezt még a következő órában is. Tartsatok velem mindenféleképpen. Tabén szasztételbachtáló szunta déltézsú tiítumé.

0: zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3, a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járata Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Közlekedési hírek.
3: A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák ma a Rákóczi hidat, ezért a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni egészen 13:30-ig. A Belgrád rakparton ma és holnap is útszűkületre számítsanak naponta reggel 7 és 15 óra között, mert a kertészek dolgoznak. Hétvégén a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Megnyitották a pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Lezárták a Hősök terét, az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly körútig. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
3: Kánikula jön pünköstkor. Ma a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet csak meg az égen. Csapadék nem lesz. Helyen

0: Helyenként megélénkülhet az északi-északkeleti szél. Fokozódik a nyárias meleg, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról nem csak romáknak.

0: Jonas, tu menge.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és a mai nap folyamán pünkösdről olvasgatunk. Természetesen áttértünk most már populárisabb slágerekre, ahogy azt megszokhattátok, hogy 10-től délig már nem folklór zene szól, pünkösd a témánk, és hogyha érdekel a dolog, vagy más témáról beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030-100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jó. Tehát nézzük akkor tovább pünkösdöt, ahogy az előző órában. Péter apostol megmagyarázta az ott levőknek, hogy most teljesedett be, amit Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök szellemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgálóimra és szolgáló leányaimra is kiöltök azokban a napokban szellememből, és ők is profétálnak. Ez az apostolok cselekedete második fejezetében a 17 és a 18. versben olvasható. Jézus is megígérte a pártfogót, akit ő küld el az atyától, az igazság szellemét, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonságot én rólam. Ez a János evangéliuma, 15. fejezet, 26. verse. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Ez a János 16. fejezetében a 7-től a 11. versig található. Tehát Jézus kitöltötte a Szent Szellemét. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések, és ne feledjétek továbbra sem, hogyha érdekel a téma, van hozzáfűzni valód, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor ne habozz, tárcsázd a 06303030-100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Tavenszaszti Bachtáli!

0: még mindig fogja.
1: 100.3 rádiódik. Fogod?
2: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és mivel itt van a pünkösd, ezért természetesen a mai nap folyamán ez a témánk. Viszont megvan adva neked a lehetőség, hogyha érdekel a téma, van hozzáfűzni valót, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor nyugodtan írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót, amit a 0630303030-as telefonszámon tudsz megtenni. Na nézzük akkor a témákat. A Szent Írásból ismert húsvét után az 50. napot tartják, húsvét után a 7. vasárnapon és az azt követő hétfőn. Így pünkösd a nyugati kereszténységben legkorábbi lehetőséges dátum május 10 és 11, a legkésőbbi pedig június 13 és 14. Görög névként Pentékoszté, a jelentése is 50. A magyar pünkösd szó ebből származik. Hasonlóan a húsvéthoz egész héten át tart, de csak 2 nap nyilvános ünnep. Bár pünkösdöt ünnepként csak a második században említették ókori keresztény írók, Tertullianus és Origenus, ünneplése egyidős az egyházzal, tehát az apostolok idejéből való. A bérmálás szentségét hagyományosan pünkösd ünnepétől kezdve szokás kiszolgáltatni a római katolikus egyházban. Az ünnepről májusi hónapot pünkösd havának is nevezik, ám sokszor már júniusra esik a húsvét utáni 7. vasárnap. Nézzük meg, hogy milyenféle népszokások tartoznak hozzá. A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. Több ellemük a kereszténység előtti időkben nyúlik vissza. Visszavezethető a római flóriákra, amelyek tavaszt köszöntő ünnepi alkalmak voltak, amikor Flóra istennőt a növényvilág és a virágok tágabb értelmében a termékenység istennőjét köszöntötték. Az istennő görög nevén Chloris, azaz zöldelő virgó. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Tavinszasztitel baktáliószó.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Vója tu menge!
2: 100.3 Rádiódik.
3: Romákról nem csak romáknak. Tamén szaszte baktáli romaló szunto délte zsutítume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni. És hát mivel pünkösd van, így nézzük meg, hogy miről is szól a pünkösd. Ugye ezt már az előző szegmensekből megszokhattátok, hiszen rengeteg dolgot olvastunk már a pünkösddel kapcsolatosan, és természetesen, ha érdekel a téma, van hozzáfűzni valót, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor ne habosztárcsázd a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t és telefonálj be, beszélgessünk egy jót. Tehát nézzük akkor, mi is a májusfa? A magyar nyelvterület nagy részén hagyományosan a május 1-ére virradó éjszaka állítottak májusfát. Másik jeles alkalom a pünkösd volt. A május 1-én állított fákat sokfelé pünköstkor bontották le. A májusfa, a zöld ág, a természet megújulásának a szimbóluma. A legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. A májusfát csoportba a szerveződve állították a legények a lányoknak, akinek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítés oszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. Színes szallagokkal, étellel, itallal is díszítették. Általában az udvarló legény vezetésével állították, de egyes területeken a legények a rokon lányoknak is állítottak fát. Gyakran a közösségüknek is volt egy közös fájuk, aminek a kidöntését ünnepély és táncmulatság kísérte. Egyébként ez a romáknál hagyomány a mai napig, tehát amikor udvarol valaki valakinek, pont úgy mentek szót emelni egy lányért, megemlíteni, hogy szeretnének udvarolni, hogy a május

hogy a mai napig ezt tartjuk, és tényleg megtiszteltetés a leányzónak, a fiúnak pedig egy remek lehetőség, hogy kedveskedjen a mennyasszonyának. Most pedig szól nektek a dal, aztán a következő órában is várlak benneteket nagy-nagy szeretettel. Tavén szaszté baktáló szuntadélt és a titume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: haragszom.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgató újaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik. Közlekedési hírek.
5: A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák ma a Rákóczi hidat, ezért a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni egészen 13:30-ig. A Belgrád rakparton ma és holnap is útszűkületre számítsanak naponta reggel 7 és 15 óra között, mert a kertészek dolgoznak. Hétvégén a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Megnyitották a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly körútig. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
3: Időjárás.
5: Kánikula jön pünköstkor. Ma a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet csak meg az égen. Csapadék nem lesz. Helyenként megélénkülhet az északi, északkeleti szél. Fokozódik a nyárias meleg, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
1: Ezek voltak a 100.3

0: A mi hangunkon rólunk neked 100.3 rádiódik.
1: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak, tabinszas te bachtálérum alós untodéltésú títume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és a mai nap folyamán képzeljétek el, hogy mivel pünkösd van, így a pünkösddel fogunk foglalkozni, úgyhogy fogadjátok nagy-nagy szeretettel ezt a témát, kérlek, és természetesen, ha van hozzáfűzni valótok, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor tárcsázzátok a 06303030-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Nézzük tovább, mit ír az internet a pünkösdről. Van egy ilyen címszó, hogy pünkösdi király. A középkor óta ismert szokás, ekkor ügyességi versenyen, tuskó cipelés, karika dobás, kiválasztották a megfelelő legényt, aki később a többieket vezethette. Továbbá a pünkösdi király minden lakodalomban mulatságra, ünnepségre hivatalos volt. A kocsmákban ingyen ihatott. A fogyasztását a közösség fizette ki később. Ez a tisztesség egy hétig, de akár egy évig is tartott. Gyakran ez alkalomból avatták fel a legényeket, akik ezen túl udvarolhattak, kocsmázhattak. Tavaszköszöntés. Már kora hajnalban az ablakba vagy a ház kerítés léce közé tűznek zöld ágakat, virágokat. Bodzát, pünkösdi rózsát, jázmit. Ezért nehogy belecsapjon a házba a villám. Néhol a lányos házakra tettek ki zöld ágakat. Pünkösdi királyné járás. Eredetileg négy, később több, nagyobb leány körbevitt a faluba egy ötödiket. Ő a legkisebb, a legszebb. Énekelnek, és jó kívánságokat ismételgetnek. Megálltak az udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták őt fátyollal. Énekeltek, közben körbejárták a királynét. A végén pedig felemelték, s termékenység varázsló mondatokat mondtak. Az énekek és a mondókák végén ajándékot kaptak. A Dunán túlon jellemző termékenység varázslással összekötött szokás később adománygyűjtéssel párosult. És most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Tavinszas tételbachtálé.

0: Rompodrom.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak a romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor ne habozzatok. Tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. A mai nap folyamán pedig a pünkösd a témánk, hiszen ez egy piros betűs ünnep Magyarországon, és ráadásul pedig egy egyházi dolog. Na most nézzük meg azt, hogy milyen szokások is vannak itt a pünköst körül. Pünkösdölés. Ekkor a pünkösdi király és a királyné párost a kíséretével jelenítik meg. De volt, ahol lakodalmi menetet menyasszonnyal és vőlegénnyel. A szokás hasonló a pünkösdi királyné járáshoz, de ez elsősorban adománygyűjtésre szolgált. A gyerekek vagy fiatalok a csapata énekelve, táncolva végigjárta a falut, és adományt gyűjtöttek. Török vasázás, Borsz király és rabjárás. Nyugat-Magyarország egyes vidékein voltak jellemzőek a pünköstkor. Egy kisfiút szalmával kitömött nadrágba öltöztettek társai, török basát utánozva. Házról házra kísérték, az udvarokon pedig pálcával ütötték, hogy ugráljon. Pénzt és tojást kaptak cserébe. A pünkösdi rabjárok, szintén fiúk, akik a lábuknál összeláncolva mennek a lányokhoz körbe a faluba. Azzal a kéréssel, hogy segítsék ezeket a szegény katonaragokat. Ők is ajándékokkal tértek haza. A borzjárás. A borza, a bodza kiejtése bizonyos vidékeken. Na hát és ennek a bozjárás során körbe kísérnek a falun egy fiút, akin bodzából készített köpeny van. Házról házra járnak. Csíksomjói búcsú. Hát ez lesz a következő témánk, ugyanis ez egy kicsit hosszabb cikk, tehát a következő szegmensbe fogjuk meghallgatni, de továbbá is fennáll a biznisz. Hogyha érdekel a téma, van hozzáfűzni valód, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Most pedig szól a dal, Tavenszasztitel Bachtálek.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és a mai nap folyamán itt vagyok a Rádió Díkben, és Pünkösdről beszélgetünk, hiszen, hát hosszú hétvége van, ez egy piros betűs ünnep is, és ilyenkor szokták megtartani a csíksomlyói búcsút is. Az egyik legfontosabb magyar Mária kegyhely Csíksomlyón található. A csíksomlyói búcsú hagyományáról a 15. századból maradt fent az első írásos emlék, amely beszámol a pünkösdi zarándokokról. A katolikus hívek a pünkös szombatra érkeznek meg a csíksomlyói kegytemplomhoz. Majd mise után felvonulnak a két somlyóhegy közé, a népszokás ma is élő hagyomány. A csíksomlyói búcsú a magyarság katolikus csoportjának találkozó helyévé nőtte ki magát. Hungarikummá nyilvánította a csíksomlyói pünkösdi búcsút és kegyhelyet a Hungarikum Bizottság, elismerve annak egyedi, vallásos és közösségépítő jellegét. Ez a nem vallásos magyar közösséget nem érinti. Így csak egy kisebb csoportra vonatkozik a jelzés, nem általános hungarikum, ez a katolikus búcsújárás. Ez méltó elismerése a székelység több száz éves hagyományának. A teljes magyar közösségen belül részcsoportnak a vallásos katolikus Kárpát-medencei magyarok közös szellemi értékének. A csíksomlyói búcsút 2018-ban terjesztették a Hungarikum Bizottság elé az RMDS kezdeményezésére az erdélyi Ferences rend támogatásával. A csíksomlyói kegyhely már több mint 10 éve tagja annak az európai Máriás hálónak, amihez 20 európai ország 24 kegyhelye tartozik. Ez azért jelentős, mert Csíksomlyó így Európában is egyre ismertebb. Sokan elzarándokolnak ide távoli vidékekről. A kegyhely bekapcsolódott az európai Mária kegyhelyek körforgásába. Na hát én ezzel a kis cikkel búcsúzom tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok a mai nap folyamán is. Áldott pünkösd vasárnapot kívánok nektek, és természetesen előre holnapra is. A jó Isten áldjon meg mindenkit, érezzétek jól magatokat, azért a hosszú hétvégén próbáljátok pihenni, töltsetek el minél több időt a családdal. Isten áldjon benneteket, én Sztolk Armandó voltam, sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrát cigány a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

én. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy.

0: Hozd rá cigányt! Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.
1: Ez a kis lány kicsoda, de mi csoda, lát a csinta fióka, de fióka. Jaj Istenem, meghalok, de meghalok, hogy engem a feleségem elhagyol. Jaj Istenem, meghalok, de meghalok.

hogy a legénynek más lett már a babája. Balog őrzsek eszkodik,

0: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát.
1: Húzd rá, cigány, a Rádió Digben.
2: Elmegyek a falu végén valóba, de válaszomat elöntöm a karakterába.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

Ez volt a Húsdrácigány. A következő szombaton délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti,

0: kompenzációt nem mért. Az elhunyt családtagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófavédelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifaemelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járat a Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk, csak időnként jelenhet meg kevés felhő az égen. Az északkeleti szél továbbra is sok felé lehet élénk, viszont délután akár 30 fokig is felmelegszik a levegő. Továbbra is nyárias időre számíthatunk. Szép napot mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Az M0-es autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a vezető lehajtó ágat, kerülni a következő csomópontnál lehet. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, vigyázzanak, illetve javítják a burkolatot Győr környékén a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.
2: Szép napot, sziasztok, ez itt a Rádió Dick 100.3, nagyon szép vasárnapot kívánok nektek, legyen szép napotok, köszönöm, hogy velünk tartotok most is, hát nagyon-nagyon jó zenékre készülhettek, jó kedvre, jó hangulatra, hiszen ilyen napsütéses, csodaszép nyárias időhez, bizony, ez passzol. Azonnal jönnek az óra indítós dalok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok, és szép napot kívánok mindenkinek. Na hát azonnal eljutottunk oda, hogy megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk, de egyébként most már egy elég stabil időjárásra számíthatunk, úgyhogy a következő percekben ezt fogjátok hallani.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M0-es autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a vezető lehajtó ágat, kerülni a következő csomópontnál lehet. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, vigyázzanak, illetve javítják a burkolatot Győr környékén a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé. Balesetmentes közlekedést.
0: Időjárás.
1: Ma napos, csapadékmentes időben lesz részünk, csak időnként jelenhet meg kevés felhő az égen. Az északkeleti szél továbbra is sok felé lehet élénk, viszont délután akár 30 fokig is felmelegszik a levegő, továbbra is nyárias időre számíthatunk. Szép napot mindenkinek!

Rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és le is zárom az órát. Tényleg nagyon gyorsan repült el ez az itt. Úgyhogy szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok ebben az órában. A következő órában folytatunk mindent ugyanott, ahol befejeztük.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezető

0: egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lanner Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Az M0-es autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják. A vezető lehajtó ágat kerülni a következő csomópontnál lehet. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, vigyázzanak, illetve javítják a burkolatot Győr környékén a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé. Balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
2: Ma napos, csapadékmentes időben lesz részünk, csak időnként jelenhet meg kevés felhő az égen. Az északkeleti szél továbbra is sok felé lehet élénk, viszont délután akár 30 fokig is felmelegszik a levegő. Továbbra is nyárias időre számíthatunk. Szép napot mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Nagyon szép nap volt, ez itt a Rádió Dick 100.3. Még mindig, én pedig a mikrofon mögött még mindig Patai Anna vagyok, és elindítjuk a második közös óránkat, remélem készen álltok erre is. Jönnek azonnal a kedvenc előadóitok, kedvenc dalaitok, itt a 100.3 Rádió Dicken.

0: Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot nektek, drága Rádió Dix hallgatók! Nézzük meg, hogy mi újság az utakon, már is mondom a friss híreket az utakról. Figyeljetek!
1: Közlekedési hírek.
0: Az M0-es autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a vezető lehajtó ágat, kerülni a következő csomópontnál lehet. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, vigyázzanak, illetve javítják a burkolatot Győr környékén a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé. Balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
0: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk, csak időnként jelenhet meg kevés felhő az égen. Az északkeleti szél továbbra is sok felé lehet élénk, viszont délután akár 30 fokig is felmelegszik a levegő. Továbbra is nyárias időre számíthatunk. Szép napot mindenkinek!
1: Rádió Dix.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok, és hálásan köszönöm, hogy itt vagytok velem. A következő pillanatokban már búcsúzkodom tőletek, úgyhogy köszönöm, hogy ebben az órában is velem tartottatok, és hogy a friss híreket is közösen csekkoltuk az előző pár percben. Na hát most azonban jönnek az órazáró zenék, és aztán pedig én jövök hozzátok vissza.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére, a multilaterális intézmények működőképességének fent.

0: jöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünköst vasárnap 10:30-kor a Balaton-Almádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünköst vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Az M0-es autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják. A vezető lehajtó ágat kerülni a következő csomópontnál lehet. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, vigyázzanak, illetve javítják a burkolatot Győr környékén a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé. Balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
2: Ma napos, csapadékmentes időben lesz részünk, csak időnként jelenhet meg kevés felhő az égen. Az északkeleti szél továbbra is sok felé lehet élénk, viszont délután akár 30 fokig is felmelegszik a levegő. Továbbra is nyárias időre számíthatunk. Szép napot mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Gyönyörű napot, én Patai Anna vagyok, és ez itt a Rádió Dick. Mosollyal teli vidám napot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy velem tartottatok az előző órákban is, és bízom benne, hogy továbbra is velem tartotok majd, ugyanis minden szombaton és vasárnap 13-tól 18 óráig várlak benneteket. Sok-sok szeretettel!

14 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a legfontosabb.

A túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt a Rádió Dík 100.3, Patai Anna vagyok, és azonnal megnézzük, hogy pontosan milyen időre számíthatunk, mi újság az utakon. A következő percek erről fognak szólni, úgyhogy érdemes lesz hallgatózni.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M0-es autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a vezető lehajtó ágat, kerülni a következő csomópontnál lehet. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, vigyázzanak, illetve javítják a burkolatot Győr környékén a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé. Balesetmentes közlekedést.
0: Időjárás.
1: Ma napos, csapadékmentes időben lesz részünk, csak időnként jelenhet meg kevés felhő az égen. Az északkeleti szél továbbra is sok felé lehet élénk, viszont délután akár 30 fokig is felmelegszik a levegő, továbbra is nyárias időre számíthatunk. Szép napot mindenkinek!

0: Rádiódi.
1: Ez itt a 100.3 Rádiódi, romákról nem csak romáknak, na hát azonnal itt is vagyok, viszont már is búcsúzom, de a következő óra egy nagyon izgalmas óra lesz, kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd. Én ezt az órát nagyon szeretem, úgyhogy kérlek benneteket, hogy akkor is tartsatok majd velem, izgalmas óra lesz, nagyon sok fontos infóval, tényleg számítok rátok.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines

0: fokig is felmelegszik a levegő, továbbra is nyárias időre számíthatunk. Szép napot mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Az M0-es autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a vezető lehajtó ágat, kerülni a következő csomópontnál lehet. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, vigyázzanak, illetve javítják a burkolatot Győr környékén a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: Hello, az itt a Rádió Dick 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. A következő óra kifejezetten a roma hírekről fog szólni. Szerintem nagyon izgalmas lesz. Azt gondolom, hogy nagyon fontos értéket képvisel ez az óra is, úgyhogy kérlek benneteket, hogy tartsatok majd velem, a köztes időt pedig nagyon jó kis dalokkal fogjuk felpörgetni. Úgyhogy jó lesz a Rádió Dickkel tartani a következő órában is. Én mindenképp itt leszek, és remélem, hogy rátok is számíthatok majd.

0: Rádió X 100.3, Batai Anna vagyok, és megígértem, hogy elindítom nektek a szuper roma híreket, úgyhogy most érkeznek azok a híres nevezetes roma hírek, aztán pedig pörgetjük tovább a dalokat, és majd még egy búcsúra visszatérek hozzátok ebben az órában.
1: Május 16-a a roma ellenállás napja. 1944. május 16-án Auschwitz-Birkenaui roma családi táborban a lakók fellázadtak, és botokból, vascsövekből, deszkákból, tákolt fegyverekkel próbálták megvédeni magukat az SS katonákkal szemben, akik megdöbbenve a parancs megtagadásán ideiglenesen visszavonultak. Erre is a holokauszt roma áldozataira emlékeztek a Józsefvárosi Roma Önkormányzatban május 12-én. Máig nem tudni, hogy pontosan hány roma áldozata lett a roma holokausztnak. A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának határozata alapján 1972 óta világszerte augusztus 2-án is megemlékeznek a holokauszt roma áldozatairól. A náci Németországban 1935-ben elfogadott állampolgársági törvény a német vagy fajrokon vérű állampolgárok kategóriájából a zsidók mellett a cigányokat is kirekesztette. 1938-tól egymást követték a romák elleni rendelkezések. Megvonták szavazati jogukat, kitiltották gyermekeket az iskolából, nem köthettek házasságot nem cigányokkal. 1939-től megkezdték deportálásukat a koncentrációs táborokba. Az egyik nagy tábor a Lakompak községben volt, ahol több ezer magyar cigányt is fogva tartottak. A megszállt európai országokban eltérő módon és mértékben üldözték a romákat is. Különböző becslések szerint a vészkorszakban a 2 milliós európai cigányság 10-30%-át ölték meg. Magyarországon 1916-ban rendeletet a kóborló cigányok nyilvántartásba vételére hoztak, a renitensek munkatáborba kényszerítésére. 1928-ban egy újabb körrendelet évente kétszeri országos cigányrazziákat írt elő, majd 1938-ban egy csendőrségi nyomozási utasítás a cigányság egészét megbízhatatlannak minősítette.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
1: Nagy Rábén már sok diplomás roma van. Balogh Gyula vezetése alatt a Tündérlala biztos kezdett gyerekházban és tanodában teljes életutat kísérnek végig. A roma fiatalok felzárkóztatása nem egy-egy pályázaton vagy rövid távú programon múlik, hanem egy teljes életutat végig kísérő rendszeret. Vallja Balogh Gyula, a Magyarországi Tanoda Hálózat Egyesület elnöke, a Nagyrábéi Tündérlala biztos kezdett gyerekház szakmai vezetője. Vele beszélgettek arról, hogyan működhet gyakorlatban a bölcsőtől az egyetemig modell. A Nagyrábéi főutcán álló Tündérlala biztos gyermekház kívülről rendezett családi háznak látszik. A kapun belépve azonban teljes szolgáltatási tér fogadja a látogatót, az udvaron játszó tér az épületekben felszerelt foglalkoztató modern konyha, számítógépek tanfolyamokra is alkalmas helység, valamint egy készülő bölcsőde nyomai. Balogh Gyula számára a gyerekház és a tanoda nem két külön történet, hanem ugyanannak az életútnak két állomása. Az Amence velünk Európába szervezett Nagy Rábén mindkét szolgáltatást helyben működteti. A gyerekházat és a tanodát is. A családi házból 2018-ban alakítottak ki gyerekházat. 3 év alatti gyerekeket és szüleiket, jellemzően édesanyákat fogadnak, fejlesztenek és támogatnak. Jobb életlehetőség. A cél az, hogy a gyermekek biztosabb alapról indulhassanak el az életben, és meglévő szociális, szociokulturális hátrányokat lehetőség szerint már az óvodára csökkentsük, fogalmaz Balogh Gyula. A gyerekházban korán láthatóvá válnak a rejtve maradó problémák. Beszéd vagy mozgásfejlődési elakadások, logopédiai segítség szükségessége, pszichológiai támogatás igénye, vagy akár az, ha az édesanyja kerül krízis helyzetbe. Ugyanakkor nem zárt világ, hanem kizárólag hátrányos helyzetű családokat várnak. Fontos, hogy a gyermekek már egészen korán megtapasztalják a közösségi létet, és különböző társadalmi mintákkal találkozzanak. Mire óvodába kerülnek, ne legyen számukra idegen a sokszínű közösség, hangsúlyozza. Innen indul a nagyrábén sokat emlegetett modell, bölcsőtől az egyetemig. A gyerekház után következik az óvodai időszak, ahol helyben utókövetik a gyerekeket. 6 és 18 éves kor között a tanoda viszi tovább a fejlesztő munkát. A folyamat pedig nem ér véget a középiskolával, az egyetemre készülő fiatalokat támogatják, például roma szakkollégiumokba való bekerülésben. Ehhez hosszú évek alatt kialakított, egyetemre felkészítő módszertant használunk. Befogadó rendszerben gondolkodunk, a hivatalos együttműködés ugyan előírja, hogy a résztvevőknek hetente legalább 2 alkalommal jelen kell lenniük, de ezen is túl nyitottak vagyunk, magyarázza. Balogh Gyula szerint az iskola egyik legfontosabb feladata a társadalmi mobilitás elősegítése lenne, vagyis, hogy a gyerekek jobb életlehetőségekhez jussanak, mint amilyenbe beleszülettek. Az oktatási rendszer egyik legsúlyosabb problémája azonban az, hogy sok esetben nem csökkenti, hanem növeli a családi háttérből adódó különbségeket. Van házi feladat, idegen nyelv, matematika, kompetencia fejlesztés, de a lényeg nem ez, a különbség az iskolához képest abban van, hogy a tanodában nem a tanterv, hanem a gyermek szükséglete határozza meg a haladást. Minden gyermeknél egyéni állapot felmérés készül, erre épül az egyéni fejlesztési terv. Nem egy általános sémába próbáljuk beleilleszteni a gyerekeket, hanem azt nézzük, hogy nekik mire van szükségük, emeli ki Balogh Gyula. A tanodákról ma már nem lehet úgy beszélni, mint laza klubokról vagy korrepetáló helyekről. Gyermekvédelmi törvényben szabályozott esélynevelő szolgáltatásokról van szó. Balogh Gyula szerint a tanodákban rengeteg olyan tudás és módszer halmozódott fel, amelyből az iskola rendszer is tanulhat. Ideje lenne, hogy az iskola bizonyos dolgokat visszatanuljon a tanodáktól, mondja. Szerinte a legfontosabb eredmények sokszor nem a tantári javulásban mérhetők, hanem abban, hogy kialakul-e a motiváció, a kitartás, a jövőkép vagy a céltudatosság.
2: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diplomahírei.

0: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hát sziasztok, ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok, és ígértem nektek, hogy igen, visszatérek egy elköszönésre, úgyhogy ezt az órát lezárom. A következő óra egy jó kis dumcsis óra lesz, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, én pedig ezért nagyon-nagyon hálás leszek nektek. Úgyhogy a következő órában, Tali, puszi!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra. Ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált.

0: M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a vezető lehajtó ágat, kerülni a következő csomópontnál lehet. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, vigyázzanak, illetve javítják a burkolatot Győr környékén a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot kívánok mindenkinek. Na, hát egy nagyon-nagyon fontos témával érkeztem hozzátok, ugyanis most van a pünkösdi hosszú hétvégénk, ami azt jelenti, hogy még holnap is pihenhetünk. Szerintem ennek rengetegen örülünk, hála Istennek. Oké, de gyakorlatilag mit is jelent a pünkösd? Mit ünneplünk pünköstkor? Ennek jártam utána, és a következő percekben, sőt ebben az egész órában ezzel foglalkozunk majd. Na hát, nem győzünk kívánni a pihentető hosszú hétvégét, ugyebár, de vajon tisztában vagyunk még azzal, hogy pontosan mit ünneplünk pünköstkor? Készülünk ugye a háromnapos hosszú hétvégére, hónapokkal a pünköst hétfői szabadnap előtt lefoglaljuk például az utazást, kihasználjuk az extra pihenőnap nyújtotta lehetőségét, ám az, hogy mit is jelent az ünnep, már sokaknak ködös lehet. A nem vallásosok számára is hasznos tudni, egyrészt azért, mert az alapműveltséghez hozzátartozik, másrészt, ha igazából negetegszer történik az, hogy mész az utcán, és egy ilyen youtuber vagy tiktoker arcodba nyom egy mikrofont, és azt mondja, hogy tudod, mit ünnepünk pünköstkor? És akkor nem kell megijedned, mert én most elmondom neked. A húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög Pentekoszté, tehát 50 szóból ered. A pünkösdöt a húsvét utáni 50. napon, vagyis a 7. vasárnapon és hétfőn tartják. Az új szövetség részletesen leírja, miként szállt le a Szentlélek pünköstkor a hívekre, Jézus Krisztus mennybe menetele után. A Szent Háromság, a Szentlélek, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetét szimbolizálja, ami ezen a napon kiáradt az apostolokra, épp ezért a kiáradás ünnepének is szokták nevezni. Úgy is szokták fogalmazni egyébként, hogy a Szentlélek leszállt az apostolokra. Szerintem ez egy gyönyörű dolog egyébként, és nagyon sajnálom, hogy sokan nem tudják, hogy mit ünneplünk ilyenkor, és hálás vagyok, hogy ezt elmondhatom nektek. Az új szövetség szerint a Szentlélek betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy teljesítsék Jézus missziós parancsait. Az apostolok ezt követően többféle nyelven kezdtek el beszélni, majd Péter apostol, katolikus nevén Szent Péter, prédikálásának hatására megalakult az első keresztény gyülekezet, jeruzsálemi ősegyház. Ezért tartják pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának. Menjünk ezzel élni, és hozom még nektek az infókat a pünkösdről.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem tria pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Ez. Yeah, yeah.

0: itt a Rádió Dik, csodaszép napot, csodaszép vasárnapot nektek. Sziasztok, én Patai Anna vagyok. Ebben az órában pünkösdről mesélek nektek, pontosan mit ünneplünk gyakorlatilag ezen a pünkösdi hosszú hétvégén. Mesélem tovább. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek, majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Apostolok cselekedetei, új szövetség, 5. Na hát, most egyébként ez nagyon-nagyon fontos üzenet, innen indul az egész, és ezt ünnepeljük. Az ószövetségi zsidó társadalomban eredetileg hálaadó ünnep egyébként, vagy az első zsenge ünnepe volt, ami az árpa-aratásra hozható összefüggésbe. Később arról emlékeztek meg, hogy Isten szövetségre lépett Mózessel, így a mózesi törvény emléknapjává vált. Sávuótnak a hetek ünnepének hívták, hiszen 7 héttel húsvét után tartották. Remélem, hogy jól mondtam ki. A pápa munkáját segítő püspöki szinódus hivatalosan 305-től rendelt el a galambként ábrázolt Szentlélek eljövetelének megünneplését, az 1962-es II. Vatikáni zsinat liturgia reformja szerint pünkösd az 50 napos húsvéti ünnepkor befejezése és lezárása kapcsolódik ehhez. Az előestéjén szerte a bolygón a Szentlélek eljöveteléért imádkoztak, virrasztanak a hívek. A fő ünnepnap a pünkösd vasárnap, a hétfőnek nincs egyházi jelentősége és nem köthető bibliai eseményhez. Csupán a hagyományos hosszú hétvége része. Magyarországon pedig 1993 óta ez egy munkaszüneti nap, ugyebár. A pünkösd protestáns egyházakban konfirmáció, tehát a hit megerősítésének ünnepe, az úrvacsorára való előkészítés, a fiatalok felnőtt hívővé avatásának ideje, ezzel együtt a katolikus bérmálás időszaka is, amelynek során kézrátétel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára. Megint nagyon fontos információkat adtam át nektek erről. Most azonban engedjétek meg, hogy kicsit zenével megszakítsam ezt a folyamatot is. Folytatjuk a következő percekben.
1: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.

0: Sziasztok, Batai Anna vagyok, és a pünkösdről mesélek nektek, amiről képzeljétek azt mondják, hogy ha pünköskor szép az idő, jó lesz a bortermés. Az emberek természetüknél fogva szokásokkal, népi hagyományokkal színesítik a pünkösdi időszakot. Az egyik ilyen, hogy ha pünköskor napos az idő, jól alakul a bortermés. Úgy néz ki, idén szerencsénk lesz, hiszen országszerte nagyon meleg lesz a mai napon is, és volt. És még mindig jó idő van, hála Istennek. Egyes vidékeken a mai napig megrendezik a pünkösdi királyválasztást, képzeljétek el, szerintem ez nagyon-nagyon érdekes, amelyen a férfiak különféle ügyességi programokon mérik össze a rátermettségüket és az ügyességüket, hogy elnyerjék egyeles címet. Na de persze nem fortnájtozásban, hanem bothúzásban, kakaslövésben, lóversenyben, rönkhúzásban, kaszálásban. A győztesnek nem akármekkora dicsőség jár, hanem egy évig ingyen ihat a helyi kocsmában, és még koronát is viselhet. Szerintem ez óriási. A pünkösdi király és királyné körmenete a falu legkisebb leányzóját pünkösdi rózsákkal, zöldágakkal öltöztetik fel, és házról házra járnak köszönteni a lakókat, miközben rózsaszirmokat szórnak. A múlt században a szombati nap az említett vigília nagyobb jelentőséget kapott, az emberek megfürödtek a Tiszában, és se menet, se jövet, se fürdés közben egyetlen szót sem szóltak, nehogy rájuk kerüljön bármiféle rontás. Na már, igazából ősszel koszorúba font gesztenyét tesznek a verembe, hogy pünköstkor a ház előtt vagy az utcán elfogyasztassák. A szokványos ünnepi menü a rántott csirke, az idei liba uborka salátával, jutartó gazdáknál báránysűrt vagy báránypaprikásra módi. Hagyományőrző falvakban egyébként a jelképek sem maradtak el, ilyen például a pünkösdi rózsa, amit annak a lánynak az ablakába tesznek a fiúk, akinek udvarolni szeretnének. A fehér galamb, ahogy említettem, a szent lelket szimbolizálja, és a templomokban sok helyen található. Remélem, hogy ti is örömmel fogadtátok ezeket a fontos infókat pünkösdről. Legyen csodaszép napotok. Sziasztok, köszönöm, hogy figyeltetek.
1: Akkor itt az idő, hogy elkezdjük az albumot, nem?
2: Itt az idő, hogy elkezdjük az albumot.
1: Sokan vártátok, már tudom. Gyere velem!

Vorbinas.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorvár Rosi evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódikben. Üdvözlöm a hallgatókat. Május 24-e vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel, és az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetéseivel várom önöket. Hát két fiatal ember nagyon szenvedélye.

0: Baranyi Roland és Hódos Dániel ideje, amikor végre szakérthetik a világban zajló foci meccseket. Érdemes figyelni őket ezen a nyáron, hiszen még akár jó fogadási tippeket is adhatnak.
1: Ivója.
2: Romákról, nem csak romáknak.
3: Nagy szeretettel üdvözöllek titeket ismét, kedves rádiódik hallgatók, visszajöttünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Hódos Dániát hallhatjátok, amint a labdarúgásról beszélgetünk olyan értelemben, hogy eddig kitárgyaltuk a top 5 ligából 3 ligát, hogy hogyan láttuk a szezonokat, a Premier League-ről, a La Ligáról és a Szériáról volt szó eddig. A francia bajnokságról nagyon akartál beszélni, azt tudom, van egy-két gondolatod a Ligue 1-nal kapcsolatban. Érdekes volt egyébként a kis csapatok szempontjából, vagy a most már kis csapatokká váló, ebben az idényben kis csapatokká váló csapatok szempontjából az idény. Hogy látod a francia bajnokságot? Mi az, amit nagyon kiemelnél belőle?
4: Elsősorban nekem nagyon furcsa az, hogy a nizzai csapat ugye 16. helyen végeztek, ugye az még osztályozó tér, de hogy hatalmas botrány is volt a pályán belül. Ugye pár évvel ezelőtt Európa Ligába játszottak elődöntőt, szóval nagyon-nagyon furcsálom. A Nantes-t is sajnálom, mert ők fixen ki is estek már a másodosztályba. Nagyon kevés pontot is, szerintem azóta, amióta onnan eligazolta a Emiliano Sala, nem tudom, ismered-e még ezt a nevet, ugye, aki elhúnyt tragikusan. Azóta nem is hallasz igazából erről a csapatról, de azt tudtad, hogy egy fix középcsapat a francia bajnokságnak. Viszont ha már a tabella felső részére megyünk, akkor azt kell mondanom, hogy most engem ez a PSG annyira a bajnokságban nem győzött meg. Ugye 6 pontos előnyük volt, ami oké, előny, de ugye a francia bajnokságban megszokhatjuk, hogy majdnem 90 pontig fölmegy a PSG, úgyis, hogy 34 meccset játszanak csak. A Lens szerintem azt hiszem, hogy januárban még vezette is a francia bajnokságot, és március környékén jött vissza a PSG. Nyilván a PSG érdemét nem lehet elvenni, mert ők is megnyerték a bajnokságot, benne vannak a BL döntőbe.
3: Igen.
4: A Marseille-be csalódtam egy picit, mert azt hittem, hogy ezekkel a játékosokkal, akik most vannak, azokkal meg tudják fogni ezt a PSG-t is, most simán lehetett volna, mert Greenwood ebben a szezonban is hatalmasat megy, ugye az előző szezonban is 34 meccsen 21 gól, ebben a szezonban 32 meccsen 16 gól, szóval óriásit megy ahhoz képest, hogy tényleg egy évig nem is játszott. Aubameyang is ott van, ugye van ott most egy Paixão, Højbjerg, nagy nevek, ugye a Rulli, a Medina, Emerson, szóval tök jól össze van rakva, és ezek már évek óta ott vannak ezek a játékosok. Pavardot is kiadtam, bocsánat. Szóval ezek hatalmas nevek, úgymond, és most meg tudta volna fogni szerintem ezt a PSG-t a Marseille. A Lyon-ba nem nagyon látok sok mindent, amióta elmentek onnan a nagy nevek, főleg a Cherki után. Ugye az Endrick ment ott most egy fél évet, és igen, be is vágották ugye a brazil keretbe, 16 meccsen 5 gól, 7 gól passza volt, és ha jól tudom, meg is tanult franciául ebből a kis időszakban. Te hogy látod ezt a francia bajnokságot?
3: Tud beszélgetni majd a Kamavingával, én nagyon remélem amúgy, hogy a Real Madridnak beválik majd. Egyébként pont a Kamavingát mondtam, akiről most vannak hírek, hogy lehet, hogy elmegy Chouamenivel, akkor nagyon érdekes a francia bajnokság, ugye egy-két meglepetéssel azért a Premier League-be, meg a La Liga-ba azért így meg lehet, így csoportosítani lehet, hogy következő szezonban valószínűleg, nem tudom, a Valencia, meg a Real Sociedad, mit tudom én, közepesnek fog számítani, Mallorca, tehát valahol a középmezőn környékén fog mozogni, és akkor a nem tudom, a harmadik, ötödik, hatodik hely között, meg ott lesz egy Villarreal, mit tudom én, Girona, egy ez a pár csapat. Viszont itt az előző szezonhoz képest te gondoltad volna, hogy mondjuk a Lorient az 9. lesz, a Nice pedig 16.
4: Igen, nagyon durva.
3: Hogy a Brest, ha jól tudom, vagy tavaly előtt BL-ben szerepelt, most pedig megelőzte őket a Párizs FC.
4: Jó, a Párizs FC az most kapott egy kis támogatást ugye a francia bajnokságtól, ugye szint úgy Párizs

0: csapat, mint a PSG. Nekik azért voltak nagyobb igazolásai, számíthattunk arra, hogy benn fognak maradni. A Monacót sajnálom, hogy még a konferencia ligát se érték el, ugye, és ez pont az utolsó fordulóban dőlt el, amikor a Strasbourg egy hatalmas meccsen 5-4-re legyőzte őket. Ugye én ott a személyes kedvencem volt még régen a Ansu Fati.
1: Igen.
0: Aki most ott kölcsönben van, nagy valószínűség marad is, ki fogják vásárolni. Ő 25 meccsen 11 gólt lőtt, és kezdi megtalálni a góllövő cipőjét, és ez a 25 meccsben nem mindegyik 90 perces mérkőzés. Ugye az elején nagyon nem adták meg neki a bizalmat, meg ugye volt sérült is, de most azt látom rajta, hogy remélem tud egy ilyen Greenwood színvonalat hozni, mert tök jó lenne egy jó Ansu Fati.
1: Rengeteg nálunk még okosabb szakértő egyébként régóta azt mondta, talán tavalyig mondták ezt, hogy a Paris Saint-Germain azért nem fog tudni soha BL-t nyerni, vagy jó, hát nem jelentették ő soha, de azért nem tud hosszú távon annyira nagy szintet képviselni, mert a saját bajnokságában nincs eléggé kijelző olyan ellenfelekhez, mint például a Premier League, a La Liga vagy a Bundesliga csapatok, mert nagyon gyenge a francia bajnokság. Egyébként még most is hivatalosan úgy van, tudod, amikor az aranycipő érmennek például, hogy a Premier League-be, a spanyol bajnokságban, a németbe és az olaszba egy gól, az kettővel szorozzák, a francia bajnokságban meg csak másféle, igen. Tehát ott nem ér annyit a gólod, mert elvileg annyival gyengébb az a liga, de nem lett igaz, mert én is azt gondoltam, például, hogyha most átkanyarodunk mondjuk a BL-re, ugye a Bundesligára nem is megyünk át, csak pont témában van, mert ott nem nagyon lehet miről beszélni, elég egyértelmű volt egy ilyen Bayern szezon után, de ugye találkozott a PSG Bayern az elődöntőben, az első mérkőzés az elmúlt jó pár év. Szerintem legjobb meccse volt.
0: Ez így van.
1: Nézted élőben?
0: Persze, hát kiérthetetlen volt. Hát mintha tényleg egy döntőt néztünk volna, olyan volt.
1: Igen, az szomorú vagyok amiatt, hogy nem az lett a döntő egyébként.
0: Hát igen, de egyébként durva volt tényleg, hogy a Bayern visszatudott úgymond jönni 5-2-ről, 5-4-re. Na, de tényleg, ha ezt valaki semleges nézőként nézte, mint ahogy én is, tényleg, akkor ott a szintiszta focit látta. Nem volt időhúzás, nem volt fetrengés, nem volt varozás, az volt, nem azt mondom, de hogy tényleg egy nagyon jó mérkőzés volt, és ez tényleg egy döntőszintű mérkőzés.
1: Igen, az volt számomra benne nagyon érdekes, és ez nagyon ritkán történik meg, hogy látunk a saját bajnokságában, vagy a saját BL csoportjában két olyan csapatot, akit bombának látunk, ez esetben a Bayern München és a PSG, megállíthatatlannak látjuk, és akkor mindig az szokott lenni, hogy amikor találkozik a két nagy csapat, akkor kiderül, hogy az egyik annyira nem is nagy csapat, mert igen, úgy kihullik, de itt nem volt ilyenről szó.
0: Figyelj, igazából itt a PSG-nek, ha megnézed azt a mérkőzést, minden összejött. 5 kapura lövésük volt.
1: Igen.
0: 5 góljuk lett. Minden összejött. A Neuer nem tudott védeni. Hát nyilván, hát 5 ment kapura, hát abból nem tudtál védeni, nyilván. Ezzel szemben pedig ugye a Bayernnek 8 darab volt, szóval ahhoz képest, hogy megnézed, hazai pályán volt ugye a PSG, és én nagyon azt hittem, hogy a visszavágó mérkőzés is hatalmas gólos mérkőzés lesz, de ugye ebbe csalódtunk, hogy a PSG ugye majdnem a legesleg végéig vezetett.
1: Igen, igen. Ami még teljesen abszurd, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy a Bayern München 4-et rúg az első meccsen, utána a második meccsen se kap ki, és ennek ellenére kiesik, az hihetetlen. Tehát az, hogy ez a Bayern München, ez az elmúlt évek egyik legjobb csapata, kimerem jelenteni ezzel a támadó hárommal, ezzel a nyomással, amit tudnak helyezni a védelmekre, ezzel az összeszokottsággal, egészen elképesztő, hogy mit tudnak játszani, és hogy mennyire jól játszottak egyébként, főleg az első meccsen, de a másodikon is jól játszottak, és hogy így ki lehet esni egy ilyen játékkal, ennyi góllal, ilyen csapattal, ez hihetetlen.
0: Igen.
1: És itt a PSG érdemei jönnek ki.
0: Hát így van. Hát ugyanazt játsszák, mint a tavalyi szezonban. És igen, is nagyon durva, hogy megint ott vannak ugye a BL döntőbe, és most hát nem tudom, kíváncsi lennék, hogy most egy hasonló mérkőzés látom, mint tavaly a BL döntőbe, vagy az Arzenál tud egy olyat mutatni, mint a, tegyük fel a Barcelonánál, amik utoljára a BL döntőben voltak.
1: Az Arzenálról még a Bajnokok Ligája kapcsán beszéljünk pár szót. Hát akármennyire elfogult Arzenál drukker valaki, akkor sem mondhatja azt, hogy ez nem minden idők egyik legkönnyebb ága volt, amivel az Arzenál bejutott. Ugye a 16 között, illetve a 16 között ugye találkoztak a Leverkusennel, velük leixeltek Németországban, utána 2-0-ra nyertek otthon, utána találkoztak a Sportinggal, őket két meccsen egy gól született, az az Arzenálé volt, és az Atletico ellen született összesen a két meccsen 3 gól, ellentétben a PSG Bayern, amint 11 született a két meccsen, és itt egy góllal jobb volt az Arzenál. Nem hinném, hogy nagyon megizzadott volna akár a Bayern München, akár a Barcelona, hogyha itt ezen az ágon kellett volna Leverkusentől kezdődően végigmenni ezeken a csapatokon. Hát nem tudom mire, én nem látom annyira az Arzenálba azt, hogy elbírnák azt a nyomást, hogy ne kapjanak gólokat ettől a PSG-től. Szerintem elképzelhetetlen, hogy a PSG ne rúgjon gólokat még a rendes játékidőben. Azt viszont annyira nem lehet elvenni az Arzenáltól, hogy még mindig az egyik legjobban védekező csapat Európában.
0: És a legjobban lövi a szögleteket.
1: Igen. Láttad a Leverkusen mit írt át a tábláján? Tehát gratuláltak az Arzenálnak, de előtte egy olyan tábla volt kint, hogy nem lehet az Arzenálnak szögletet rúgni náluk, vagy hasonló. Ami még eszembe jutott a BL döntő kapcsán, hogy ugye említetted már, hogy a Guardiolának a tanítványa, a Mikel Arteta, hozzá kapcsolódik a korai szakmai tapasztalatokat illetően, de akiben látom azt a fajta szellemiséget, azokat az innovációkat, azt a fajta újítást, azokat a bevállalásokat, azt a fajta komplex rendszert, amit átlát és amit mer játszani, az pont, hogy aki az ellenfele lesz a döntőben, Luis Enrique.
0: Fú, hát ez szerintem a mostani edzőknek az a top, jelenkornak a top edzője. Igen. Nem tudom, nézted de a PSG Bayern meccset, amikor a Bayern volt otthon az 1-1-es mérkőzést. Uh-huh. Hát ki gondolná azt, hogy a kapusa Safonov az a kirúgásokat a középpálya bal oldalára rúgja ki, hogy az Olis rádobják, és hogy pressingeljék az Oliszt kis területen. És abból jön, igen, a labdaszerzés, és abból megy a karácsérlia. Ki gondol ilyet?
1: Hihetetlen.
0: Most nagyon kemény tőleg.
1: Hihetetlen.
0: Akkor, ugyanez a kezdőrúgás. A Vitinha egyből fölrúgja majdnem a szöglet zászlóig baloldalt. És onnan egyből úgy indítanak, hogy egy labdaszerzés. Mert fölpresszingelik az egész baloldalra.
1: Igen.
0: Ki gondol ilyet?
1: Hihetetlen. Igen, hogy abban érzi biztonságát taktikailag az emberünk, hogyha nem náluk van a labda, és le tudnak rá támadni.
0: Konkrétan. Hát a kirúgásokra is a Dembélé, ahogy elvégzik, sprintbe. Konkrétan sprintbe mozognak, és ha felrúgják, az a pihenőidő. Igen. Egyébként végig, ha belső védőknél vagy kapusnál van a labda, sprintelnek, az a hármas. És ez az, ami hiányzott Mbappéből ugye a PSG-be.
1: Igen. És hihetetlen egyébként, hogy milyen hozzáállása van magához, a futball szigorúságához. Azt hiszem pont a Dembélé nyilatkozta azt a Luis Enriquéről, hogy akármennyire fáradt, vagy akárhány góllal vezetnek, ő nem meri azt megtenni, hogy nem megy vissza védekezni, mert tudja, hogy a Luis Enriquét nem értekli, hogy ő a Dembélé, és hány gólt rugott, és mennyire fontos játékos, ő leülteti a padra, igen, akár egy döntőbe
0: ezt láttuk a Kvaratskhelianál a legeslegelején, ezt láttuk.
1: Igen, hihetetlen. És amit még hozzá lehet tenni a Luis Enriquéhez, először én a Luis Enriquére úgy gondoltam, mindig is lehetett tudni már a Barcelonában is az utolsó barcelonás BL győzelemhez, ugye a Neymar, Messi, Suárez korszakban, ugye ő vezette bajnoki címhez, bajnokok ligája győzelemhez is a Barcelonát, akkor is lehetett tudni, hogy egy kiváló edző, de én mindig valahogy úgy gondoltam rá, főleg, hogy rá a Guardiolára 3 évre? Vagy hogy volt az? A Guardiola után? Időszak, mindegy, egy kicsit zavaros.
0: Tito Villanova volt.
1: Igen, rá 3 évre talán vette át az Erika Guardiolától a stafétát a Barcelonánál, és mindig úgy gondoltam az Erikére, hogy nagyon jó edző, de hát ott a Guardiolának az árnyékában van, majdnem olyan jó elképzelései vannak, mint a Guardiolának, de csak egy ilyen félig Guardiola a csávó, így nem annyira nagy egyéniség. Viszont szerintem, ami még hasonlít a Guardiolai zsenialitásba rá, az, hogy ezeket megmeri húzni például, hogy a kezdőrugásból kirúgja a szögletzászló Zavitinja, a Guardiolának is volt ilyesmi, például a BL döntőre olyan felállásba állt fel, azt mondjuk bebukta a Chelsea ellen, hogy 2 olyan játékos tett be, akik alig játszottak. Például ott kimozdíthatatlan volt, azt hiszem, abban Manchester City-ben a Cancelo volt ott talán, és az Zinchenkót kezdette, és el is bukta rajta a BL döntőt. Tehát ebben a zsenialitásban benne van az, hogy vagy nagyon-nagyot húzol, vagy buksz, de úgy látszik, hogy az Enrique már ezeket megmeri húzni.
0: Remélem, nem is tudom, a régi Chelsea is nem a mostani, hanem a 2011-es, talán nem biztos, hogy jó dátumot mondok, amikor egy full ismeretlen játékos Ryan Bertrand volt a bal szélső. Akkor debütált.
1: Igen.
0: Hát az is mekkora debütálás, és meg is nyerték.
1: Nagyon kemény. Beszéljünk egy kicsit a BL döntőnek az esély letolgatásáról komolyabban. Ugye érdemes tudni, hogy itt lesz a Puskás Arénában, még soha nem volt a Puskás Arénában, vagy nem volt még soha Magyarországon BL döntő, én úgy tudom, ez lesz az első. Ez nyilván egy nagyon nagy esemény, hogyha közelbe laktok, vagy hogyha nem laktok a közelbe, akkor is menjetek ki, biztos a stadion környékére, biztos nagyon jó élmény lesz, nagyon nagy hangulat lesz ott. Lehet, hogy nem fogtok gyorsan kikeveredni az ottani jövésmenésbe a tömegtől, de szerintem ez egy ilyen városi vagy népünnep lehet, mikor a BL döntő és a trófea Magyarországra jön. Egyébként valamelyik üzletbe aztán meg lehet a BL trófát tekinteni, ki lesz állítva.
0: Nem hiszem, hogy ez igazi, de
1: ja,
0: én is. Hát ugye, amikor ünneplés van, akkor se az igazit rakják hozzájuk, hanem ami a csapathoz majd kerül, az igazi BL trófea egyébként. Aha. Meg amit belegravíroznak a döntőn, ugye az ténylegesen az igazi, de amit már az ünneplésre adnak, nyilván az egy nagyon rága a trófea.
1: Hamisítvány.
0: Hát nem hamisítvány, hanem egy ilyen, hogy szokták mondani ezt?
1: Sablon.
0: Igen, de onnan veszed észre egyébként, mert pont egy cikket olvastam erről, hogy amikor felemelik, az alján ugye ennek a BL csillagoknak ott kell lennie.
1: Aha.
0: És nagyon sok ilyen kép van, ahol nincs. Na, az a sablon.
1: Aha, te érdekes. Ugye a Arsenalt meg a Paris Saint-Germaint is bajnokság szinten kiveséztük. Még arról érdemes lenne beszélni, mert azért az Arteta is egy hatalmas koponya. Mi lehet szerinted a jó hozzáállás egy olyan csapatnak, akiről mostanában az terjed, és nem is véletlenül, hogy minden meccset 1-0-ra akarnak megnyerni. Valószínűleg igaz is, hogy nekik az úgy nagyon jó lenne, hogyha minden meccs 1-0 lenne. Ilyen 90-es évekbeli olasz foci szinten, tudod, hogy az első gólt rúgja, az már úgy maradt, mert mindenki védekezik. De mi lehet egy edzőnek ilyenkor a taktikája, hogyha egy olyan csapattal találkozik, aki a Bayernnek tud gurítani 5 gólt?
0: Szerintem mindenféleképpen rá fognak menni erre. Ugye lehet látni a játékukon, hogy a beadásokat mindig erőltetik, hogy legalább, hogyha blokkolás van, akkor is szöglet legyen benne belőle. Uh-huh. És a szögleteket, ugye meg a szabadrugásokat, ugye van ott egy ilyen mester edző, aki tényleg top szint, már nem is tudom, tényleg utána kéne majd néznünk, hogy hány gólt szereztek szögletből az Arsenal ebbe az idényben, mint a BL-ben, mint a bajnokságban. Én szerintem ebbe bízhatnak, abba, hogy most nem tudom, hogy a Timber fel fog-e épülni a BL döntőre, de hogy jobb hátul pozíciót nem nagyon tudja megtartani mostanság az Arsenal is. Mm. Az utolsó időben, ugye ez a Mosquera Ronyos srác játsza a jobb hátvédet, aki nem is jobb hátvéd, és hogyha ha White vagy ő fog kezdeni, akkor ott az egy biztos, hogy egy gyenge pontja lesz az Arzenálnak. Ugye Raya jó lábbal, a Saliba, a Gabriel jó lábbal, és ugye itt nagyon-nagyon magas lesz a pressing a PSG-től, és szerintem az egy döntő forrás lesz, hogy tudják följebb rakni esetleg Rice-ra vagy Ödegaard-ra a labdát.
1: Igen. Igen, és hogy a Rice, Ödegaard ezekbe a gyors átmenetekbe, mert ugye, hogyha valakinek a torkán vannak pressingbe, és nála van a labda, és már mit tudom, a hátsó vonalnál van a labda, akkor onnan egyetlen lehetősége van, hogyha gyors átmenetekbe kigurikázza a labdát, hogy utána legyen belőle egy kontra, hogy ehhez mennyire vannak hozzászokva, hogy a torkukra szaladnak az ellenfél játékos, amikor náluk van a labda, ez egy kérdés, mennyire tudnak hozzászokni. Én nagyon bírnám, hogyha az Arteta húzna egy hatalmasat, és full-full támadó focit
0: játszanak.
1: Azért ez kevés, de ebbe a keretbe egyébként benne van
0: vagy
1: az, hogy képes
0: egy hatalmas pressinget nyomnának már a legelején. De mondjuk, aki nem csinálja ezt, annak szerintem az első 15-20 percben ez elfogy. Szóval ez a kis spanyol csapatoknál lehet látni ezt, amikor például a Barca Real ellen játszanak, hogy az első 15-20 percet úgy megnyomják, utána pedig ugye elfáradnak, elfogynak.
1: Igen.
0: Ha ezt meg tudja fogni az első 10-20 percet, és ott megszerezni azt az egy gólt, amit nagyon akarnak, és utána beolasz fosziznak, én még látok rá arra esélyt, hogy ez mond sikerüljön is.
1: Érdekes egyébként, hogy a Ben White-ot említetted, említetted, ugye?
0: Igen.
1: Vagy csak én képzeltem, hogy említette, hogy a Ben White esetében egy-két évvel ezelőtt róla szintén az volt, hogy az egyik legstabilabb embernek gondolták. Igen. Azon a poszton, és akár mert lapoztál így a Premier League-ről, hogy az Arzenáról volt szó, akkor mondták, hogy a Ben White mennyire jó, hogy ott megtalálták azon a poszton. Nagyon gyorsan változik a világ.
0: Figyelj, ő is egy belső védőből lett kényszer jobb hátvéd, mert őt ugye az Arteta belső védő pozícióra igazolta. De mint kiderült, az elmúlt két évben nem nagyon tud támadásokat vezetni. Ugye voltak neki nagyon jó, például azt hiszem a 23-24-es szezonban, emlékszem is, hogy 4 gól, 4 gól passza volt. Ami egy jobb hátvédtől szerintem paráda is. De mostanság ugye nem is kap elegendő játék lehetőséget, sérülésekkel is küzd, és egyszerűen nincs meg a támadó mond energiája.
1: Milyen reális képed van arról szerinted, vagy milyen van-e arról reális képed, hogy az Arzenál valahogy behúzza ezt a BL győzelmet történelmével először? Mindenképpen történelmi lesz egyébként a döntő, mert vagy az Arzenál nyer először, vagy történik egy címvédés a Real Madrid után először.
0: Igen, igen.
1: Tehát bárki nyer, annak jelentősége lesz. Látsz egy olyan forgatókönyvet magad előtt, ahol az Arzenál behúzza?
0: Visszatérek az előző mondataimra, ha az első 15 perc, 15-20 perc jól sikerül, és sok szögletet tudnak összehozni, szabadrugásokat, akkor van tényleges esélye arra, hogy behúzzák, de ha most egy százalékba értékelnem kéne, hogy melyik csapat fogja megnyerni a BL döntőt, akkor egy olyan 70-30-at mondanék a PSG-re.
1: Igen, nekem is egyébként a fogadóirodák szerint annyira nem, szerintük szoros. Valahogy én is nagyon azt érzem, hogy nálam ez nagyon sima PSG. Hiába jó csapat az Arzenál, szerintem ezt a nyomást, amit a PSG tud nyújtani, ezt nem fogja elbírni az Arzenál. Én úgy érzem, elég szorosnak van mondva ez a mérkőzés. Én mondok rá egyébként egy 3-1-et vagy 4-1-et. Szerintem meccsbe lesz sokáig az Arzenál, és ki fog nyílni a pofon zsák a végére.
0: Én 3-at nem mondom, én 2-0 vagy 2-1-be bízok igazából a PSG javára.
1: De bármi benne van, az is persze. Lehet, hogy ezt is lehozza 1-0 az Arzenál.
0: Egy szöglöttel.
1: Aztán milyen?
0: Amit a Raya fejelbe.
1: Igen. Vagy van egy Chelsea-s haverom, neki azt mondtam, hogy milyen lenne már, hogyha Havertz dönteni el 1-0-ra a meccset, mint a Chelsea-s BL döntőben.
0: Mint a City ellen.
1: Igen. van még egy pár percünk, ugye a hallgatóknak is mondom, kedves hallgatók, hogy nyáron elég sűrűn fogunk, nem biztos, hogy Dániellel minden esetben, de remélem azért egy pár szó jön, a világbajnokság ideje alatt fogunk nektek elemzésekkel jönni, jóslatokkal jönni, kibeszéljük az akkori történéseket, meccseket, mi hogy látjuk a világbajnokságot, és adunk nektek egy kis ízelítőt ebből a világbajnoki feelingből, mivel kijött egy-két keret már, világbajnoki keret, és gyorsan elemezni fogjuk azokat, hogy kik a legnagyobb kimaradók. A brazil válogatott szerintem a legérdekesebb. Ott ugye egy csomó videót láthattunk, hogy a brazil prince a Neymart beválogatták, és mennyire örült ennek. Legtöbben azt mondták, főleg az Ancelottinak a makacsága miatt, és amennyire ismerjük, hogy ő bármit meg már húzni, hogy nem lesz benne a Neymar. Megdobbant a szívünk, mikor láttuk, hogy beválogatták a Neymart is, viszont voltak komolyabb nevek, akik kimaradtak a brazil keretből. Vannak érdekes nevek, akik ben vannak helyettük. Ezt valamennyire elemezzük ki. Például João Pedro mondjuk kimaradt a brazil keretből.
0: Én nagyon furcsálom. Most fölteszed magadnak a kérdést, hogy Enrique vagy João Pedro, akkor szerintem az emberek 90%-a João Pedrót fogja mondani. Enrique egy 18-19 éves fiatal srác, aki előtt még 2-3 VB is simán ott lehet. De João Pedro ebben a szezonban oké, egy bukdácsoló Chelsea-be volt, de 15 gólt lőtt. Összesen minden együtt 20 gól. Most egy 20 gólos játékosnak ott kell lenni a VB-n.
1: Igen.
0: És most belegondolunk abba, hogy Enrique egy úgymond egy zöld fülű, de egy hatalmas tehetség, és ki tudja, lehet, hogy meghúzzák azt a váratlan dolgot, mint a franciák, ugye, hogy van egy 18 éves Mbappé, oké, most a Enrique nem egy akkora tehetség, mint az Mbappé, de simán lehet azt mondani, hogy ez ténylegesen az ő VB-je lesz. Egyébként még aki kimaradt ugye a Tottenhamből, a Richarlison, ő is 11 góllal zárt, és ugye a legutóbbi VB-n egy tök jó VB-t zárt. Ugye Rodrigo sérülés miatt nem lesz ott. Még akit hiányoltak nagyon sokan, az a Thiago Silva a sírból, 41 évesen. Hát jó, hát olyan nevek vannak bent ugye a brazil bajnokságból, akiket nem nagyon ismernek az emberek, akkor nyilván egy Thiago Silvát mondanak még, mert még aktív futbolista. Egyébként a argentinokban van egy Paulo Dybala, aki kimaradt ugye, az is egy úgymond nagy név, ugye a Camavinga maradt ki a franciából, akkor ugye akit említettünk már, Baldi a spanyolból, azért ezek azért kemény dolgok. Hát ott a Cucurella van, meg a Grimaldo, ugyebár. Akkor a Trent Alexander-Arnold.
1: Az angol válogatottból.
0: Akkor még akit lehet mondani, az ugye a Fermín López, de ő ugye sérülés miatt maradt ki, hiszem 4 hetes sérülése van, és már úgy vannak vele, hogy ugye pont egy hónap múlva kezdődik, hogy most már úgy nem válogatták be.
1: Igen, és reméljük, hogy a Yamaha jobban lesz a VB-re.
0: Hát általában az első meccset ki is kell hagynia, most azt olvastam. Lehet, hogy csak pihentetni akarják, most így fejből nincs meg, hogy ki lesz az első ellenfél, de úgy gondolom, hogyha nem egy erős ellenfélre játszanak, akkor szerintem nem nagyon fogják mondani a hiányát, biztosan tudják kezelni a hiányát.
1: Mármint a Yamahának?
0: Igen.
1: Hát azért meg lennék lepődve. De én azért aggódom érte a Yamahét, mert amikor ugye amikor megsérült, akkor kb. Egy hónap volt hátra a VB-ig, és azért azt nem tudom, hogy milyen szuper képességei vannak mondjuk annak az orvosnak, aki megmondja, hogy hát 30 nap múlva az első meccsen nem játszhat, de 34 nap múlva már igen. Tehát azért ez ilyen rizikós. Tehát ott még az is benne van, hogy milyen lábbal kell fel, vagy hogyan
0: alszik. Hát valószínűleg továbbításra számítanak, és nem akarnak kockáztatni. Itt valószínűleg ez lehet a probléma. És nem akarják azt, hogy... Mert ugye ez pont egy olyan sérülés, ezt már ugye kifejtették, hogy nagyon könnyű visszasérülni ebbe a sérülésbe, és gondolom, ezt nem akarja kockáztatni a spanyol szövetség.
1: Igen, amiről még érdemes szót ejteni, ugye az Ancelottinak a döntése kapcsán, hogy ugye a Martinellivel például, a Luis Enriquevel például, Rafinhával, Viniciusszal ki van töltve, eléggé túl van töltve a szélső támadó szekció. Luis Enrique helyett simán szerintem beférhetett volna mondjuk a João Pedro. Én nagyon drukkoltam az Igor Tiágónak, hogy bekerüljön.
0: Nagy szezont fut, igen.
1: De hogyha egy-két hete akár, vagy nem tudom, egy hónapja össze kellett volna rakni egy brazil kezdőt, ami biztos, én lehet, hogy beraktam volna. Én egyébként arra számítottam legnagyobb eséllyel, hogy vagy a Cunha ugye, vagy a João Pedro lesz az alapkezdő csatár. És azért az nagyon durva, amikor valakit alapkezdő 9-es csatárnak gondolsz, aztán nincs lesz a
0: fényén. Igen, igen. De egyébként nagyon sokan olvastam, hogy, ki van, hogy nincsenek megelégedve ez a Luis Henriquével, ugye a Zenitből. De most tegyük a szívünkre a kezünket. Az Ancelotti biztos, hogy megnézte őt, biztos, hogy lát benne valamit, akár a kispadra, akár a mérkőzések utolsó 20 percébe, de most kit tudnál odarakni a helyre? Mondj egy nevet. Hát most ott a Martinelli, akire ki vannak akadva, hogy pár gólt, három gólt lőtte a szezonba. Kit raknál oda a helyére?
1: Nehéz dolog. Én arra gondoltam, hogy maga a szélső poszt, ugye a Martinelli, Rafinha, Vinicius, az már megvan nekik, nem minném, hogy nagyon a három emberen kívül nagyon szóhoz jutott valaki a bal meg a jobb szélen. Ki lehetett volna helyette vinni a João Pedrót?
0: Igen, még ezek a játékosok általában végigjátszák ezt a VB-t, szóval, hogy simán lehetett volna helyette egy João Pedro, ráadásul ugye sokan azt mondják, hogy Cunha, nem azt mondja, hogy Cunha helyett, de hogy Cunha helyett is játszhatna a João Pedro, de viszont a Cunhába ugye ne felejtsük el, hogy ő visszavont csatárként is tud játszani, és ugye ebbe Neymar is valószínűleg ebben a pozícióban fog játszani, meg Lucas Paqueta is. Úgyhogy itt a szélsőben szerintem nagyon gyengék a kispad feltöltése a brazil válogatottnak is. Tényleg ez a Luis Enrique, ez nem volt egy rossz döntés, mert jó szezont fut, de viszont nem tudsz mást mondani helyette. Szóval most akárhogy gondolkozok, nincs olyan ember, akire azt tudom mondani, hogy helyette simán bekerülne a VB keretbe.
1: Hát kedves hallgatók, egy szó mint száz, reméljük azért, hogy jól átgondolta az Ancelotti, és utólag kiderül, hogy jó döntés hozott, mert én azért drukkolok a braziloknak, hogy jók legyenek, sok-sok év után tovább jussanak, mint mondjuk egy elődöntő, én megnézném őket egy döntőbe is, egy jó brazil válogatottal. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és kibeszélhettük az idény eddigi részét, várlak téged a VB alatt is. Remélem jössz, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást, és hajrá olaszok!
1: Hajrá Olaszország! Hajrá olaszok, hajrá magyarok, és hajrá kik még? Hajrá Írország! Kedves hallgatók, 06303030-as telefonszámra tudjátok elküldeni a véleményeteket a világbajnoksággal kapcsolatban, a Bajnokok Ligája döntővel kapcsolatban, ami Budapesten lesz megrendezve. Mi jövő héten ismét itt leszünk, addig is ne felejtjétek el hallgatni a 100.3 Rádió Dikket, Hódos Dániát vendégként, Baranyi Rolandot műsorvezetőként hallhattátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: Gyorgyógy.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
2: Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifaemelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járat a Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.
5: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 24-e vasárnap van, és 19 óra múlt 2 perccel. Dr. Suki András vendége ezen a héten Olá Dezső klarnétos volt, akivel igazán izgalmas beszélgetést folytattak itt a Roma Szalomban. És azon kívül, hogy szóba fog jönni az OSK és különböző oktatási felületek, természetesen elhozta a muzsikáját is, és egy csodálatos összetételű különleges zenekar muzsikáját is hallhatják majd a beszélgetés végén.
1: 100.3 Rádió Dick.
6: Köszönöm szépen, Dezső bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést.
7: Nagyon szívesen, Bandika.
6: Most is jelenleg a 100 tagú cigány zenekarnak a szólamvezető klarnétosa.
7: Igen.
6: Egy picit kanyarodjunk vissza a gyökerekhez, hiszen ezek mindig nagyon fontosak és izgalmasak. A Dezső bácsi akkor szintén zenés családban született.
7: Igen, hát az egész család az.
6: Sőt, a fia is, róla majd még külön beszélgetünk.
7: Jó. Édesapám is zenész volt, prímás. A nagyapám

0: féle cigányzenészek albumában is esetleg megtalálható.
1: Igen.
0: Aha. Ez egy régi kiadás, ami, ha jól emlékszem, 1896-ban jelent meg, és tulajdonképpen egy összefoglaló könyv a kornak a híres cigányzenészeivel.
1: Igen, pontosan így van. Én ezt a Boros Lajos mutatta meg nekem ezt a könyvet, mert ő neki meg volt, és én akkor az ő zenekarában voltam, és azt mondta nekem, hogy mutatok egy fényképet, mintha magadat látnád. És akkor oda volt írva Gyolá Gábor, akkor már tudtam, hogy miről van szó, ugye a szüleimtől hallottam róla, meg a családba, és úgy írták, hogy Gyolá Gábor minden idők egyik legjobb klarinétosa. Hát ez szépen ismerés volt a részére.
0: Ez
1: meg büszke voltam rá, azóta is büszke vagyok rá.
0: Igen. És akkor innen jött esetleg a klarinét iránti szeretete? Vagy hogy kezdett el klarinétozni, Dezső bácsi?
1: Úgy bandikám, hogy akkor már ugye Zalaegerszegen laktunk, egyébként Győrbe születtem, ott laktunk akkor már Zalaegerszegen, olyan 8-9 éves otthon, és akkor a család mindent elkövetett, hogy én legyek hegedűs, akkor legyek cimbalmos, zongorát is akarták. Aha. Hát egyik se sikerült nekik, mert kélek szépen Kaposvárról akkoriban oda került Zalaegerszegre egy Darvas András nevű klarinétos a nagybátyám zenekarába. És valamiért kellett oda menni, ahol muzsikáltak az étterembe, és engem is elvittek anyámék. Aztán, mikor én ezt meghallottam, a klarinétot, meg hát jó is csinálta, aztán kélek szépen, de a legjobban az ragadott meg, olyan érdekes dolog, hogy kisgyerekként én rá 8-9 éves gyerek voltam, és ráéreztem arra, hogy azt a klarinétost olyan, mintha egy kicsit megkülönböztetett szeretettel álltak volna hozzá. Mert ugye a hangszer miatt is meg. És akkor én mondtam anyáméknak, hogy mikor mentünk haza, mondom én ezt a hangszert akarom. És akkor még eltelt még egy ilyen jó fél év, egy év, hogy ők nagyon erőtették, hogy ezt nem szabad, fiam, te kis sovány gyerek vagy, tudod, általában.
0: Ja, tesz felépítés.
1: Igen, aztán hát
0: igen, azért kell hozzá egy fizikum.
1: Hát aztán nem sikerült nekik győzni ellenem, én győztem, aztán kélek szépen. Akkor elkezdtem tanulni klarinétozni.
0: Mennyi idős volt akkor?
1: Én 10 éves koromba kezdtem. És akkor utána egy évre abba is kellett hagynom, mert volt ilyen születésemtől kezdve 11-szer voltam tüdőgyulladásba. És akkor azt mondta az orvos, hogy hagyjuk abba, mert maradt egy folt a tüdőn nekem akkor gyerekkoromban, és mondta, hogy hagyjuk abba most ezt a hangszert, legalább egy évet kell ezt egy kicsit pihentetni. És akkor utána, mikor lejárt az egy év, akkor elkezdtem újra a zeneiskolába tanulni, és 13 éves koromban, 1973-ban meg már tudtam felvételizni a Rajkó zenekarba. Úgyhogy a gyerekkori vágyam sikerült, a Rajkó zenekar is, meg az is, hogy klarinétos lehettem. Hát az én generációm az még mindent elkövetett, hogy cigányzenész lehessen, mert ennek akkora elismerése volt ennek a műfajnak akkor még. Meg hát a Rajkó zenekar ugye nem beszélve Farkas Gyula vezetésével.
0: Ez akkor egy kitörési pont volt?
1: Hát az, mert most képzeld el, hogy vidékről, ugye, hát mondjuk mehettem volna szakiskolába, akkor annak hívták még, mert az én klarinét tanárom az Pécsen végzett. És mondta anyáméknak, hogy ő nagyon szeretné, hogy oda mennék. Hát akkor is mindent el kellett követnem, hogy ne úgy legyen. Aztán akkor ugye én jöttem a Rajkó zenekarba, sikeres felvételim volt, és akkor sikerült bejutni oda.
0: De először klasszikus zenével kezdett, gondolom.
1: Persze, hát
0: mint mindenki természetesen.
1: Mindenki.
0: És akkor miket kellett játszani?
1: A felvételire gondolsz?
0: Akár a felvételi, igen.
1: Hát ott azt hiszem, hogy akkor már első Kröpsöt játszottam, ami egy kicsit nehéz volt nekem még koromhoz képest. Akkor a Balassa Berkes kladinét iskolák voltak még akkor, meg külön voltak, azt hiszem egy kotta volt olyan, ami ilyen előadási darabok, ilyen könnyebb menüettek, meg ilyenek. Addig jutottam Zalaegerszegen a klasszikus tanulásba, aztán a folytatás az már itt volt, Pesten.

0: hagyományos zeneiskolai rendszer.
1: Igen.
0: És cigányzenét nem tanult esetleg? Például otthon?
1: Hát én úgy tanultam cigányzenét, hogy csak lemezeket hallgattam.
0: De jó.
1: Messze környéken nem volt kávéházi cigányklarnétos.
0: Aha.
1: Nem még talán a megyébe se. Aztán hát csak lemezeken. Meg tévében, akkoriban mindig minden vasárnap délben volt a Nóta Szó, és akkor ott.
0: Hát ezek inspirációk voltak.
1: De még milyen?
0: Családi összejövetelek voltak gyermekkorában, hogy összejött a családi zenekar például, és akkor jól érezték magukat?
1: Hát volt ilyen, persze, meg az én gyerekkoromban, legalábbis a mi családunkban, meg a baráti körben nagyon nagy szokás volt a névnapok megtartása, a születésnapok megtartása, és akkor lehetett hallani, tudtunk így, mert abban részt vehettünk mi is, hát ugye elvittek egy ilyen névnapra anyámék, aztán akkor hallottam, hogy mulatnak nótákat. Hát akkoriban ugye a Kovács Apollónia, amiket énekelt, az már másnap más láger volt. Uh-huh. Mert ugye a zenekarokban is mindig a legjobb zenekarokkal volt neki a fölvétele, Idős Járók, a Sándor, Boros Lajos, Lakatos, ezek. Szóval, amik akkor mentek, vagy arnóták, hogyha énekelt a Kovács Apollónia, akkor már két nap múlva az egész ország énekelte. Szó szerint.
0: Nyilván hallották a rádióban, hát tévé akkoriban.
1: Hát akkor még nem nagyon volt.
0: Ez egy egészen más világ volt, ezt nyilván már én is nehezen tudom elképzelni, pedig hát én 81-es vagyok.
1: Igen, hát még a telefont is, ugye, akinek mondja az ember, hogy...
0: Gyerekkoromban még nem volt nekünk se vezetékes telefonunk, csak a 90-es évek elején.
1: Nekünk is ugyanakkor. Közepén.
0: Hát persze, igen, ez egy más világ volt. És amikor felvételizett a Rajkóban, akkor az milyen érzés volt? Nyilván hát, nagy izgalom volt, hiszen azért mégiscsak ott ült a Gyula bácsi.
1: Hát képzeld el, Bandikám, hogy akkor Rajkó zenekarba bekerülni nagyon nagy dolog volt. Uh-huh. Azt csak azok tudják, akik ott voltak abban az időszakban.
0: Hányan felvételiztek?
1: Akkor ilyen 250-en képzel, de 3 napig tartott, meg 4 napig akkoriban a felvételizés. Azt akkor fölvettek 3-4-5 gyereket.
0: Tehát mondja Gyula bácsi.
1: Nem.
0: Egy összesen?
1: Összesen, abban minden hangszer benne.
0: Hát
1: abban
0: ez, minden hangszer. Ez komoly túljelentkezés, igen.
1: Hát képzeld, hogy ilyen sokan... Ekkora respektje volt Bandikám a cigányzenének, a kávéházi cigányzene, akkor szerintem a magaslataiba járt. Uh-huh. És akkor hát ugye sikerült az a felvétel, és akkor ott már tovább tudott az ember fejlődni, tanulni. Hát ilyen ember tűnt a Farkas Gyula. Meg hát a nagyobb gyerekek között ugye ott volt apukád, akik tőlünk 5 évvel voltak már akkor idősebbek. Akkor kis zenekari órák is voltak. Sokat tanultunk apukától. Berki Béla ott volt. Uh-huh. A Csócsi Jenő is ott volt még akkor. Ilyenek. Hát, akkor Molnár Laci, a Nagybőgős. Sokat tudnák mondani, akik még akkor ott voltak. Aztán sokat lehetett tőlük is tanulni, nem csak a Gyula bácsit, hanem egymástól. Inkább úgy mondom, hogy a idősebb gyerekektől. Akkor nagyon sokat számított 5 év, hogy én voltam 13, mondjuk apukád meg 19. Hát most
0: igen.
1: Nem, amit nem tudtunk a próbán megtanulni, vagy nem tudtuk olyan gyorsan elsajátítani, akkor nagyobb gyerekek megmutatták.
2: Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Most pedig hallgassunk meg tőle egy felvételt, amelyen a Párizsi Nyár című számot muzsikálja a 100 tagú cigányzenekar élén.

0: A 100 tagú cigányzenekar és Olá Dezső klarnét szólójával hallhattuk a Párizsi nyár című dalt. Most pedig folytassuk a szólistával készült beszélgetésemet.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ez az egyik lényege a Rajkó módszernek, tehát tulajdonképpen annak az oktatási struktúrának, ami a Rajkót körülvette. Igen. Tehát nem csak az volt a specialitása, hogy úgy mondjam, hogy a Farkas Gyula, vagyis a Gyula bácsi kézről tanította a gyerekeket. Igen. Egyesével, hanem az is, hogy együtt laktak ezek a kollégisták, természetesen apukám is ott volt, és akkor Dezső bácsi is, és még sokan mások, és egymástól tanultak. Ez hihetetlen inspiráció egyébként.
2: Paddikám, neked nem kell mondani, mert zongora művész vagy. Ha összejön egy olyan osztály, így mondom, mint például a miénk volt akkor, ott voltak gyerekként a Puka Karcsi, a Balog Laci. Na most az idősebbekben meg voltak olyan kimagasló tehetségek, mondta, előbb említettem a nevüket. Igen. Azok húzzák föl a többit. És ha valakinek megadatik az a szerencse, hogy egy ilyen közegbe be tud kerülni, egy ilyen osztályba, most így mondom, hogy osztályba, akkor nagyon könnyen megy minden, mert húzzák föl a többit magukhoz. De hogyha te vagy köztük a legjobb, akkor most 13 évesen, tudod, az nem...
1: Igen, az nem inspiráló.
2: Az nem.
1: Hogy telt egy nap akkoriban?
2: De akkoriban két próba volt. Volt egy reggel, azt hiszem 9 órától, és délután 2-től is volt. És akkor ezeket, hogyha például volt tánckari próba, vagy készültünk olyan előadásra, akkor volt olyan is, hogy délután 5-től este 8-ig. Akkor meghallgatták a vezetők a tánckarral együtt való muzsikálás, hogyha készültünk valahogy, vagy hogy áll a műsor, vagy külföldre, mert ugye akkor rengeteg voltam előadás. Rengeteg.
1: Merre jártak akkoriban?
2: Hát Magyarországon, csak példát mondok neked, ilyen április-május körül megindultak a balatoni előadások, aztán szeptemberig, az minden nap volt. De hát volt 3 zenekar. Volt 2 nagy zenekar, meg egy akkoriban úgy mondták, hogy úttörő zenekar, a kis zenekart.
1: Hogy is hívták ezeket, ha jól emlékszem?
2: Csermák Lavott. És a Bihari.
1: Bihari.
2: Aha. Bihari vagy Lavotta, nem tudom. Lehet, hogy összekeverjük, de a Csermák volt az biztos.
1: Aha. Aha.
2: Hát én, amikor bekerültem, akkor az egyikbe volt a Berki Béla, a primás, az egyik nagyzenekarba, a másik nagyzenekarba apukád. És akkor mi kis zenekarba, amikor voltunk, akkor... mikor ott kellett, akkor ilyen, akinek már egy kicsit ment a bűsor, volt olyan lehetőség, hogy átkerültünk oda egy külföldre, vagy egy belföldi turnéra, vagy egy előadásra.
1: Uh-huh. Az egy nagy dolog volt nyilván,
2: hát,
1: hogyha
2: képzeld-e.
1: Magasabb fokozatba léphetett az ember.
2: Hát, hogyne. Aha.
1: És hogy ment az iskola? Az mikor
2: azt is
1: zajlott?
2: Akkoriban kérlek szépen a maga a tanuláshoz igazították, a próbákhoz, meg az elfoglaltsághoz. Volt olyan, hogy nem voltunk 3 hónapig iskolában. De aki akart, azért azt is megtanulta, tudod, amit ott kellett.
1: Tehát Gyula bácsinak én úgy tudom, hogy nagyon fontos volt, hogy mindenki letegye az érettségét.
2: Persze.
1: Tehát a Rajkóban ez
2: minden, szerintem mind, aki ott letöltötte az idejét, meg is szerezte mindent.
1: Meg is szerezték, igen.
2: Meg is szerezte.
1: Jól emlékszem, dolgozó gimnáziumában.
2: Igen, hasonló szintű.
1: Oda jártak a gyerekek, ugye?
2: Igen.
1: Hiszen tulajdonképpen ezek a gyerekek már mind dolgoztak.
2: Igen,
1: akkor.
2: De amikor mi voltuk, akkor még bent voltam az iskola, a 3. emeleten. Akkor még ott volt az iskola. Ugyanúgy ki voltak írva, hogy első osztály, második, harmadik gimnáziumi osztály.
1: Farkas Gyulára hogy emlékszik vissza?
2: Hát,
1: milyen személyisége volt? Milyen volt ő? Hogy tanított?
2: Szerintem úgy nem tud tanítani senki. Meg nem is fog már. Ezt a műfajt úgy senki nem fogja tudni tanítani mindő. Most képzeld el,
1: mit csinált?
2: Hát csak egy példát mondok neked, hogy azok a cimbalmosok, akik már ott voltak 3-4 éve, mondok neveket is, Rátonyi Pali, Dányi Jenő, Kökény Andor, ez a generáció. Már úgy tanult Keskeny Jóska. Képzeld el, úgy tanultak tőle, hogy nem is mondta Gyula bács, hogy F-et, vagy G-t, vagy bitüssé, csak mutogatott, azok meg már tudták, hogy mi van. Olyan nem tudom, hogy
1: hát
2: hogy
1: nem tudott cimbalmozni, vagy cimbalmozni is tudott? Mert láttam például vele olyan fotót, hogy nagybőgőzik. De ő eredetileg hegedűs.
2: Igen, eredetileg hegedűs volt, de minden hangszeren tudta új rendeket például, ugye nagybőgőn szerint, tehát ugye a hangokat 1000%-ot tudta cimbalmon, hát mert annak a hírébe is hát, hogy hangolni nem tud úgy az országban senki, mint meg olyan gyorsan.
1: Ő hangolta a cimbalmot?
2: Igen. Aha. 20 perc alatt kihangolt 3 cimbalmot.
1: Nyilván akkor ez egy élmény lehetett így vele tanulni. Tanítottak ott mások is. Kik voltak még, kire emlékszik
2: hát
1: szívesen?
2: Az én időmben, amikor mi kerültünk be 73-ba, akkor kélek szépen volt egy Rátkai nevezetű nagybőgős. A felesége írt egy zeneelméleti könyvet. És ez a Rátkai akkor az operában volt nagybőgős. Akkor volt a Kovács Árpi, a hegedűs, az Árpi bácsi, az operában volt koncertmester, fantasztikus sóhegedűs volt. Ő is tanított. De ezek...
1: Miket tanítottak?
2: Hát a Kovács Árpi az inkább a hegedűsöknek mutatott nagyon jó dolgokat.
1: Tehát hegedűt tanított?
2: Hát...
1: Vagy inkább
2: tanította a zenekart is, tudod, aha, de az, hogy mondjam neked, inkább ilyen korepetitor-szerű volt. Ő azokat a számokat, amiket már megmutatott a Gyula bácsi, igen, akkor ő az ő próbáján az át lett gyakorolva. Aha. De olyan sok mindent nem tudott bele tanítani, mert a Gyula bácsinak annak a hírébe is állt, hogy ott volt a partitúra előtt, aztán teljesen másképp mutatta meg. Most tudod, amikor a korepetitor meg... bejött a zenekarhoz, néztek ott, tehát az csak el volt, hogy most mi miket muzsikálunk. És akkor mondtuk, hát így tanultuk a Gyula bácsi. Jó, nem azért mondom, hát nagyon jó, de most nem tudta átvenni velünk, mert nem tudott beleszólni, igen, legtöbbször.
1: Hát tulajdonképpen a Gyula bácsi írta át ezeket a számokat cigányzenekarra, igen, legtöbbét.
2: Igen, igen.
1: Tehát mind a saját átiratai. És nyilván ott alakulhatott, gondolom, akkor a próbán, hogy ezt most hallotta, hogy ez most nem szól jól, akkor ezt most csináljuk egy picit másként,
2: igen,
1: gondolom.
2: Igen, igen.
1: Egy korepetitor meg nem feltétlenül hangszerelő.
2: Hát az most nem tud ebbe beleszólni, mert ő csak, igen, a partitúrát nézi, és kíváncsi rá, hogy most például a brátszólamot csinálja, vagy és akkor más harmóniákat hall, meg más dolgokat.
1: Uh-huh. És klarinétot kitanított?
2: Klasszikus klarinétot a Vámosi Péter nevű. Azt hiszem, hogy ő is az operában. Onnét is ment nyugdíjba. A fia, igen, csellós.
1: Igen, igen, igen.
2: Az volt a klasszikus klarinét tanár. Aztán ugye a többit már mindent a Gyula bácsi mutatott. Meg hát egymástól, tudod.
1: Uh-huh. És egymástól mit tanultak?
2: Mindent.
1: Tehát mondjuk, amennyire hallom, tehát mondjuk a nótákat, azokat egymástól tanulták főleg?
2: Hát igen, de többnyire hegedűsöktől. Aha. Azok ugye többet tudtak, mint mi.
1: Jaj, jaj. Primások, ismertek,
2: meg hegedűsök, aha, azok többet, meg csárdásokba, koncertvissákba, ugye hegedűre, amik voltak, meg mit tudom én, azok gyakorolták, és akkor amik úgy volt, hogy feküdt larnétra, vagy valami, akkor inkább ők mutatták meg nekünk. Ők vittek ebbe bele, így is lehet mondani.
1: Na de a klarinéton egészen másként díszítenek, vagy írják körül ezeket a bizonyos dallamokat, mint hegedűvel.
2: Tudom, de most én inkább ilyen koncert frissekre gondoltam,
1: ja, ja,
2: tudod? Uh-huh. Például a Desdur csárdás, vagy uh-huh, a Pócsi csárdás, ilyenek. Uh-huh. Most azokat ugye gyakorolták ott a hegedűsök, és akkor mi is megtanultuk.
1: Természetesen kotta nélkül?
2: Természetesen kotta nélkül.
1: De nem azért, mert nem tudtak kottát olvasni, hiszen tudtak kottát olvasni.
2: De nem tanultunk abból soha. Uh-huh. Semmit. Ebben műfajban, mi a kávéházi cigányzenében egy hangot nem tanultunk kottából.
1: Én nézegettem a kottákat. Tehát, hogyha megnéztem mondjuk egy szólanóta kötetből, nagyon szépen le vannak írva ugyebár ezek a dallamok, és akkor én, mint zongorista, klasszikus zongorista, megpróbálom ezeket lezongorázni, hát szörnyen szól. Mert ugyebár az a plusz, amit mondjuk hallás után az ember levesz egy másik prímástól, hát az nincs benne, azt nem lehet leírni egy kottába.
2: Az biztos.
1: Tehát tulajdonképpen ez valóban nem egy olyan műfaj, amit lehet kottából tanulni.
2: Hát nem igazán.
1: Emlékeztetőnek esetleg.
2: Annak jó. Annak jó, igen, hogy most mondok egy példát, egy valamit régen muzsikáltunk, 15 éve, vagy 10, vagy 5, és akkor emlékszem rá, hogy én valamikor erre leírtam, hogy milyen stíveket játszok a zenekar, és akkor gyorsan kiváltnézem, és megvan. Erre jó, de egyébként mindent fejből tanultunk meg kézről, meg egymástól így.
1: Tehát ennek megvan az előnye, mert bármikor eszébe jut az embernek,
2: igen,
1: hogyha mondjuk kérnek egy számot, egy nótát, akkor már tudja is az ember játszani, nem kell az, hogy előkeresgéli a kottájából, kotta gyűjteményből, vagy az iPadjáról, vagy valahonnan. Igen. Hogy akkor hogy is van ez? Hát megvan ennek az előnye.
2: Van, sok előnye van. Sok előnye van.
1: És akkor gondolom, ebben az időszakban készültek föl az OSK vizsgára is.
2: Igen, igen.
1: Az hogy zajlott?
2: Hát...
1: Azt tudom, hogy hatalmas anyag volt. Legalábbis a prémásokét valamennyire ismerem.
2: Hát most gondolom, azokat nekünk is, zenekari tagoknak is mindent kellett tudni.
1: Ja, ja.
2: Ami ugye prémásoknak. Csak azt mondom neked, hogy népdalból volt ilyen 50-60 kötelező. Uh-huh. Az már elég sokám népdalból. Akkor ugye magyar nóták, csárdások is, akkor jöttek a gyitányok, nagyvalcerok, amik már nehezebbek. Ugye hegedűsöknek elment egész a szarazátéig a vizsganyag, hullámzó Balaton, repülfecske. Ezek most azokban nekünk, én csak klarinétról beszélek, de mind a kísérő hangszer négy, nekünk kellett tudni a saját dolgunkat a zenekarban. Amikor mentünk vizsgára, akkor például kihúztad az Erkel palotást, és akkor kellett a zenekarba, ami klarinétra van.
1: Akkor kellett fújni.
2: És hát ezeket nekünk, mert voltak akkoriban olyan próbák, ugye, akik velem együtt voltak, azok mindenki emlékszik erre az időszakra, hogy a Gyula bácsi kisebb zenekarokkal is foglalkozott déltől egyig. Aha. Aki be akart menni, vagy akit ő kijelölt magának, azoknak ezeket is megtanította. Vagy hogyha például mentünk Bécsbe, ahol képzeld el, ilyen háromnapos ilyen bálok voltak, magyar bálok, és akkor a Rajkó jártak abban az időszakban ki. Tényleg kézzel, de 74-ben voltam apukáta, ilyen magyar bálon.
1: Ez igen.
2: És akkor is az volt, hogy a Gyula bácsi déltől egyig ilyen számokat mutatott, például bécsi zenét mutatott.
1: Keringőket gondolom, Strauss keringőket is.
2: Ilyen kisebb valcerokat. Kisebb számokat. Nem ilyet, mint a Kék Duna, meg vagy, hanem ilyen, amiket is a közönség ismert. Akkor tanultunk tőle ilyet. De például ugye gyitányokban, nagy valcerokban, ami már vizsgaanyag volt a előadó művészi engedélyre, már ki voltak írva ez a vizsgaanyag, mi már ezeket mind tanultuk a Rajkóba. Az összes 5-6 nagy valcert, ami ott kötelező volt, akkor ezeket a palotást, Erkel palotást, stb. Akkor verbunkosok, bihari verbunk. Ezeket nekünk már mind kézbe volt, olyan nagyon nagy felkészülés nekünk ahhoz nem kellett. Csak inkább a népdal meg a nóta világába voltunk egy kicsit lemaradva. Tehát az meg hamar össze lehet.
1: Meg lehet tanulni hamar. Jó. Mikor tettél egyébként az OSK vizsgát?
2: 79-ben, azt hiszem.
1: Ez tulajdonképpen annak a kornak a diplomája volt, én ezt szoktam mondani, ugye?
2: Hát ez
1: hiszen a cigányzenészeknek sajnos egyébként még most sem kaptak diplomát ebből, holott azért én azt gondolom,
2: pedig már
1: hogy
2: kiállt,
1: úgy gondolom
2: már pontosan. Minden műfajban megvan ez az egyetemi oktatástól kezdve minden.
1: Tehát a népzenészek is kapnak a zeneakadémián ugyanolyan diplomát, mint amit régen a cigányzenészek mondjuk egy középfokú OSK vizsga keretén megcsináltak.
2: Igen. Aztán ez is megszűnt már évekkel ezelőtt, már ez is megszűnt. Szerintem akik még most ilyen 40 évesek, 30 évesek, azok nem is tudják ezt, hogy ez csak hallásból, hogy volt régen.
1: Pedig ez milyen fontos a minőségnek a megtartása
2: érdekében? Hát elsősorban az meg az, hogy rá kell készülni.
1: Hát ez nagyon...
2: Van ugye. Miért tanulni, mert ezt meg fogod kapni, ezt az előadó művészi engedélyt.
1: Tehát akkor ez szükséges is volt ahhoz, hogy valaki elmenjen muzsikálni. Hát azt, például, hogy egy étterembe muzsikáljon valaki, vagy egy szállodába.
2: De még itt is tettek különbséget egyébként, mert az én fiatal koromban, még a 70-es években is így volt, már így kezdődött, hogy szállodákban például a A kategóriás zenészek játszhattak csak.
1: Ugyanúgy, mint a prímások.
2: Prímásoknál biztos, hogy az.
1: Igen.
2: Az, akinek nem A kategóriája volt prímásnak, az nem lehetett részt például egy szállodában, nem lehetett prímás. Aztán ezek mind borultak idő múlva, tudod.
0: Befejezésül pedig hallgassunk meg egy csárdás csokrot Lendvai Csócsi József és zenekara előadásában. A zenekar tagjai: Ökrös Oszkár cimbalom, Kolompár Tibor terc, Olá Dezső klarnét, Szegfű Károly cselló, Horváth Zoltán brácsa és Horváth Károly nagybőgő. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Önök a Roma Szalon című kulturális műsort hallhatták, és tartsanak velünk holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádió D.
1: Now listen, babe. I love the chance. True.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

100.3 Rádió Dix. Vorbinasz.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorvár Rosi evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Mindig van egy pont, ahol az út ketté válik. Abban a hídben válunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra visszafognak. Ahogy távolodunk az úton, a másik egyre kisebbnek tűnik. Egymásnak vagyunk teremtve. A végén ott fog állni. Csak hogy a végén egy dolog lesz. Beáll.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt családtagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járat a Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
2: a mi hangunk.
3: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
4: A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgató újaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
6: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió Dík.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, ez pedig a Média és Valóság Podcast. Műsorvezető társam Mindzari Szandi.
4: Sziasztok, Szandi. Szia Tomi, alig vártam, hogy forgassunk újra, illetve hogy újra nézőkkel és hallgatókkal legyünk.
3: Én pedig egy kérdést szeretnék egyből föltenni.

0: közösségek, de azok a csoportok is, akik mondjuk a szexuális orientációjuk miatt kisebbségben vannak. Nézzük, hogy mi ebben a témában mire megyünk, ugyanis egy olyan témáról van szó, amely nagyon sok érzelmet és indulatot tud kavarni. Most tisztába tesszük mindazt, amit ebben a témában és ebben a keretben meg tudunk tenni. Zsirka Hella lesz a vendégünk, a Háttér Társaság egyik ügyvivője. Szervusz, köszöntelek, Hella, örülök, sziasztok, hogy eljöttél hozzánk.
1: Szia, Hella!
0: Azt gondolom, hogy mielőtt belefognánk a témába, először egy picit beszéljünk rólatok, a háttértársaságról, hogy mivel foglalkoztok, milyen területeken nyújtotok szolgáltatást, és aztán pedig majd jövünk a további kérdéseinkkel.
1: Oké, és a Háttértársaság Magyarország legnagyobb, illetve legrégebb óta működő LMBTQI civil szervezete. Közhasznú egyesületként működünk, és a fő profilunk az a támogató szolgáltatások nyújtása LMBTQI embereknek. Minden ilyen szolgáltatásunk ingyenes, és hát a szolgáltatásunk palettája az nagyon-nagyon sokrétű. Van HIV programunk, azon belül van egy HIV telefonvonalunk, HIV segítő szolgálatunk, ingyenes szűréseket csinálunk szexuális úton terjedő fertőzésekre. Ezen kívül van lelkiegészség programunk, ahol van egy szintén ingyenesen elérhető telefonvonal, ami minden nap 18-23-ig érhető el. Ezen kívül a lelkiegészség programon működik személyes segítés, amilyen 10-12 alkalmas segítő beszélgetéseket akar. Van egy jogi programunk, amin belül működik egy jogsegészszolgálat, ez kifejezetten bírósági képviselet, hogyha valakit mondjuk diszkriminációért, szexuális orientációja vagy nem identitása miatt, akkor a jogsegélyhez lehet fordulni. Van egy archívumunk és egy könyvtárunk, azt szoktuk mondani, hogy ez Kelet-Közép-Európa talán legnagyobb LMBTQI archívuma.
0: Ez online elérhető archívum?
1: Egy része igen, illetve folyamatosan zajlik a digitalizálása a különböző dokumentumoknak, amik LMBTQI szempontból relevánsak.
0: És bocsáss meg, ez hogy működik? Valaki bemegy, és akkor kikérhet ilyen anyagokat tőletek?
1: Nem, egyelőre nem vagyunk nyilvános könyvtár, szóval lehet egyeztetni egy időpontot, és akkor be lehet menni, meg lehet nézni ezeket a dokumentumokat ott helyben. De egyébként tervben van az, hogy valamikor nyilvános könyvtárra válunk. Illetve a legfrissebb szolgáltatásunk az a szociális segítés, ahol kifejezetten hajléktalan, munkanélküli, illetve egészségügyi ellátásra szoruló LMBTQI embereknek segítünk. Ezen kívül csinálunk kutatásokat, képzéseket, közösségi eseményeket, szóval nagyon-nagyon sok mindent sosem unatkozunk.
0: Mekkora apparátussal dolgoztok? Hanyan vagytok úgy hozzávetőlegesen?
1: 20 munkatárssal dolgozunk, körülbelül ilyen 160-180 önkéntesünk van, aki állandó jelleggel nálunk önkénteskedik, illetve van egy ilyen alkalmi önkéntes bázisunk, ez körülbelül 300-400 fő.
2: Két kérdés jutott eszembe, Ella, hogy az egyik az a név, hogy háttértársaság, az nem kontraproduktív? Hogy diszkrimináljuk magunkat a háttér szóval? Tehát, hogy ez hogy jött, honnan jött, és mit érzékeltek ebből, ami most nekem így rögtön eszembe jutott, ez a kontraproduktivitás?
1: Hát nyilván az ilyen szélső jobboldali fórumokon megszoktak rólunk jelenni olyan jellegű cikkek, hogy biztos mi vagyunk a háttérhatalom, meg a háttérben meghúzódó sorosszál, meg a nem is tudom micsoda, de egyébként a névnek az eredete, ez 30 évvel ezelőtt született, az egyesületünk tavaly lett 30 éves, és az volt a mögöttes gondolat, hogy az LMBTQ embereknek egy biztos hátteret adunk, egy biztos támogatást.
0: Tehát mint egy elnyő.
1: Igen, igen, igen. Egy ilyen biztonsági háló.
2: A másik kérdésem pedig az, hogy említetted, hogy mennyire sokrétű az a szolgáltatás, amit ti nyújtotok. Mennyire az, hogy valaki önkéntes egy ilyen szervezetben, az általában egy ilyen elmondhassam, hogy, mert ugye nagyon nagy divat lett önkénteskedni, ez így a médiában nagyon sok celeb próbál ezzel egy kicsit ilyen szenzációhajhász lenni, hogy ő leírja, hogy hol önkénteskedik, hogy ez is egy ilyen divat dolog lett, vagy azok, akik önkénteskednek közvetetten vagy közvetlen módon tartoznak az LMBTQ-hoz, tehát mik szoktak lenni a belső motivációk?
1: Változó. Van olyan önkéntesünk, akinek közeli hozzátartozója LMBTQI személy, akár mondjuk a gyereke, unokája, testvére, közeli ismerőse, barátja. Vannak természetesen érintettek is szép számban az önkénteseink között. Egyébként sajnos mi nem nagyon érzékeljük, hogy divat lenne önkénteskedni, vagy hogy egyre inkább nehezebb állandó önkénteseket találni számunkra, de mondjuk valószínűleg azért is, mert nálunk sok programnál magasabb belépési küszöb. Tehát például az, hogy valaki a lelkisegélyszolgálatunknál operátor legyen, telefonos operátor legyen, az végig kell csinálni egy egyéves képzést, és utána egy évig kell kötelezően ügyelni a telefonszolgálatnál. Természetesen vannak olyan programjaink, ahol ilyen

0: alacsonyabb küszöbű a belépés, tehát mondjuk segédkezni a rendezvényeken, vagy biztonságos szexuális együttlétet segítő ilyen kiteket csomagolni, szóval mindenféle klassz önkéntes munka van nálunk. Ha valakinek van kedve, akkor várjuk szeretettel.
1: Ezúton is akkor tud jelentkezni nálatok. Azt hiszem, hogy ha a média képről beszélgetünk, akkor eleve már egy bonyolult összetett dologról beszélünk, főleg, hogy egy kisebbségnek a megjelenéséről. Mert média alatt mindent érthetünk manapság, egészen a televíziótól a TikTokig, ez mind belefér, és a közösségi oldalak is. Szerinted a homoszexualitásról kialakított kép, az mennyire felel meg a valóságnak, és mennyire szolgálja azt, hogy egy ember, aki nem homoszexuális, az egy reális képet kapjon erről a jelenségről, illetve azokról, akik ilyen szexuális orientációval élnek?
0: Hát szerintem az az igazság, hogy így általában az LMBTQI emberekről egy reális kép az az, hogy az LMBTQI emberek legalább annyira sokszínűek, mint a nem LMBTQI emberek. Köztünk is vannak nagyon sokféle típusú személyiségek, sokféle önkifejezés, szóval szerintem pont, hogy az a reális, hogy minél több arcát megmutatjuk ennek a közösségnek. És szerintem ebben azért így sokat fejlődött a média az elmúlt években, még azért mindig hajlamos néhány médium szerintem így a végletekbe menni, tehát hogy kifejezetten az olyan ilyen clickbait-szerű tartalmakat megjeleníteni a mi közösségünkkel kapcsolatban, amik akár utána sarkos vélemények kinyilvánítására sarkalja az embereket. De például szerintem a streaming szolgáltatók korában, vagy így a közösségi média korában már így mindenki megtalálja azt az influencert, azt a tartalmat, azt a posztot, ami őt így igazán megszólítja, ami az ő megélésével rezonál, és szerintem tök jó, hogy így ennyiféle arca látszódik egyszerre az LMBTQI közösségnek.
2: Annyira érdekes számomra az a kettősség, hogy ugye beszélünk gendersemlegességről, illetve arról, hogy el tudjuk azt dönteni, hogy milyen csoporthoz szeretnénk tartozni. Mindenre igaz ez. Viszont onnan, hogy valaki LMBTQI személy, én azt érzem, hogy itt nagyon sokszor meg is áll a történet. Tehát, hogy neki az identitása, illetve a hovatartozása lesz a fegyvertára, de azt elfelejtjük, hogy ugyanúgy vannak orvosok közt, hogy amiről ugye már beszéltél te is, hogy egy hihetetlenül sokszínű réteg. Még azzal, hogy valaki tartozik mondjuk a heteroszexuálisok halmazába, és egyébként nem tudom, orvos, az sokkal jobban ki tudjuk emelni. Tehát valaki csak az önazonosságából heteroszexuálisként nem tud érvényesülni, még LMBTQ-taként meg tud, és nagyon sok olyan soft skill-je van, amit egyébként át tudna adni, csak befogadókészség nincsen. Nektek vannak, mondjuk ennek a 20 fős apparátusnak olyan fajta mentális egészséget megőrző képzéseitek, bármi elég, amiben ti nem égtek ki? Mert hihetetlenül nehéz lehet, főleg így, hogy ennyi területet öleltek föl, hogy ezt így megbeszéljétek egymással is akár, vagy segít benneteket szakember?
0: Abszolút, abszolút. Több fronton kapunk segítséget szerencsére. Nagyon nagy hangsúlyt is fektetünk arra, hogy így a csapat egyben legyen. Természetesen azért így is vannak nehézségek, mert néha hatalmas ellenszélben dolgozunk, nagyon nagy nehézségekkel nézünk szembe, meg hát nagyon sok szomorú történetet, illetve sorsot látunk így a közösségünkben. Minket szupervízor is segít, akár ilyen szervezeti szupervízió szinten, akár az ilyen szervezeti alegységek szintjén. Én például személyesen járok coachhoz is, aki néha így segít kibogozni a munkaügyeket. Vannak szerencsére támogató barátaim, van egy támogató anyukám, szerencsére sok más mindenkiről is elmondható a szervezetben. Meg hát így egymás között is igyekszünk közösségi programokat szervezni, egymásra támaszkodni, de egyébként abszolút igaz az, amit így az elején mondtál, hogy a médiában, vagy a médiában így hajlamos egy ilyen egységúság kialakulni azzal kapcsolatban, hogy kiből mit érzékel a szélesebb társadalom, és szerintem erre így van már erre egy ilyen megoldás, vagy hogy szerintem ennek az a feloldása, hogy így minél inkább normalizálni kell azt, hogy LMBTQI emberek léteznek, és minél inkább bele van ivódva így a társadalom szövetébe, bele van ivódva a tudatunkba, hogy LMBTQI emberek léteznek, annál kevésbé fog extrának számítani. és annál inkább megmutathatják a mi közösségünk tagjai is azokat az oldalaikat, amikre korábban kevesebb figyelem.
2: Nagyon fontos, amit mondasz, tehát az edukáció, szoktuk mondani, főleg itt a roma közösség esetében, hogy amit nem ismerünk, attól félünk. Tehát az információ az, ami nem csak eszköz, hanem fegyvertár ahhoz, hogy tudj jól lavírozni a világban. Szerintem az érzékenyítés az otthon kezdődik el minden esetben. Én tudatosan ezt beszéltük is itt a szünetben a Hellával. Figyelek arra, hogy a lányomat úgy neveljem, hogy egyrészt színvak legyen, tehát ne legyen arról szó, hogy ki milyen színű, ki milyen származású, vallású, és ugyanez igaz egyébként a nemi identitásra is. Nekem nagyon fontos az, hogy ne zárjuk be egy pici koordinátarendszerbe a felnövekvő nemzedéket. Említetted azt, hogy mennyire fontos az érzékenyítés, illetve utaltál rá. Mit jelent az, hogy LMBTQI könyvtár? Tehát itt mivel találkozunk? Milyen témákat feszegetnek nyomtatott sajtóban, írásban, könyvben, tehát mitől LMBTQ ez?
0: Mármint a mi archívumunk.
2: A tietek, igen, erre gondolok, igen.
0: Hát LMBTQ emberekkel kapcsolatos irodalmakat, dokumentumokat gyűjtünk, ez nem feltétlenül nyomtatott dokumentum, tehát ez lehet, ha nyomtatott nem maradunk, akkor ez lehet könyv, lehet újság, lehet szórólap, lehet plakát, ilyen akár ilyen 50-60 évre visszamenőleg, illetve természetesen vannak digitális jellegű dokumentumaink is, filmek, kisfilmek, videoklippek, hanganyagok, hangfelvételek, szóval tényleg
2: minden amitől színes tud lenni.
1: Valóban. Így érintettük már a beszélgetés folyamán, hogy a média tipizál, uniformizál, hiszen egyszerű üzenetet kell küldeni ahhoz, hogy azt szeretné, hogy megértse a befogadó. Most ugyanakkor, hogyha a médiában megjelenik egy anyag, ezek szerint valami módon az legvan egy sablonosra van szabva. Ez a fajta egybites üzenetküldés, ez szerinted mennyire járul hozzá a társadalmi feszültségekhez? Nem azt kérdezem, hogy kell-e a médiában megjelenni a homoszexualitásnak, hanem azt, hogy nem egy kontraproduktív folyamat-e sokszor, amikor egyszerű üzeneteket küldünk.
0: Hát én így a szélesebb társadalom részéről gyakran tapasztalom azt, hogy itt semmi nem jó. Tehát hogyha úgy vagyunk ábrázolva, hogy mondjuk feltűnő önkifejezésre nagyon hajlamos és nagyon feltűnően önkifejező LMBTQ emberek vannak megjelenítve, akkor az a baj, hogyha nincs különösebb hangsúly az LMBTQ emberen, csak el van mondva, hogy LMBTQ, akkor az a baj, hogy már tokkán meleg, meg mindenhova berakják, meg mit tudom én, tehát hogy így, mint hogyha nem lehetne megfelelni a szélesebb társadalomnak, én érzem ezt a fajta kettős mércét a megítélésünkkor. De szerintem, ahogy mondtam is pont, hogy jó, hogyha minél több arcunkat mutatjuk meg, mert csak azért is, mert hogy ezzel tudjuk elérni azt, hogy ne legyen ez a fajta uniformizálás. Én egyébként kifejezetten tudom pártolni azokat a kezdeményezéseket, amikor egy-egy alkotásban mondjuk nincs kifejezett ilyen körítés társítva amellé, hogy valaki LMBTQI karakterként van jelen, hanem egyszerűen így egy-egy jelenetből, egy-egy pillanatból így lehet arra következtetni, hogy ő a közösség tagja. De hogy így nem kifejezetten ezen van a hangsúly, hanem meg tudják mutatni a karakternek más oldalát, más részét is. De egyébként én azt is szeretem, amikor kifejezetten az LMBTQI kultúráról, akár LMBTQI történésekről, karakterekről van egy ilyen mély, az LMBTQI-ságukat mélységeiben boncolgató alkotás. Szerintem mind a kettőnek van helye.
1: Igen, valóban, mert hogy a valósághoz az áll közel, hogyha tulajdonképpen érintőlegesen, vagy akár fókuszálta mind a kettő, a valóságnak egy-egy szegmensét ragadja meg ebből a szempontból.
0: Hát igen, nem minden helyzetben számít az, hogy ennek a közösségnek a tagjai vagyunk, ugyanakkor nem tudjuk eltagadni az identitásunkat, meg nem is szeretnénk, mert hogy ezzel nőttünk fel, ez a részünk nagyon sokat hozzátett, akár személyesen nekem is a személyiségemhez, hogy az LMBTQI közösség tagja vagyok, szóval ez tényleg egy fontos részünk, ami nem mindig jelenik meg ugyanolyan hangsúlyosan.
2: Érezhető el a javulás a közösségi médiában azzal kapcsolatban, hogy rengeteg LMBTQI celeb növi ki magát, influencerek növik ki magukat, viszont nagyon sok esetben én azt érzem kívülállóként, hogy sokkal rosszabbat tesznek az LMBTQI tagoknak, mert általában a gics, meg a felesleges, tehát a sallangosítás az, ami megy, ugye ezt lehet eladni könnyen, és én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben árt annak, aki úgy érzi, hogy rossz testben született. Tehát, hogy én különbséget teszek, nagyon csúnyát fogok mondani, de hogy én különbséget teszek a között, amikor valaki tényleg nem érzi magát mentálisan jól a testében, meg azt, amikor valaki divatból csinál valamit, és nagyon sok esetben, és itt nem a szexualitásról beszélek, hanem a hangoskodásról és arról, hogy mondjuk azt mondja, hogy ő gender semleges. Tehát, hogy nektek nem veszélyforrás az ilyen celebeknek, akik azt a hullámot lovagolják meg, hogy most én feltűnő vagyok és hangos, és minden sztereotípiát erősítek, ami a közösséggel a kapcsolatban kialakult?
0: Én abszolút nem értek, vagy nem érzem ezt így veszélyesnek, nem? Vagy uh-huh. Károsnak, és egyáltalán nem szeretnék elhatárolódni a közösségem azon tagjaitól sem, akik nem tudnak belesimulni, vagy nem akarnak belesimulni egy ilyen normatív képbe, mert hogy itt kicsit érzek egy ilyen kettős mércét, hogyha mondjuk bármelyik képernyőn, bármilyen médiumon megjelenik egy trash karakter, aki történetesen az LMBTQ közösség tagja, akkor így egy átlag néző úgy hajlamos azt gondolni, hogy hát akkor az egész LMBTQ közösség.
2: Igen, pont ilyen. Erre gondolok. Igen.
0: De közben meg, hogyha egy cis-hetero ember viselkedik trash módon, akkor azt nincs rávetítve az egész cis-hetero közösségre. Szóval szerintem ebben így a nézőnek van egy ilyen felelőssége, hogy ezt így helyre tegye magában, illetve ilyen formán értelmez, a médiának meg abban felelőssége, hogy más típusú LMBT karaktereket is mutasson, ne feltétlenül csak azokat, akik mondjuk megbotránkoztatják a nézőt. Egyébként én nem nagyon hiszek abban, hogy valaki mondjuk divatból transznemű, mert csak azért is, mert annyira, tehát egy átlag magyar transznemű élete annyira őrült sok szempontból nehéz, hogy nem tudom elképzelni, hogy valaki ezt egy divatból vállalná.
2: Nekem most jut sok név eszembe külföldi LMBTQ-hoz, magát LMBTQ-i személynek titulált ember, aki egyébként nem az, de nem hajlandó azt mondani, hogy ő heteroszexuális, tehát mi a jó szó rá, amikor ő azt mondja magára, hogy sem ez, sem az, nem tudja, hogy mi keresi még magát, de egyébként inkább a homoszexuálisnak címkézett társadalmi bélyeg befér bele inkább, mint bármi másba. Tehát, hogy én már annyira nem tudom nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, tehát annyira jelennek meg napról napra, óráról órára számomra naívként új fogalmak, új genderek, hogy nem is, például mondtad ugye az előbb ezt a cis-hetero?
0: Igen,
2: hogy nekem ez például tök új, és hogy nem találom magam ebben a világban, hogy ezt így rendbe tesszük ezeket a fogalmakat, segítesz nekünk, nézőknek, hallgatóknak?
0: A jó hír az, hogy nem is kell az összeset megjegyezni.
2: Jó.
0: És abszolút nem baj, hogyha belebonyolult, szerintem az a fontos, hogy a jó szándék vezéreljen minket, amikor az LMBT emberekről beszélünk. Aztán, hogy utána magunkra szedjük el az ezzel kapcsolatos szóbeszédet, vagy az ezzel kapcsolatos kifejezéseket, terminológiát, az már tényleg csak az idő függvénye. Ugye alapvetően az LMBTQ-i közösséget, azt más néven szexuális vagy nemi kisebbségeknek is hívjuk, mert ugye beletartozik az, hogy valakinek milyen a szexuális orientációja, illetve milyen a nemi identitása. A szexuális orientáció az ugye azt jelenti, hogy ki kihez vonzódik, a nemi identitás pedig, hogy én milyen neműként azonosítom magam.
2: Oké, tök jó ezt tenni.
0: És a szexuális irányultságon belül ugye vannak homoszexuálisok, vagy melegek, vannak leszbikusok, vannak biszexuálisok, és még lehet sokféle más identitásjelző is ezen a kategórián belül. A nemi identitásnál pedig szerintem a lényeges különbség, hogy vannak, akik a születésükkor kijelölt nemükkel nem tudnak azonosulni, tehát, hogy megszülettek, a személyiségükbe beírták, hogy lány vagy fiú, és később ők ezt nem érzik magukénak, ők a transznemű emberek, és akkor a transznemű embereken belül vannak nem bináris emberek, akik egyik nem másra szeretnének azonosulni, vagy nem tudnak azonosulni, illetve vannak különböző más ilyen identitás jelzők, de igazából a legegyszerűbb, hogyha megjegyezzük azt, hogy transznemű, az, aki a születésekor kijelölt nemével nem azonosul, és És a cisznemű emberek pedig azok, akik a születésükkor kijelölt nemükkel azonosulnak. Tehát, hogyha valaki mondjuk megszületik, ráírják a személyére, anyakönyvi kimonatára, bármire, hogy fiú, később fiúként él, fiúként azonosítja magát, akkor ő cisznemű.
2: Oké. Köszi, Ella.
1: Az igazi kérdés nekem most ezzel a területtel kapcsolatban az, hogy sokszor talán nem is arról, nem is az lehet a kérdés, hogy nem is az a lényeg, hogy ki minek érzi magát, ez persze fontos, hanem az, hogy a társadalomban azok a szerepek, amivel azonosítunk egy férfit vagy egy nőt, az mit akar. Mert hogyha mondjuk nem lenne levédve és szorosan lefogva, hogy mit jelent férfinak lenni, hanem ez egy sokkal tágabb fogalom lenne, akkor lehet, hogy nem lenne szükség arra, hogy valaki meghatározza magát, hiszen egy szélesebb spektrumon belül lehet, hogy sokkal komfortosabban érezni magát. De ezt most csak így zárójelbe jegyeztem meg.
0: Hát szerintem tény és való, hogy így a nemi szerepek fellazítására nagyon nagy szükség van, de hogy így a transznemű közösségre jellemző egy ilyen úgynevezett nemi diszfória nevű érzés, ami egy ilyen kínzó testérzet, tehát hogy valaki a teste nemével kapcsolatban Aztán. Él meg szorongást, akár depressziót, akár önbántási hajlamokat, tehát hogy ez egy tök súlyos állapot tud lenni. És akkor ugye olyankor lényegében mindegy, hogy éppen milyen nemi szerep irányul rá, mert hogy az csak így fokozza meg, rontja ezt az egyébként meglévő testérzetet, vagy idegenkedést, és hogy általában ezek az emberek szoktak a tranzíció mellett, vagy az átalakulás mellett dönteni.
2: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.
1: Visszajövünk.

0: valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Figyelem! A következő műsorszám tartalma miatt 18 éven aluli hallgatóink számára nem ajánlott.
2: Média és valóság a Dík Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Valahogy azt gondolom, lehet, hogy rosszul látom, hogy a médiát azért mégiscsak a fiatalabbak használják, főleg a közösség oldalakat, illetve azokat a videó megosztó oldalakat, ahol azért lehet informálódni, illetve a streaming szolgáltatóknak is a kínálatában már külön blokk van az LMBTQI embereknek az életéről való filmekkel kapcsolatban, és valahogy azt gondolnám, hogy edukálni ezen a területen inkább a melegeknek a szüleit lenne első körben érdemes, mert hogy ők azok, akik mondjuk egy korábbi paradigmával élnek. Míg a fiatalabb generáció nem annyira, most sarkítottam. Hogy szerinted, vagy mi a tapasztalatotok, amikor hozzátok fordulnak lelkisegélyszolgálatnál, akkor ki, aki elősősorban arra szorul, hogy egyáltalán edukálják őt?
4: Hát ez nagyon változó. Nyilván a család az olyan szempontból egy kritikus pont tud lenni az LMBTQI emberek életében, hogy az LMBTQI identitás az sokszor egy ilyen magányos identitás. Tehát, hogy aki LMBTQI ember, nagyon kicsi a valószínűség, hogy a szülei is az LMBTQI közösség tagjai. Ebből fakadóan ő egyedül érzi magát egy olyan konstrukcióban, mint a család, ami egyébként pont, hogy arra szolgálna, hogy neki támaszt és biztonságot nyújtson, és ezért az ebből való kirekesztődés, az egy nagyon súlyos lelki trauma tud lenni, és hogy szoktak ezzel kapcsolatban keresni a családi elutasítással kapcsolatban, szoktak párkapcsolati nehézségekkel kapcsolatban keresni kirekesztés okán, elmagányosodás, tehát hogy sajnos nagyon, nagyon sok ilyen megkeresésünk van, ami ezeket a témákat érinti. Hogy pontosan kit kéne szemlélet formálni ezzel kapcsolatban? Mindenkit. Nyilván én azt gondolom, hogy aki gyereket vállal, attól elvárható az, hogy legyen tekintettel az LMBTQI emberek életére, mert hogy mi van, hogyha az ő gyerek és LMBTQI ember lesz. Jó lenne, hogyha az a gyerek nem családi traumákkal nőne fel. Nagyon-nagyon sok nehézségtől meg lehetne szimpla elfogadással kímélni az embereket. Szóval igen, a szülők szemléletformálása az nagyon fontos ilyen szempontból, illetve hogy általában a szélesebb társadalom, ami ugye azt említettem, hogy nekünk vannak kutatásaink, és ezekben a kutatásokban nálunk kifejezetten fontos mérőszám az, hogy valakinek van LMBTQI közeli ismerőse vagy hozzátartozója, és hogy azért, mert hogy minél magasabb ez az arány, annál inkább beleivódik így a köztudatba, a társadalomba, hogy LMBTQI emberek vannak, és hogy annál inkább egy ilyen normalizált, természetes dolog lesz, és hát annál kevésbé fogják ezeket az embereket bántani.
5: Az LMBTQ média reprezentációja mondjuk itthon, az segíti a társadalmi elfogadásotokat?
4: Hát ugye az LMBTQI emberek média reprezentáció az itthon nagyon korlátozott. Uh-huh. Ugye 2021-ben módosították a gyermekvédelmi törvényt, és akkor megszületett ez az úgynevezett propaganda törvény, aminek igazából nem funkciója a gyerekvédelem, hanem igazából azt szolgálja, hogy LMBTQI tartalmakat cenzúrázzon. Ez ugye később hatással volt a köznevelési törvényre, illetve a média törvényre is, tehát hogy most úgy néz ki a helyzet, hogy főműsoridőben, kereskedelmi tévécsatornákon LMBTQI tartalmakat népszerűsíteni nem lehet. Na már most, hogy ez a népszerűsítés mit jelent a gyakorlatban?
3: Ezt kérdezni a fogalmat.
4: Ezzel kapcsolatban szerintem nem volt konzekvens a jogalkotó, mert hogy igazából pont ez a de valószínűleg ez egy tudatos dolog, tehát hogy pont ez persze a funkció, hogy bármire
5: legyen joghézag, persze
4: ezt a népszerűsítés fogalmat, és hogy ebből fakadóan nagyon bizonytalan az, hogy hogyan és milyen formában lehet LMBTQI embereket, az ő ügyeiket ábrázolni, és azért sokan inkább öncenzúrát választanak, és egyáltalán nem jelenítik ezt meg. Nyilván szerencsére ez így nem vonatkozik mondjuk a nyomtatott sajtótermékekre, vagy az online újságokra, vagy a streaming szolgáltatókra, bár ezzel kapcsolatban is vannak bejelentések, szóval eléggé következetlen, hogy ezt a törvénymódosítást éppen hogyan alkalmazzák a gyakorlatban, vagy hogyan kérik számon.
3: Amikor ilyen beszélgetésben vagyok, hogy a melegekről van szó, akkor mindig előbb-utóbb, vagy inkább előbb, mint utóbb feljön egy mondat, hogy miért kell erről beszélni? Hiszen mi a saját heteroszexualitásával sem kampányol senki. Nekem akkor erre megvan a magam válasza, viszont hozzuk már be ezt a kérdést, mert engem sokszor annyira fel tud dühíteni, mert nagyon egyszerű ez a kérdés, és néha még a kérdező is számomra az, válaszoljunk már neki, nekik.
4: Hát ugye az, hogy valakit a heteroszexualitása miatt hátrányosan megkülönböztettek mondjuk egy állásinterjún, ez nem nagyon szokott előfordulni, vagy az, hogy valakinek a gyülekezési jogát elveszik, mert heteroszexuális, az még nem fordult elő, vagy az, hogy valakit kirúgnak a munkáiről, megtagadnak tőle egy egészségügyi ellátást,
3: Vagy az iskolában csúfolják,
4: amiatt, hogy heteroszexuális, ilyen dolgok a gyakorlatban nincsenek. Hogyha kicserélhet, hogy valakit ugyanezek a sérelmek érnek mondjuk a homoszexualitásra vagy a transzneműsége miatt, akkor számtalan példát látunk, és hogy ezért kell felhívni erre a figyelmet, és ezért kell beszélni arról, hogy egyébként ez a fajta társadalmi elutasítás, ez milyen szinten tudja megnehezíteni a közösségünknek a mindennapjait.
3: Tehát azért annak van igenis létjogosultsága, hogy beszéljünk hátrányos helyzetű csoportokról. Így van.
5: Engem érdekelne a te meglévő válaszod.
3: Az enyém is hasonló volt. Igen, nekem én igazából csak annyit szoktam mondani, hogy abban a pillanatban, amíg Magyarországon egy homoszexuális embernek nem kell azért egy társaságban szégyenkeznie, még csak át sem kell, hogy fusson a fején az a gondolat, hogy vajon most akkor én oké vagyok egy társaságban, vagy nem, mert meleg vagyok, akkor, amikor ez már így lesz, akkor nem lesz arra szükség, hogy beszéljünk a homoszexualitásról, és annak nyomán keletkező feszültségekről és fájdalmakról emberek és családok életében. De amíg ez nincs így, addig igenis azt gondolom, hogy beszélni kell róla. Mert hogy volt az az iménti mondat, ami így megütötte a fülemet, hogy egy családban mondjuk valakitől elzárkózik a család, azért, mert ő homoszexuális. De nem csak ez a véglet van, mert a spektrum az elég széles. Épp elég nagy nyomás az egy emberen, ha agyon kell hallgatnia azt, hogy ő homoszexuális. Tehát mondjuk a család tudja, de sosincs arról szó, hogy akkor most hogy van és hogy él. És azt hiszem, hogy ez egy ugyanolyan terror, csak fehér terror.
4: Szerintem az is nagyon érdekes, így ha már a családi kirekesztés, meg így a családi dinamikák itt szóba jöttek, hogy ugye a stigmának van egy ilyen tulajdonsága, hogy így összekenni az embereket. Tehát hogyha valaki megkapja azt a bélyeget, hogy ő...
3: Roma?
4: Akár Roma, akár LMBTQ, akár bármi ilyesmi, akkor utána hajlamosak ugyanúgy megítélni az alapján, a stigma alapján mondjuk az ő szüleit, az ő testvéreit, az ő barátait. Tehát hogy így az egész környezetét, és hogy sokszor így a kirekesztés az így ebből fakad, hogy akkor inkább nem akarok közösködni az LMBTQ-i taggal, mert hogy nem akarom, hogy engem is ugyanúgy kirekesztenek, mint őt, és hogy ez a fajta ilyen többséghez tartozni akarás, az így nagyon nagy úr tud lenni ezekben a helyzetekben, és hogy ezért is nem győzöm elégszer hangsúlyozni, tényleg mennyire fontos az, hogy ez így ne legyen egy stigma, hogy ne legyen baj LMBTQ-i embernek lenni.
5: Meg az öncenzúra ne legyen, amiről beszélsz, mert ez is jellemző egyébként a roma közösségre is. Tehát én kiszoktam írni, hogy mindenkinek nagyon boldog roma napot, annak is, aki nem tartja, de az, tehát hogy nagyon, nagyon nehéz különböző halmazokhoz tartozni úgy, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen pejoratív dolog, vagy azt gondoljuk, hogy ez egy olyan eszköz, ami felhasználható ellenünk. Tehát iszonyatosan nehéz lehet jól lenni, hiába 2026-ban, és hiába vannak nagyon nagy kezdeményezések nemzetközi szinten, és azért itthon is. Én azt gondolom, hogy iszonyatosan nehéz ezt kezelni, és nagyon fontos, amit behoztál, Tomi, a beszélgetésbe, hogy a család hogy látja ezt a dolgot. Tehát nálatok, amikor betelefonálnak erre a segélyszolgálatra, akkor jellemző az, hogy nem az a valaki, aki végre megmeri fogalmazni az ő hovatartozását telefonál, hanem egy érintettnek egy bármilyen rokona?
4: Előfordul.
5: Igen.
4: Előfordul, és kifejezetten fel is tüntetjük a lelki segélyi szolgálatunknak a leírásában, hogy közeli hozzátartozók megkereséseit is szívesen fogadjuk. Pont ezért, mert hogy van, amikor valaki így elébe szeretne menni, és akkor inkább felkészül, mielőtt beszél erről, mondjuk a gyerekével, vagy a hozzátartozójával, vagy a bárkivel. Egyébként szoros kapcsolatban állunk a támogató szülők csoportjával is, ami kifejezetten egy szülőcsoport, akiknek LMBTQI gyerekük van, és őket szeretnék támogatni ebben, ami szerintem egy csodás kezdeményezés.
3: Igen, igen. Szuper. Nagyon szimpatikus.
4: Egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, ez a fajta ilyen belsővé tett szégyenérzet az identitásunk különböző elemeivel kapcsolatban. Ez így ebből a kisebbségi stresszből fakad. Ez nem csak az LMBTQI emberekre, szinte minden más kisebbségre jellemző, hogy így egyszerűen van egy ilyen automatikus bántásvárás bennünk, hogy minket az adott identitás elemünk miatt bántani, megkülönböztetni, kirekeszteni fognak, és hogy ez kétféle tőről is fakadhat, mert ugye egyfelől látjuk azt, hogy ha mondjuk kifejezetten a roma LMBTQI interszekciót nézzük, akkor látjuk azt, hogy a politikai párbeszéd nagyon homofób, nagyon transzfób, sokszor nagyon rasszista, illetve látjuk azt, hogy akár a szűk környezetünk milyen elutasítóan viszonyul, vagy a romákhoz, vagy az LMBTQI emberekhez, és akkor így azt látjuk, hogy így minden oldalról van egy ilyen félelem, meg nyilván ezt így fel is kell dolgozni, hogy én olyan valami vagyok, ami kapcsán a társadalom így azt várja tőlem, hogy szégyeljen magam, meg így titkoljam, meg bújjak el, és hogy ezt így nagyon nehéz feldolgozni, ezt a sok faktort egyszerre.
5: És főleg úgy, Hella, hogy egyrészt ha valaki erős és határozott egyéniség, és a szülői ennek otthoni mondjuk elfogadása, vagy a baráti köre ezt így teljesen jól kezelte, akkor is nagyon nehéz, mert van az ő rózsaszín buboréke, ami ezt elfogadja, meg van a világ. És azzal a fajta folyamatos, konstans félelemérzettel, akár gyomorideggel elindulni minden egyes napnak, és akkor nyugodni meg, amikor bezártam magam mögött az ajtót. Ebben a folyamatos készenléti állapotnak, meg annak, hogy fárad az agyad, hogy tudsz mégis segíteni másokon? Tehát mit tudsz mondani annak, aki azt mondja, hogy oké, én ezt fölvállaltam 5-10-15 év együttélés után, hetero kapcsolat után bemerem vállalni, hogy egyébként ez én vagyok. Mit tudsz mondani? Azt, hogy ne félj, nem tudod ezt mondani, hiszen benned is van egy félsz. Tehát, hogy tudod ezt jól kezelni? Hogy tudjátok? Tehát gondolom, hogy a háttértársaságnak ez a 20 fős apparátusa egy ilyen G.I. Joe katonákból és katonanőkből álló csapat, akik tök jól vannak, de mégis, tehát, hogy mi erre a jó receptúra?
4: Mi is nagyon sokszor rosszul vagyunk. Tényleg, nagyon nehéz ez. Akár még nekünk is, rutinosabb aktivistáknak is. De hogy szerencsére azért sokféle válasz létezik erre a fajta szorongásra, meg félelemérzetre. Én az LMBTQ identitásomat 12 éve vállaltam fel, 14 éves voltam, nagyon fiatalon vágtam bele ebbe az egészbe, vagy nagyon fiatalon született meg az igény bennem arra, hogy így nyíltan LMBTQI ember legyek, szóval én már transzneműként jártam végig középiskolát is, és hogy tényleg minden traumát, minden sérelmet, bántást megtapasztaltam kb. Amit meg lehetett, és ez így nyomot hagy az emberen, tehát hogy én is láttam magamon sok-sok évig, hogy én nem merek kiverni az utcára, nem merem kivenni a fülhallgatót, mert azt feltételezem, hogy majd beszólnak, majd bántanak, majd mit tudom én. És hogy igen, az ember ilyenkor hajlamos így behúzódni a saját kis csigaházába, inkább ki sem mozdulni, inkább nem keresni más emberek társaságát. De hogy így azt tudom mondani, hogy érdemes, tehát hogy én miután így megnyíltam a saját közösségemnek, miután így elmertem menni különböző eseményekre, akár Budapest Pride-ra, akár egyéb más kulturális rendezvényekre, annyi fantasztikus embert ismertem meg, és szerintem ez egy ilyen őrült nagy erőt adó dolog, az, hogy olyan közösségben vagyok, olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik úgy gondolkodnak, vagy hasonlóan gondolkodnak, mint én, akik hasonló dolgokat éltek meg, mint én. Szerintem ez egy nagyon-nagyon erős ilyen ellenállást ad, belső ellenállást ad. Szerintem az is, hogy nyilván mi ugye szakmai szervezet vagyunk, tehát hogy képben lenni az aktuális tudományos értekezésekkel, vagy szociológiai értekezésekkel így a témánkkal kapcsolatban, és ezeknek a tényeknek a tudatában lenni, vagy tudni azt, hogy így igazunk van bizonyos kérdésekben, az is egy nagyon nagy támasz tud lenni. Ugye van könyvtárunk is, tehát így kapcsolódni a saját kultúránkhoz, látni azt, hogy 100, 200, 300, 1000 éve is voltak LMBTQI emberek, és pusztán ez a tudat, hogy a sok nehézség ellenére még mindig itt vagyunk, és még mindig áll a közösségünk, és még mindig tudunk benne találni szép pillanatokat. Szerintem ezek mind-mind olyan dolgok, amik így tartják az emberben a lelket.
5: Ez a fajta közösségi kohézió, amiről beszélsz, ez egy ilyen kicsit ilyen békeszigetnek tűnik nekem, ahol így egymásra néztek, és értitek a másik generációs fájdalmát, vagy mindennapi küzdelmeit. Mennyire járul hozzá ahhoz, hogy hasznosnak tud érezni magad a nap végén? Fontos ez? Az a hovatartozás érzet?
4: Nagyon, nagyon. Nekem abszolút van egy közösségi identitásom. Ami azért érdekes, mert hogy nekem volt egy időszakom az életemben, amikor egyszerűen csak nőként éltem a mindennapjaimat, mert hogy nekem úgy sikerült a tranzícióm, hogy így be tudok olvadni simán nőként a társadalomba, és tehát mondjuk pittőben megyek egy dohányboltba, és akkor azt mondják, hogy kedves hölgyem, és hogy nyilván nem tudják rólam, hogy egyébként én egy transznemű hölgy vagyok, és hogy ennek ellenére én így azt választottam, hogy én ezt nyíltan szeretném vállalni, és szeretném képviselni a közösségemet, pont azért, mert hogy nekem annyit adott ez a közösség, és annyi biztonságot, annyi fantasztikus embert az életemben, hogy én ezt így valahogy vissza szeretném adni, valahogy meg szeretném hálálni, és hogyha megtehetem azt, hogyha marad így a létfenntartás mellett annyi kapacitásom, hogy tegyek a közösségért, akkor tenni is fogok, és szerintem tök jó, hogyha valaki ezt meg tudja tenni. Nyilván valamilyen szempontból ez egy ilyen privilégium, de hogy engem így minden nap ez motivál, hogy visszaadjak valamit a közösségemnek, és hogy így tök fontos, hogy ne legyenek önmagam felé, vagy akár aktivistaként, hogyha mások hallgatják, akkor így ne legyen önmagunk felé egy ilyen irreális elvárás, hogyha egy nap egy embernek tudunk segíteni, akkor már jót tettünk a világban.
3: És amit mondtál, arról az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen mennyire hiányzik egy mérsékelt hang a témában, mennyire hiányoznak a mérsékelt hangok. Nem azt mondom, hogy nincs, inkább azt mondom, hogy több lehetne belőle, mert valahogy az az érzésem, hogy ebben a témában, mint annyi mindenben is, szélsőséges, nagyon szélsőséges, egymástól távol lévő álláspontok kiabálnak át a tömeg feje fölött, és mi ott vagyunk középen, a nagy tömeg, akik alkotjuk a társadalmat, és így kapkodjuk a fejünket, és valahogy mindenki egy darabot akar belőlünk harapni, a maga kis már a szexuális orientáción túli, vagy azt felhasználó ideológiai harcához, és valahogy ez a, szerintem az egyik nagy probléma, hogy nagyon szélsőséges esetek vannak kidragadva, és maguk a területek is, mint a homoszexualitás, vagy akár a cigánykérdés, túl vannak súlyozva. Olyan súlyokat pakolunk rájuk, amelyeket egyszerűen ezek a területek nem bírnak el, mert nem a sajátjuk, hogy ekkora súlyt hordozzanak. És azt hiszem, hogy ezt a médiában, nem mondom, inkább a kérdést mondom, majdnem válaszoltam rá, hogy szerinted mi lenne, mi szolgálná azt a képet, ami egy olyan társadalmi párbeszédet tudna kialakítani, ahol mindenki a maga helyén állhatna fesztelenül.
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert csak azért is, mert viszonylag régóta vagyok így benne a különböző közszereplésekben, ez már így a sokadik interjúm, podcastom szereplésem, és hogy én nagyon sokáig éreztem magamon egy ilyen nyomást, hogy abból fakadóan, hogy én kisebbségi vagyok, hogy én LMBTQ ember vagyok, nekem így túl kell teljesítenem, tehát hogy nekem mindenben tökéletesnek kell lennem, nekem mindig nyugisnak kell lennem, mindig művelten, okosan, racionálisan kell érvelnem, és hogyha belegondolunk, akkor ezért ez egy elég irreális elvárás. Tehát, hogy az emberek néha szoktak hibázni, az emberek néha csinálnak hülyeségeket.
3: Vagy dühösek,
4: vagy éreznek dolgokat, és egy pont után én így elengedtem. Tehát, hogy hadd ne kelljen már szégyelnem magam amiatt, hogy ember vagyok, és hogy azon belül is LMBTQ ember. És, És szerintem fontos az, hogy így ne legyenek meg ezek az érés elveresek. Tehát amikor mérsékelt hangról beszélünk, akkor szerintem fontos, hogy ne egy ilyen konformizált képről beszéljünk, tehát hogy ne ilyen eladható LMBTQ emberekben gondolkodjunk, akik így teljesen belesimulnak a heteronormatív társadalomba, hanem hogy legyen bennünk egyfajta ilyen többségi társadalmi tagként egy ilyen kulturális alázat is az LMBTQ emberek felé, és hogy ezt így abszolút párhuzamba tudom rakni a roma emberek helyzetével, tehát hogy például amikor én elmegyek egy roma rendezvényre, akár konferenciára, akár képzésre, akár kerekasztal beszélgetésre, bármire, akkor én oda azzal az alázattal megyek, hogy én ott vendég vagyok, és ott én tanulni szeretnék, és ott nem én fogom megmondani a tutit, hanem én hallgatni fogok, és akkor megtanulom azt, hogy miről van szó, és ezzel az ilyen értő, odafigyelő viselkedéssel megyek oda, és szerintem tök jó lenne, hogyha többségi társadalom így egy kicsit így viszonyulna, vagy nem is kicsit, de hogy így viszonyulna a kisebbségekhez, hogy így lenne egy ilyen megismerni akarás, egy ilyen alázat azzal kapcsolatban, hogy az LMBTQI emberek azok kicsodák, micsodák, mit csinálnak, mit képviselnek, miért olyan a kultúrájuk, amilyen, mire jó a Pride, és hogy egy ilyen legyen egy ilyen, vagy tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen tudásvágy, egy ilyen jó indulatú kíváncsisága mögött.
3: Igen.
5: Végig, amíg a Hella beszélt, eszembe jutott az 5 perccel előtti mondatod, amikor azt mondtad, hogy folyamatosan elbeszélnek a fejünk felett, és átkiabálnak, és hogy ez mennyire nehéz, hogy jól halljuk az embereket, és az, hogy a Hella megpróbálja jól hallani. Szerintem ez a fontos, hogy nagyon sokszor, amikor párbeszédek vannak, akkor te azért hallgatod a másikat, hogy azon gondolkozol közben, hogy neked mi lesz az ellenérved. És nem hallod meg, amit ő mond, hanem a te válaszodon gondolkozol. Ha viszont nem a válaszod az elsődleges szempontod a beszélgetésnek, hanem egy nyer-nyer szituációt szeretnél elérni, akkor valóban ez a jó érzésű hallgatás az, ami mérhetetlenül fontos.
4: Nagyon.
3: Igen, valójában így ez a figyelem, az a fajta kiegyezett figyelem, ami tényleg be akar fogadni. Mert csak akkor tudunk befogadni, hogyha hagyom, hogy a másik egy picit valamennyire azért belépjen a világomba. És oda meg kell nyílni, és az egy speciális figyelem.
5: Ez pedig egy nagyon speciális adás volt. Örülök neki, hogy tudtuk említeni a média reprezentációját, nem csak az LMBTQ személyeknek, hanem mindenkinek, aki egy kicsit kisebbségben érzi magát.
3: És még szeretném köszönni, nem haragszol, igen. Valóban egy speciális adás, hogy eljöttél, és hogy itt voltál, és hogy ennyire nyíltan beszéltél, nem csak a háttértársaságról, hanem saját magadról is, ezt pedig külön köszönjük neked, Hella.
4: Köszönöm szépen, egy élmény volt.
3: Mi köszönjük, és akkor azt mondom, hogy köszönjünk el együtt.
5: Nem így van, így van. Nagyon köszönjük a kedves nézőknek, illetve a hallgatóknak is a megtisztelő figyelmet, és bízunk benne, hogy velünk tartotok legközelebb is itt a Média és Valóságban.
3: Sziasztok, és ne felejtsétek el, hogy valami módon mindannyian egyek vagyunk, és menthetetlenül összetartozunk. Sziasztok!
5: Sziasztok.
2: A Dikrádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit tudható a Roma ellenállás napjáról? Május 16-a a Roma ellenállás napja, de a történet, amin alapul, bizonytalan és úgy tűnik bizonyíthatatlan. Az identitásképzés szempontjából azonban nem annyira fontos a történeti hűség, sokkal inkább az, hogy mit gondolnak magukról egy kisebbség tagjai. A Roma ellenállás napján arra emlékezünk, hogy 1944. májusában Auschwitz-Birkenau-ban a roma foglyok ellenállása miatt az SS nem tudta azonnal végrehajtani a tábor teljes felszámolását, erre csak 1944. augusztus 2-án, 3-án került sor. Botokkal, késekkel mentek az őröknek, akik visszavonultak. Az biztos, hogy valami történt, ám hogy pontosan mi, arra nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ugyanis nehéz bizonyítani. A Roma Sajtóközpont 2015-ben kezdett el mélyebben foglalkozni a Roma ellenállás napjának történetével, miután korábban már kutattak a Roma holokauszt témájában. Roma holokauszt címmel 2001-ben jelentettek meg könyvet túlélők visszaemlékezéseivel. Sárközi Gábor, az RSK akkori vezetője elmondta: átnéztük az online forrásokat, szakirodalmat és bibliográfiákat, de azt láttuk, hogy a beszámolók nagyrészt egymásra épülő forrás megjelölés nélküli, sokszor ellentmondásos szövegek. Egyes verziók például csak passzív ellenállásról írnak, míg mások összecsapásokról. A kutatás részeként Sárközi részt vett a Tom Lantos Intézet és a Firenze közös háromnapos képzésén, ahol a roma holokauszt volt a téma, de nem kerültek közelebb az igazsághoz. A szervezők, az előadók elismerték, nem rendelkeznek történetileg hiteles, elsődleges forrásokkal a május 16-i eseményekről. Az RSK után több kutatóintézményt is megkeresett. Az Auschwitz-Birkenaui Memorial Museum kutatási igazgatója Piotr elmondta Sárközinek, hogy nagyon kevés egymástól független történeti forrás áll rendelkezésre. Két visszaemlékezést küldött nekünk. Az egyik Tadeusz Joachimowski, a birkenaui cigánytábor írnokának, a másik Georg Boniut SS-tisztnek a vallomása volt. Ezek szerint a romák 1944. májusában értesültek a tábor felszámolásáról, bezárkóztak a barokkokba, és egyszerű eszközökkel, lapátokkal vagy rudakkal készültek az ellenállásra, mire az SS végül visszavonult, mondta lapnak Sárközi Gábor. Megkeresték az International Tracing Service nemzetközi keresőszolgálatot is, de ott hatalmas feldolgozatlan anyag miatt nem tudtak érdemi választ adni. Vagyis ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi történt 1944. májusában. A roma ellenállás napjának elterjedésében kulcs szerepet játszottak azok a szereplők is, akik a roma holokauszt emlékezetének intézményesítésén dolgoztak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 27-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Kerényi György újságíró, a Rádió C alapító főszerkesztője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a Tilos Rádió alapításáról, a Roma Sajtóközpontról és a Rádió C történetéről is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Gyuri, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én is köszönöm, szia András.
3: 1982 és 88 között az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem bölcsészkarán magyar népművelődés szakán végeztél, majd pedagógus is voltál néhány évre.
4: Két évet.
3: És ezután keveredtél a médiába. Hogy jött neked a média világa?
4: Hát egyetem után 2 évig egy gimibe tanítottam magyart, aztán engem akkor vittek el katonának egyetem után. Előtte volt egy felmentésem, és akkor még volt sor katonaság. És amikor leszereltem, akkor már nem mentem vissza, pályahagyó lettem. Viszont volt egy baráti társaságunk a 80-as években, egy tömény mondja, aki legismertebb a közönség számára, az Palotai Zsolt, DJ Palotai volt ebben a társaságban. Együtt mozogtunk, csináltunk egy csomó dolgot, és akkor ez a csapat az én katonaskodásom alatt elindította a legendás budapesti klubot, a Tilos Azát, és oda ment dolgozni. Volt, aki tulaj volt, volt, aki a Zsolt a zenét adta, tolta, volt, aki pultba ment, ez egy nagyon, nagyon komoly zenekarok léptek fel, ott itt Kispál, meg Quimby, ezek ott kezdtek. Vagy a Quimby, azt tudom, hogy ott kezdett. Meg hát mások is külföldön is, tehát ez nagyon rajta volt az európai klubtérképen, és hát egy ilyen legendás pesti klub volt, és akkor én oda mentem vissza a katonaság után dolgozni, és akkor mi közben elindítottuk ez a csapat, ami nem csak a rádió Tilosban dolgozók, egy ilyen 10-11 ember a Tilos Rádiót 91-ben Magyarország első közösségi kalózrádióként, mert akkor még nem osztottak frekvenciát, nem lehetett adni elvileg, de ez még a pártállamban született miniszterelnöki rendelet volt, meg minden, és mi elkezdtük kalózba adni, nagyon romantikus volt, még eleinte jöttek frekvenciagazdák bemérő autókkal, kiháromszögeltek,

0: minden. De azt mondja, hogy nagyon romantikusan, de hát a rendőröknek is ez pup volt a hátán, tehát nem volt semmi jelentősége, meg minden ők is. Tehát egy idő után már nem is jöttek bemérni minket. És akkor így kezdtünk el dolgozni, és akkor ment a tilos, 95-96-ban legális lett, annak is én voltam azóta is a rádiót működtető tilos kulturális alapítványnak, akkor én voltam még az elnöke és műsorkészítője, de ez 96-ban már volt két gyerekem, már mainstream médiában is dolgoztam, és már egyszer nem volt időm. És hát azt kellett ott hagyni, amit ingyen csináltam, meg minden. Na és közben volt egy Magyar Narancs nevű, akkor még két heti lap, amit a Fidesz alapított, az akkori, hát nagyon más politikai alapállású Fidesz, még a első szabad választás 90 előtt, és az 92-ben két heti lapból heti lap lett. És akkor toboroztak embereket, és akkor úgy, akik dolgoztunk páran a tilosban, szóltak nekünk, és elkezdtem írni a Magyar Narancsba, és aztán így keveredtem át ebből a alter kalóz világból a Magyar Narancson keresztül a mainstreambe. Hát a Narancs is nagyon az alter szélén volt a mainstreamnek, de azért az mégiscsak egy komoly lap volt, de hát mellette tévéztem, akkor volt TV3 nevű tévé is, meg innen 99-ig a Narancsban voltam. Közben a Roma Sajtóközpont egyik alapítója is lettem a Narancs újságírás mellett. És aztán 99-ben kiléptem a Narancstól, és aztán jött a Rádió C, ami úgy 2000-től 2004-ig tartott az életemben.
1: Egyébként 2001-től 2011-ig működött a Rádió C emlékeim szerint. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az elejétől kezdve a végéig ott lehettem. Az
0: törzsgárdatag.
1: Így van, úgyhogy, és nagyon sokat dolgoztam az irányításod alatt, úgyhogy számomra ez egy hihetetlenül fantasztikus élmény volt. Kanyarodjunk egy picit.
0: Nekem is.
1: Igen. Kanyarodjunk egy picit vissza még az RSK-hoz, vagyis a Roma Sajtóközponthoz. Hogy keveredtél végül is a roma témákhoz, a roma ügybe?
0: Hát, amikor elkezdtem írni a Narancsba, nem nagyon akartam belpolt írni. Bár közéletet fogyasztó, újságolvasó ember voltam a szocializmusban is, meg akkor azért ilyen ellenzéki dolgokban is részt vettem. Csináltunk szamizdatot, meg terjesztettem szamizdatot, meg ott voltam a tüntetéseken, meg stb. De hogy nem akartam valahogy ezt a nagyon, már akkor nagyon megosztott lett a közélet, és hát elég sok más téma is volt, és akkor inkább ilyen alterebb témákkal foglalkoztam, mint a zöld, környezetvédelem, stb. És az egyik ilyen volt általában a szociális témák, és azon belül is vagy amellett, mert ez részben fedi, részben nem, a roma ügy, a cigány kérdés és annak. Tehát ugye elkezdtem egy labba nulláról, hát azért érdekelt a téma, mindig is társadalmi érdeklődésű ember voltam, ilyet is tanultam az egyetemen, otthonról is hoztam ezt valamennyire, és akkor így, és akkor az ember hát elkezdett témáról írni, akkor egy idő után szakújságíróvá válik, nevezhetjük így, hogy energiába vagy kultúrába ugyanúgy évek során az embernek egyre nagyobb tudása lesz, egyre nagyobb tapasztalata, egyre nagyobb kapcsolati hálózata, és akkor így válunk, mint ahogy te kulturális újságíróvá, nekem ez az egyik témám lett. Elkezdtem én, és a Horváth Aladár, aki véletleképpen létrehozta a Roma Sajtóközpont, vagy gründolta, ő akkor még talán már nem volt parlamenti képviselő, akkor indította a Roma Polgárjogi Alapítvány Setét Jenővel, és akkor ők akartak csinálni egy hírügynökséget, egy roma hírügynökséget, ami a mainstream, tehát a főáramú lapokat látja el romákkal kapcsolatos igaz hírekkel, hátterekkel. És akkor a három, a Csalog Zsolt, aki a régi demokratikus ellenzéknek egy nagyon ismert szociológus tagja volt, Bernát Gábor, aki a művelődési minisztériumból jött, de ő is ilyen bölcsész ember, meg én voltunk a három rovatvezető, és úgy volt, hogy ilyen fluktuálva mindig más vezető, a Zsolt kezdte. Na de, és akkor így keveredtem bele az RSK-ba, azt egy olyan egy-másfél év után onnan leléptem. És akkor pedig megkeresett a Zsigó Jenő, aki pedig a Magyarországi Roma Parlament nevű nagy gyűjtő, akkor azért nagyon sok tag szervezete volt, még a Lungodrom is tagja volt egy ideig, szervezetnek meg a Pralipe, meg hát tulajdonképpen az első szabad roma önszerveződés az a Pralipe volt 89-ben, abból nőtt ki aztán a Roma Parlament is. Na mindegy, a Jenő volt az elnöke, a legendás Tavaszmező utca, a Romanoker, tehát a fővárosi, most már nem jut eszembe a neve, milyen otthon, ami most is megvan, a Melinda vezeti, aki akkor a
1: Részműves Melinda, a cigányház,
0: ami akkor a Melinda, ugye akkor a Jenőnek egy

0: komoly munkatársa volt.
1: Igen.
0: Szóval, hogy és a Róma Parlament adta ki az Amarod Rom című lapot, ami már lényegében a rendszerváltás óta, vagy nem tudom, körülbelül akkor indult. Előttem Horváth Jemen Judit, a neves kiváló fotós volt a főszerkesztője. De akkor már egy ideje nem volt, és akkor 97, és akkor fölkért engem a Jenő, hogy legyek a főszerkesztője, az egy havi lap volt, azt csináltam 97-től. Már a C-t is csináltam, de azt már éreztem, hogy az azért összeférhetetlen. Mert azért a C az az egész cigányságnak a rádiója akart volna lenni. A Roma Parlament, még akkor is, hogyha ugye az ő gondolkodása, iránya hozzám közel állt, mégiscsak egy markány szeglete volt a roma politikumnak. Tehát a kettő azért nem fér össze, hogy egyszerre vezetek egy szervezetnek a rádió újságját, és egy úgymond közszolgálati, mert ezt én mindig közszolgálatinak fogtam fel a Rádió C, tehát sok ilyen műsorunk is volt.
1: Igen.
0: És akkor azt abba is hagytam, nem is nagyon bírtam a C mellett, de abba is hagytam 2002-ben, de azért a C-ben első évében párhuzamosan még azt is főszerkesztettem, hát havi lap volt. Mm-hmm. Ugye 2001-ben kaptunk Frekit, de hát 2000-től már el kellett kezdeni összerakni az egészet.
1: Az az igazság, hogy nyilván már korábban is felmerült egy cigány rádiónak persze a gondolata, de mégis valahogy úgy látszik, hogy 2000 környékén...
0: Nekem sikerült megcsinálni.
1: Igen, tehát hogy akkor...
0: Az ötlet nem az enyém.
1: Tehát hogy a csillagállás valahogy akkor volt úgy, hogy neked sikerült akkor igen megalapítani a rádiócét, a cigányságnak az első rádióját.
0: Nem vagyok benne biztos. Én is mindig azt mondom, hogy hát a Magyarországon biztos, hogy az első volt, de szerintem a régióban is. De a fene tudja, mert mintha a titói, tehát a szocialista Jugoszláviában, ott a szocialista blokk többi országától eltérően elég nagy autonómiája volt a különböző nemzetiségeknek. Hát ugye aztán abban szét is szakadt az ország nemzetiségi alapon. És mintha valaki azt mondta volna, hogy ott lett volna valami roma rádió, hát ott hihetetlen nagy roma közösségek laktak. Igen. Hát Szkopjéban, Macedónia fővárosa, ilyen 40 ezres cigánygettó van, vagy volt, meg minden. De ebben nem vagyok biztos, de hát azért a régió rendszerváltás utáni első rádió volt. De azért a roma értelmiség, hát ugye ugye az a folyamat, ami mondjuk a magyar Magyarországon ahogy a romantika alatt zajlott le, tehát egy ilyen nemzeti öntudatra ébredés, az, hogy amit társult az akkori liberalizmussal, ami a nemzeteket, mint megbecsülendő értékeket tételezte, és elindult egy ilyen nemzeti öntudatra ébredés, hát nem csak Magyarországon, hanem a Magyarország által uralt szomszédország, tehát a románoknál, szlovákoknál, stb., ami aztán szét is szakította ugye a magyar királyságot, de ez most mellékszál. De ez a folyamat, amit a 19. század elején a magyar kultúra jelesei csináltak, amiben tényleg ilyen kérdések voltak, hogy melyik legyen a standard magyar nyelvváltozat. A Berzsenyi a Dél-Dunántúlit preferált, a Kazinci, és aztán ez az észak-kelet magyarországi lett az a magyar köznyelv, mert nem volt még egységes köznyelv, hát nem volt tömegmédia sem, ami ezt egységesíteni. Szóval, és ez a roma körében, ami ugye egy transznacionális nép, mert rengeteg helyen nincs, és azért hiába mondjuk, hogy India, de hát azért nincs neki egy országa. Ez a fajta nemzeti esedés is elindult a 70-es években. Roma világkongresszusok jöttek, igen, alakultak, Daróczi Ági például részt vett, Csoli is, azt hiszem volt ilyenen, már nem tudom pontosan.
1: Rostás Farkas,
0: Radu igen.
1: József, így van.
0: Szóval, hogy ez nemzetközi szinten is elindult, és Magyarországon is, hát ugye Magyarországon először így független roma értelmiségiként Barikáról, Zsigó és Daróczi Ági álltak föl 80-as évek legelején, amiben többek között a cigányságnak intézményrendszert követeltek, eljutok a kérdésedig is lassan, amelynek részei a Roma Múzeum, és ott a Roma Rádió már fölmerült. Uh-huh. És ez aztán a rendszerváltás óta, hát ugye Roma Múzeum sincs, voltak éppen azóta sem, tehát hogy a rendszerváltás óta a roma értelmiségnek, vagy a cigány értelmiségnek, én ezt teljesen váltva használom, egy akar igénye volt. Emlékszem, még tilososok voltunk, és szerintem még akkor kalózkodtunk vadul. A Daróczi Ági, aki akkor már azt hiszem a Patrint csinálta az MTV-ben, a Magyar Televízióban, meg a Bíró András, a nemrég elhunyt alternatív Nobel-díjas, nem is tudom micsoda, katalizátor, aki az autonómia alapítványt hozta létre. Megkerestek minket, hogy romákat Daróczi Ági vezetésével adjunk már, tanítsuk egy kicsit, hogy hogy kell rádiózni, és tudom, a belvárosi művelődési házba mentünk, ahol ott voltak az Ágék, ketten a tilosból, de hát az elképzelhetetlen lett volna, hogy fiatal romák, vagy nem fiatal romák ugyanúgy mászkáljanak, meg ugráljanak a tetőn, meg kalózkodjanak, tehát azért a romák élethelyzete, meg társadalmi státuszával ez nem fért össze, mint ilyen magyar középosztálybeli értelmiségi palánta gyerekek játszanak, vagy hát voltak éppen azért az egy gesztus volt a tilos, egy média gesztus, még akkor is, hogyha nagyon fontos, és azóta is van. Tehát, hogy már akkor volt, aztán volt Horváth Margó szegény, ő is meghalt már a 90-es évek közepén, neki is volt egy kezdeményezés, tudom, hogy a Sziget idején, akkor még Szigetnek, vagy Pepsi Szigetnek hívták, ideiglenes frekvenciával ott sugároztak is. Tehát új és új csapatok nekifutottak, de senkinek nem sikerült annyira összeszedni, hogy adjon neki, hát voltak éppen a politika frekvencia engedélyt. Uh-huh. És aztán az én barátom, a német Vladimir a Vova, aki például a Tilos Rádiónak is, meg a Tilos az A nevű helynek is a gründolója volt, ő egy ilyen kultúra szervező szinten fontos figura volt a magyar alternatív, budapesti alternatív kultúrában. Őt kereste meg a Bíró András, hogy kapelizálja. És akkor ott volt, tudom, Daróczi Gábor, Mohácsi Vica, stb. És elkezdtek úgy szervezni valamit. De hát én meg akkor már azért masszívan benne voltam a izében, és akkor a Vova mondta, hogy hát egy kicsit koncepcionálná, hogy most milyen is legyen, és mondtam, hogy jó, hát akkor én írok nektek egy koncepciót. Ami aztán a Rádió C működésének alapja volt, amit most így magyarként, nem tudom, hogy itt a Dik Rádióban hogy nevezitek a nem cigányokat, magyarnak vagy nem cigánynak, mi szerintem mind a kettő valid. Én általában mindig azt használom, amit a romák használnak. De hát azért ennek a koncepciónak az volt a lényege, hogy a cigány közösség fele kell fordulni, és nekik kell csinálni. Nem az a célja egy roma rádiónak, hogy a többség előítéleteit megváltoztassa, kicsi is ahhoz, meg az a magyar államnak a dolga, hogy az oktatási rendszerén, a közmédiáján keresztül természetesen örülünk neki, ha ilyen haszna is van, hogyha magyarok hallgatnak, akkor azok máshogy kezdenek el gondolkodni a cigányokról, mint ahogy esetleg addig gondolkodtak, de alapvetően ennek a közösségnek, a magyarországi cigányságnak, hát azon belül Pesti Rádió esetén a pesti cigány közösségnek kell információt adni, szórakoztatni, közszolgálati tartalmakat és szórakoztató tartalmakat. Tulajdonképpen erre épült, ez volt a koncept lényege. Annyiban mondom, új volt, hogy azért az addigi kezdeményezések azok mind-mind egy ilyen formájuk át a magyar társadalmat attitűddel is indultak, az előítélet lebontás meg minden. Én meg azt mondtam, hogy az nem, nekünk a cigány közösséggel van dolgunk, ez az ő rádiójuk, hát ennek megfelelően azért hát dolgoztál, tudod, hát azért a műsorkészítők 70-80%-a az ott bizonyos pozíciókban, tehát igen. Egy hírszerkesztőnél az ugye a legneutrálisabb műfaj, ott nincs nagy jelentősége, ott meg kell tanulnia, hogy a rádió címben más a hírkánon, ott nem biztos, hogy ugyanaz a hír, az első hír, mint ami a Kossuth Rádióban vagy a Magyar Televízióban, hanem a cigányok szempontjából fontosabb, lehet, hogy egy nagy szociális intézkedés az fontosabb, vagy egy etnikai konfliktus az fontosabb és első helyre kerül, míg máshol lehet, hogy egy világpolitikai hír vezet. Tehát hogy meg kell tanulni ezt a hírkánont, de egyébként főleg a kultúrával foglalkozom, és az mind cigányok voltak, akik csinálták a maguk tudásával, érzékenységével, de még a közszolgálati, szociális oktatás is, a többi ezekben a műsorokban is túlnyomó rész romák dolgoztak, de nem zárkoztam el, hogyha volt egy-egy profi, hozzáértő szociológus a oktatási ügyekben, hát jöjjön ide. Na szóval, hogy így állt föl az egész. Szóval a politikától sikerült nekem, Fidesz első kormányzása alatt kaptunk frekvenciát, és így egy évig, mert ugye 2002-ben volt kormányváltás, úgy is működtünk, de aztán utána a szociálliberális kormányzat is. Tehát igazából a Rádió C-nek az én időmben, én 2004 első felében totál elfáradással léptem ki, mondtam, fölléptem, hagytam ott. Mindig az volt, hogy nagyjából az egyharmadát a bevételeknek azt a mindenkori kormány adta, és hát mind a Fidesz, mind a szocib, egyharmada jött követségektől, nemzetközi források, nagyon-nagyon-nagyon harapták, buktak rá a követek. Hát látták, hogy ez egy valós dolog. Tehát eljött oda egy nagy követ, és hát teljesen elámult. Hát érted, ott dolgoztatok, csomó roma fiatal, csinál marha jó műsorokat, ráadásul a pesti értelmiségi közönségben is nagyon jó volt a rezonálás ránk, mert marha jó zenék voltak mindenféle területről, tehát nem csak roma vagy roma indítatású annak különböző területéről, hanem etnózene is, de hát populáris zene is volt, hát egyszerű cigány emberek hallgatták főleg, hát nem lehetett, tehát kellett oda pop zene is, de hát abban is jobbak voltak, tehát nagyon igényesek voltak a zenéjek, ezért nagyon divatos volt Rádió C-t hallgatni, és a követségektől egy ilyen, egy unikális kelet-európai kezdeményezés, amikor ugye mindig azt olvastuk, tudtuk, hogy hát ez a roma kérdés milyen nehéz itt Kelet-Európában, ami igaz is, és akkor itt van valami, ami tök jó, működik, nem egy kamu projekt, úgyhogy az egyharmada a pénzünknek az mindig az én időmben ilyen nemzetközi forrásokból jött, és egyharmada jött mindig a Soros Alapítványtól, vagy az Open Society Institute-tól, mert ő is azért a magyarországi cigányügyben sok pénzt adott. Ez egyébként elég kiegyensúlyozott működést tisztes lehetővé, hogyha diverzifikálva vannak a forrásaid, akkor nem függsz nagyon egytől, ez nagyobb szabadságot is ad. Hát szóval így.
1: Elég kényes politikai környezet volt akkor, ráadásul sokan mentek ki külföldre romák közül. Hogy sikerült akkor balanszírozni ebben a témában, hiszen az azért ez tulajdonképpen egy konfliktus forrás is lehetett volna?
0: Hát azt azért tudomásul kell venni, hogy egy nem pusztán szórakoztató médium, én egyáltalán nem becsülöm le azokat, tehát azért a média fogyasztásnak az az egyik motivációja, a szórakozás hiába tagadja a magasabb röptű értelmiségi is. Aztán mindig a sorozatok kapcsán derültek ki sokszor, hogy mi nem nézzük ezeket a brazil sorozatokat. Aztán kiderül, hogy de valahogy, hát pont éppen akkor mentem be a szobába, meg minden. Tehát, hogy a szórakoztatás egy tök legitim funkciója a médiának, de hát vannak információs funkciói is, és főleg, hogyha az közéleti politikai, akkor igazad van, az egy potenciális konfliktusforrás. Én azért mindig úgy fogtam fel, és igyekeztem ezt is a műsorkészítők fele sugározni, hogy mindegyik kormányzattal szemben kritikusan kell viszonyulni, hogyha olyanokat lép körbejárni az intézkedéseit. Igazából ilyen a nagy politikától különösebb problémát nem tapasztaltunk. Hát az, hogy nem tudom, hogy ezt itt lehetett, az, hogy még Farkas Flórián sose jött be, az egy másik dolog, az egy alrendszer azért. Uh-huh. De akár a Fidesz kormány alatt, sőt, hát azért már azért ezt az előbb még műsoron kívül neked egy visszaidéztem, hogy azért a Rádió C-nek egy tartósabb finanszírozását akkor, amikor már nagyon nagy anyagi csődbe voltunk, az biztosította, hogy az akkor még Fidesz, úgymond Fidesz vezetés alatt álló Magyar Rádió, és már szociálliberális kormányzat volt bőven, ővel kötöttünk egy szerződést, műsort vásárolt tőlünk, napi egy órát, és azért kaptunk egy csomó pénzt. Az egyből a költségvetésünknek majdnem a felét állta. Tehát, hogy azért a nagy politika, akár fideszes, akár a másik oldal, az mindig valamennyire empatikusan fordult a céhez. Azt egyik kormányzatnál sem sikerült elérni, hogy valahogy legyünk egy költségvetési sor. Tehát, hogy valahogy, mint a Gandhi gimnáziumot, tegyék közalapítvánnyá, nem ragaszkodtam volna én, meg a többi tulajdonostársam is, hogy ez egy közhasznú társaság volt, az autonómia alapítvány, ami azért cigányügyben egy nagyon fontos szereplő, a rendszerváltás óta volt tulaj, voltak benne roma értelmiségiek is, én is tagja voltam, de hát ez egy közhasznú társaság volt, tehát profitot nem lehetett kivenni. Nem ragaszkodtunk volna ehhez, ahhoz ragaszkodtunk volna, hogy valamilyen tartós finanszírozással Magyarországnak legyen egy roma rádiója. Ezt sose sikerült elérni egyik kormányzatnál sem. Hát nem akartak ilyen költségvetési terhet magunkra venni, azt gondolom. Azt is mondtam, hogy legyünk a Magyar Rádiónak az egyik csatornája. Petőfi, Bartók, dödödö. Hát legyen ott, akkor bevisszük oda. Csak legyen, maradjon meg, legyen a Magyar Rádiónak, most már nem is így hívják, egy roma adója. Miért ne lehetne? Hát ez egy több százezeres lépesség. Hát simán meg lehetne. Még most is azt gondolom, hogy meg lehetne csinálni. De nem sikerült a politikánál soha lenni.
1: Végül is, te hogy érzed, hogy a napi működés azok milyen kihívások elé állítottak téged? Vagy milyen volt esetleg roma műsor készítőkkel, szerkesztőkkel együtt dolgozni? Hiszen például, hogyha saját magamra visszaemlékszem, akkor kerültem be a Zeneakadémiára 19 évesen, és akkor kezdtem el műsort vezetni. Hát az számomra egy fantasztikus élmény volt, de hát ugyanerről számolnak be a kollégáim. néhány héttel ezelőtt volt egy összejövetel, és nagy örömmel emlékeztünk vissza ezekre a dolgokra. Nyilván képzetlenek voltunk, de azért lehetőséget kaptunk például arra, hogy beszédtechnikát tanuljunk, hangvágást tanuljunk, tehát tulajdonképpen kiképzett bennünket a rádió. Hogyan sikerült így a napi munkát összeszervezni?
0: Hát, amikor zöldmezősben a semmiből építesz föl valamit nem profikkal, hát az egy marha nagy kihívás, de hát ez azért ennek van egy sztenderdje, vagy nem sztenderdje, de hát lehet tudni, hogy sok jó képzőt oda kell vinni, és oda is vittem. Emlékszem, igen, volt egy próbaadásunk, tehát kaptunk ideiglenes frekvencia engedélyt, hogy be tudjunk mutatkozni, azt gondoltuk, hogy azkor, ha meghallanak minket, akkor, és ez szerintem be is vált, akkor utána jóval nagyobb eséllyel adnak majd frekit. Tehát akkor például oda hívtam így a nagy médiából ismert szerkesztőket, csak arra, legyetek ott szerkesztő, naponta álljatok ott, tanítsátok meg, hogy kell beköszönni, hogy kell megvágni, hogyan raksz össze egy szerkesztett műsort. Nem akartam őket fölvenni, hogy ők állandó tagok legyenek. Legyenek ott, voltak különböző tréninggruppok, meg amit mondasz, különbözőre inforádióból is volt. Magyar rádiós szerkesztők is jöttek és tanítottak benneteket. Tehát a Bácsák Gyusziéknak volt egy tréninggrupja, ők BBC-nél tanultak, és egy ilyen rádiós tréner grupot, piaci céget hoztak létre ők is. Szóval, hogy hát nektek biztos, hogy mást jelentett, mert én akkor mondjuk már úgy profi újságírónak számítottam, meg azért az is nagy különbség, hogy ti a cigányság is tök differenciált, de azért mégiscsak valamennyire a saját közösségetekhez szólhattatok. Uh-huh. És én azt tapasztaltam, hogy a Rádió C-nek akkor hihetetlen respektje volt. Hát az, hogy az első volt. Uh-huh. Hát vidékről busszal jöttek fel a romák, csak hogy megnézzék a stúdiót. Tehát azért azért, hát emlékszem, amikor kívánság műsor volt, az utcáról kiabáltak be, jöttek oda gyűlni, oda gyűltek, és onnan kértek számokat. Uh-huh. Még ilyen gengszterek jöttek az ajtóba, tudod, hogy akkor hívjátok a poncokat. Ja, tehát, ja, de Béla jött is, persze, mondjad, Gino, mondjad. Uh-huh. Szóval, hogy olyan nagy respektje volt vidéki cigányok körében, és én azért nagyon sokat jártam vidékre, meg később is azért újságíróként, rengeteg vidéki roma ismerősöm van má, és aztán 15 év múlva börtönrádiót is csináltam, ott is ugye azzal ment el a fél idő, hogy azonosítottuk az ismerőseinket, mert hát ugye ott is sok roma van, nem kell titkolni. Hogy az, hogy a saját közönségetekhez szólhattok, az számotokra szerintem szárnyakat adott. Az nektek szárnyakat adott. Meg hát az, hogy azért akkor az újságírásnak még volt respektje, most már nincs, most már nagyon, hogyha ilyen kutatásokból mindig az jön, hogy az újságírás, vagy általában a média szereplés nagyon rosszul megítélt, hazudnak, most így általában tök mindegy, hogy melyik oldal. Amikor ilyen professziókat, szakmákat kérdeznek, hogy a bíró, a tanár, az újságíró. A 90-es évek elején ennek nagy respektje volt ennek a szakmának, a még akkor is tartott. És hát én nagyon örülök, hogy nagyon sokan, viszonylag sokan ahhoz képest meg tudtatok maradni a pályán, és azokat a tudásokat, kompetenciákat, amiket akkor kezdtetek felszedni magatokra, használni tudtátok később is. Hát most a Szabad Európánál dolgoztam az utolsó 5 évben, mellettem asztalnál Bátori Robi ült, akit a C-be én vettem föl. És aztán lett Hír TV-s, RTL-es, mit tudom én, csinálja ezeket a videóit, meg minden. Szóval, hogy vagy Baranyi Béla, tudom, sokan a MTV-be mentek utána, te is aztán nagyon sokáig, te is rádiózol, meg még sok ilyet tudok. Tehát, hogy azért voltak emberek, akiknek ez egy hasznos tudást adott. Hát nem könnyű, könnyebb persze egy profi csapattal dolgozni, de hát honnan lett volna ennyi profi roma műsorkészítő. Már voltak azért az RSK körül, már tanultak emberek, jöttek, többen dolgoztak is ott nálunk, meg akkor tehát indultak ilyen ösztöndíj programok roma médiásoknak, tehát tudom, a Fekete Doboz indított is, jött, onnan is jöttek, de aztán később már sokkal több ilyen lett, amikor Kossuth Rádió főszerkesztő voltam, akkor is jöttek be úgy a Kossuthra gyakornokok valamilyen ösztöndíj programban. Hát egyszer mindenki elkezdi a szakmát. És akkor az a fontos, hogy jó oktatói legyenek.
1: Rettentően színes volt a műsor struktúra. Tehát nem csak egyszerű szórakoztatás volt, tehát nem csak zenéket közvetítettünk, újfajta stílusirányzatokat ismertettünk meg a hallgatókkal, hanem volt jósda, volt klasszikus zene, volt jazz zene, és rengetegféle műsor. Melyikre emlékszel vissza legszívesebben? Hogyan jellemeznéd ezt a struktúrát, hogy melyik?
0: Hát ez egy alapvetően közszolgálati struktúra volt. Uh-huh. Hát ugye ez nagyon jó hangzik is tényleg, de hát ez azt jelenti, hogy hogy ez nagyon nehéz finanszírozni. Hát azért tudjuk, jó, hát te is profi vagy, tehát hogyha benyomod a szelektort, és zenéket táplálsz bele, és mondjuk odaültetsz egy embert, hogy időnként a zenék között mondjon pár okosat, néha csináljon, az jóval olcsóbb műfaj, mint riportereket foglalkoztatni, mint romani nyelvi műsort csinálni, akkor kulturális műsort, akkor oktatási műsort, híreket, hát eleve a hírgyártását. Gondolj bele abba, hogy akkor még nem voltak ingyenes MTI hírek, amit most már mindenki használ, minden rádió. Most már minden rádió, mert hogy a MTI most már gyárt jó régóta a Magyar Távirati Iroda rádiós híreket is, mindenki azt veszi át. Nem kell 4 darab hírszerkesztőt eltartanod. De azért ez egy nagyon nehezen finanszírozható, én túl nagyot is markoltam, de ezért lett ilyen gazdag és értékes, de viszont hát a finanszírozásban is meg is látszott. Aztán ahogy én eljöttem, egyszerűsödött is természetesen a műsorstruktúra. Ez tök érthető, hát. Tehát ha nincs pénz, akkor kevesebb ember tudsz fizetni, az óhatatlanul valamilyen tartalomvesztést jelent. Az más kérdés, hogy a megmaradt tartalom attól még legyen minőségi, de hát akkor előbb-utóbb megszűnnek a drága szerkesztett műsorok, maradnak a talk műsorok, azokat egy talk műsor azért olcsóbb, amit most mi is csinálunk. Mint mondjuk egy olyan műsor, ami oktatási műsor, és kell bele egy szerkesztő, meg 4 riporter. Az egy drága műfaj, de hát én mindig egy közszolgálatiként képzeltem el ezt a médiumot, hiszen a közszolgálatiságnak általában a BBC-től kezdve a magyar közszolgálatig, az is az egyik fontos feladata, hogy olyan igényeket is kielégítsen, amelyeket a piac nem elégít ki. Mert a kisebbségek mondjuk nem izgalmasak számára. Mert a magas kultúra mondjuk nem biztos, hogy olyan fontos. Tehát a populáris kultúra jóval több fogyasztót hoz, arra jóval több reklámbevétel generálható, stb. A közszolgált attól közszolgált, hogy ennek a közösségnek, amit úgy hívunk, hogy magyar társadalom, a minden az elesettjei is kapjanak belőle információt, szórakozást. És én a Rádió C-t is mindig így fogtam föl, és ezért volt ilyen gazdag is a műsor struktúrája.
1: Én azt gondolom, hogy a célközönség természetesen elsősorban a roma közösség volt, de ezen felül nagy mértékben szólt a magyar társadalomhoz.
0: Abszolút.
1: Sőt, nagyon sokan átvettek tőlünk stílusokat, zenéket, és tulajdonképpen én úgy érzem, hogy hatással voltunk az akkori médiapiacra. Te ezt hogy tapasztaltad? Milyen visszajelzéseket kaptál?
0: Nagyon jókat. És nem csak ilyen lesajnálót, hogy hát ezek a cigányok, jól csinálják azért, jól húzzák. Nem, hanem hogy egy szakmailag is értékelhető respekt volt. Igen, más nyelven is szólt egy kicsit, nem teljesen, mert hát azért akkor már volt a kereskedelmi, de a kereskedelmi rádió egy kicsit máshogy szólott. Azért mindig van ez a vigyor az arcokon, azt így hallod mikrofonon keresztül is. De ott az egy máshogy kell szólni, ott aztán nem kell nagyon mélységekbe menni. Nálunk azért lehetett dráma is, nálunk azért lehetett meghatottság is. Ugye a nagy kereskedelmi médiumoknak mindig középre kell húzni, mert ott van a legtöbb ember, ott tudod a legtöbb bevételt generálni. Ezért nagyon sterilizálódnak is egy idő után, most tök mindegy, hogy tévé vagy valami. Tehát a kísérletező műfajok, nagyon, hát voltam olyan vacsorán, vagy ilyen egy barátomnak a harmadik gyereke született, tudom, és akkor összehívta a tehát ilyen régi közgázos, hát azért ott a Rajk szakkollégiumban, a Hernádi Zsoltól kezdve a magyar gazdaság ugye vezetői azért oda jártak. És ott voltunk, ott engem is elhívott, mint barátját, és akkor mondjuk nagyjából a magyar GDP fele ott ült. Tehát ez még a 2000-es években volt. Tehát, hogy az olyan cégeknek a vezetői. És ott, amikor kiderült, hogy ez a Rádió C-ben, tehát nem azt mondták, hogy Hernádi Zsolt azt mondta, hogy állandóan ezt hallgatom a kocsiba. Mindig. Így. Az egy más kérdés. Úgy akkor ezen úgy fölbátorodtam, hogy másnap írtam is neki egy levelet. Kedves Zsolt, tegnap találkoztunk, és mert mondtam, hogy hát akkor adjatok már valami kis támogatást. Hát itt éjjel hallunk folyamatosan. De aztán arra a levélre nem válaszolt. De hát gondolom, amol 100 000 támogatási kérelmet kap naponta, csak gondoltam, rájúrok már el a hullámra, hogy tényleg őszintén mondta, hogy ezt hallgatom csak a kocsiba.
1: Kerényi György újságíró, a Rádió C alapító főszerkesztője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Tilos Rádió alapításáról, a Roma Sajtóközpontról és a Rádió C történetéről is. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22:05-től. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Itt a 100.3 Rádiódi süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járata Budapest és Philadelphia között, így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 28-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Kerényi György újságíró, a Rádió C alapító főszerkesztője a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rádió C történetéről, a Kossuth Rádióban főszerkesztőként végzett munkájáról és más médiumok későbbi alapításáról. A következő hetekben több riportban is foglalkozom majd a 2001 és 2011 között működött Rádió C jelentőségével, felidézünk emlékeket, és megvizsgáljuk a társadalomra gyakorolt hatását is. A következő percekben pedig engedjenek meg egy rövid összefoglalót a 10 éves működésről. A Rádió C Magyarország első roma rádiója volt, amely 2001. március 1-én kezdte meg adását Budapesten, az FM 88.8-as MHz-es frekvencián. A rádió célja az volt, hogy a magyarországi roma közösség kultúráját, nyelvét, közéleti és zenei életét saját médiumon keresztül tegye hallhatóvá, de nemzetközi viszonylatban is különleges vállalkozásnak számított, mivel Közép-Európában is egyedülálló cigány közösségi rádióként indult. A kezdetektől napi 24 órában sugárzott műsorokat, melyekben zenei, kulturális, híradó és közéleti tartalmak egyaránt helyt kaptak. A Rádió C nem csak egy rádióadó volt, hanem a magyarországi roma közösség önazonosságának formálója. Olyan platform, ahol a roma hangukat nem csupán a többségi társadalom szemszögéből közvetítették. Bár földi sugárzása elsősorban Budapestre és környékére korlátozódott, az interneten keresztül is fogható volt, és a felmérések szerint napi több 10 000 hallgatója volt. Körülbelül 40 fős stábbal dolgozott, irodája és stúdiója Budapest 8. kerületében volt, ahol a fővárosi roma közösség jelentős része élt. 2001 és 2004 között Kerényi György volt a rádió ügyvezető főszerkesztője. A rádió következetesen közösségi és közszolgálati célokat tűzött ki maga elé, de a fenntartható anyagi háttér nélkül nehezen tudott működni. Többször felfüggesztették műsorait anyagi gondok miatt. Egy időszakban együttműködésre került sor a Magyar Rádióval, amely műsorokat rendelt tőle, és ezzel segítette a működését. Ám ezt a támogatást később visszavonták. A rádió 2011. június 1-én szűnt meg véglegesen. A hivatalos frekvencia használati jog lejártával és a folyamatos pénzügyi nehézségekkel nem tudott tovább sugározni, így 10 év után befejezte működését. A frekvencia később más szolgáltatókhoz került, és a közösségi rádiózás Magyarországon azóta is új formákat ölt. Például a Rádió Dik, amely 2022-től új kezdeményezésként indult el. A Rádió C 10 éves működése fontos mérföldkő volt a magyarországi kisebbségi és közösségi média történetében. Először adott folyamatos rádiós platformot roma közösségi tartalmaknak. Láthatóvá tette a romák kultúráját a médiában, és inspirációt adott későbbi hasonló kezdeményezések számára. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: De hogy érzed egyébként, hol volt a legnagyobb törésvonal a vízió és a működés realitása között? Tehát nyilván szerettél volna nagyon sokat markolni, ahogy el is mondtad, ezekkel a különböző olyan struktúrákkal, ami mindenféle nagyon-nagyon színes műsorokat tartalmazott, de ezt viszont el is kellett tartani pénzügyileg.
6: Hát ez rohadt nehéz volt. De nem gondolom, igen, ez egy

0: vívni magának, emiatt mindig politikailag is függőbb viszonyba kerül. Tehát én nem gondolom, hogy mi, hogy én, vagy nem én, hát mi rosszul csináltuk. Lehet, hogy egy picit túl nagyot markoltunk, de hát nem baj az, hogyha az ember szép ideákat akar megvalósítani.
1: Sőt,
0: és azért csak elműködtünk, persze voltak nehéz időszakok, de hát nekem korábban is volt ilyen, tehát a Magyar Narancsban, a 90-esekben volt, hogy fél évig nem volt fizetésünk. Tehát, hogy azért ez gyakori, sajnos, nem jó. Nem jó, de hát aztán végül mindenki megkapta a pénzét. Hát igen, tartósan, de az előbb beszéltem hosszan róla, hogy próbáltam meg egy tartósabb, fenntarthatóbb pályára állítani a rádiócét, sajnos nem sikerült. Hát van így, hogy nem sikerülnek dolgok, és az utódaimnak sem sikerült, akik utána Daróczi Dávidnak, aztán Fátyol Tivadarnak, Ignács Józsinak, tehát nem sikerült nekik sem. Nem baj, hát ez így volt szép. Nem kell mindennek örökké tartani.
2: Mikor érezted először, hogy kezdesz belefáradni ebbe a fajta munkába? Hiszen
0: hát túl sokat vállaltam, az nem volt jó, hogy én voltam az ügyvezető is, tehát a cégnek a működése, aminek volt 50 alkalmazottja. Aha. Tehát azért ti bejelentett munkaviszonnyal voltatok. Meg hát persze voltak számlások is. Érted? Akkor ez azt jelenti, hogy a takarítószolgálat, a portaszolgálat, a beszerzések, a nem tudom micsoda. Tehát a cégnek a teljes működtetése rajtam van. Gyakorlatilag az összes pénzt én szedtem össze, ami azért legalább akkor sok pénz volt, 300 milliót biztos. Azért az 2000-es évek elején elég nagy összeg volt, az ilyen milliárdosnak számítana most. Ezeket összetarhálni, pályázni, elszámolni, és plusz még tartalmi vezetőnek is lenni, tehát itt sokat vállaltam, túl sokat, és hát már marhára belefáradtam, belerokkantam ebbe, tehát fizikailag nagyon-nagyon kikészültem, így szellemileg inkább, nem fizikailag. És hát ugye úgy nem akartam ott hagyni, hogy csődbe van, de aztán ugye már szóba került, hogy napokig akkor nem volt fizetés, és akkor egy ilyen eldöntöttük, hogy csinálunk egy ilyen demonstratív leállást, magyarán csak zenét sugárzunk, és fölhívjuk a lehetséges mecénások figyelmét, akár politikáját is arra, hogy itt van ez a rádió, sajtóban írtak rólunk, nem sokára megszűnt, tehát volt egy jó marketing kampánya is ennek a lépésünknek, és igazából be is jött. Mert Medgyessy Péter, akkori miniszterelnök elárverezte nyilvánosan azt a tollat, amivel Magyarország uniós csatlakozását szignálta. És ezt a Polgár galériában kamerák keresztüzében árverése bocsájtotta, ami persze ez is 4 millió forintot jelentett, de hát hanem ez egy fontos jelzés volt. És akkor már megint hívtak a minisztériumok, hogy na, akkor találjunk ki valami finanszírozást, akkor az oktatási minisztérium, hát ez így működik. Hát erre is voltak jók a közszolgálati tartalmak. A másik oldalon említettem, hogy a Fidesz vezette Kossuth Rádió műsorvásárlási szerződést kötött velünk. Az is tök jó volt. Tehát a Fidesz is úgy érezte, hogy na, meg kell mutatni ezeknek a szociáleknek, akik kormányon vannak, hogy ők nem tudják eltartani, de a mi Magyar Rádiónk eltartja. És akkor ki tudtuk fizetni az adósságokat, még maradt pár 10 millió a számlán, és akkor azt mondtam, hogy hover. Tehát akkor most így már nyugodtabb lélekkel, hát tudtam, hogy ez elő fog jönni előbb, mert nem sikerült tartós finanszírozás, bár ez a Magyar Rádiós szerződés, ezt ha sikerült volna fönntartani még, mert utána még egy darabig működött, de az lett volna a feladat, hogy azt fönntartani. Szóval egyszerűen csak tényleg az volt, amit akkor is mondtam, már nem bírtam. Nagyon nagy felelősség, 50 ember, érted? És hát te is tudod, kik, hát azért ott számtalan utcáról bejött cigánygyerek volt. Tehát rokonságban ő volt az egyedüli kereső, sok esetben. Azért az csomó családos, meg minden. Azért az nagyon nagy felelősség. Tehát azért ezek nem ilyen középosztálybeli újságírók, vagy valami, egy csomó közülük. Tehát, hogy jó, mindig én vettem fel utolsónak a fizetésem, tehát csak akkor, amikor a többiek megkapták, de hát ez nem változtat azon, hogy akkor is voltak, elkezdtek lenni fönnakadások. De aztán, mondom, úgy hagytam ott, hogy akkor éppen egy pár hónapig rendben volt.
2: Hosszú idő volt, és én azt gondolom, hogy főszerkesztőként, illetve ügyvezetőként megjárhattad a mennyet és a poklot egyaránt, hiszen rajtad nagy felelősség volt, mint ahogy említetted. Hogy érzed, mik voltak azok a pillanatok, amikor a mennybe voltál, és mik voltak azok, amikor a pokolban érezted magad?
0: Hát szerencsére azért ezekre már így nem emlékszem nagyon. De hát az a teljes kudarc, ami amikor úgy már nem tudunk fizetni, meg minden, az nagyon rossz érzés volt. Hát emelkedett pillanat 100 millió volt. Tehát

0: hogy meg szép. Tehát az, amikor megkaptuk a frekvenciát például, az egy nagyon komoly. Amikor elindultunk, de az elindulás is rohadt fáradt volt már mindenki, csak ott álltunk évfélkor, az nem jutott eszembe nekem sem, meg senkinek, hogy csak össze kéne rakni már, hogy akkor mi szól évfélkor. És akkor ott voltam bent, mindenki vagy hazament, vagy aludt, hát most akkor valamit ide. Tehát ezt össze kellett volna rakni előre, hát ilyet már nem követnék el. Tehát kellettek volna konzervanyagok, amiket bejátszunk, mit szól, tudod, hát ez a standard ilyenkor. Tehát ez is olyan, ez a bájosságát adja az indulásnak. Aztán utána pedig aztán elkezdtünk tök profin szólni. Nem tudom, hát nagyon sok szép pillanat volt, és azt mindig jó látni, főleg, hogyha az ember vezető, és én azért nagyon sok médiumot vezettem, meg hetet alapítottam már életembe, hogyha egy csapat úgy tudja a dolgát, és örömmel jön be, és jó produktumot állít elő. Tehát, hogy a gépezet jól működik. Az egy tök jó érzés egyébként. De az is fontos, hogy ugye soha nem érzi magát mindenki jól. Mindig vannak sebek, mindig vannak anyagi, egyéb problémák, mindenkinek más igényei vannak, de azért végelményben lehet, és ezt a Kossuthon is sikerült aztán 4-6 év múlva elérni, az még egy nagyobb, hát ott 200 ember volt. Hogy úgy érzik, hogy jó produktumot csinálnak, jó tartalmat állítanak elő, jó szervezetbe dolgoznak, és meg is tudnak belőle élni. Ez szerintem egy átlagembernek ez egy teljesen jó életprogram. Jó munkát csinálni, amit élvez is, ráadásul respektje is van, mert azért rádiósnak lenni azért az valamennyire egy respektált szakma. Meg is tudsz belőle élni, és jók a visszajelzéseid a számodra fontos emberektől, vonatkoztatási csoportoktól. Sok ilyen volt.
1: Hogy látod a Rádió C múltját a magyar média történetben? Milyen jelentőséget foglaltunk el ezen a vonalon?
0: Hát azt gondolom, hogy az, hogy első volt, és az első volt koncepciójában is, amelyik nem egy lokális közösséghez akart szólni, mert helyi rádiók akkor már voltak, kicsik is, kisebbek is. Tehát az egy létező, a médiatörvényben is szereplő forma volt, hogy lokális, hát nekünk is budapesti frekvenciák volt, de hiába a budapesti cigányok tudták, nem csak Budapesten, mert azért a Váci börtönben is sokan hallgattak, emlékszel a kívánság, és bányok telefonáltak.
1: Poncok Bélához rendszeresen.
0: Jó, az is így volt.
1: Mennyit kérték a bilincsak ezen cívüdölt? Emlékszem, igen.
0: És hát pont az volt, hogy egy idő, tudod, ez egy ilyen jó sztoria, szoktam is mesélni, hogy hát teljesen átvették ezek a, vagy küldjünk be a Józsinak egy számot, vagy a Józsi kér valamilyen úton, módon egy számot, és aztán ilyen pesti muzsikus cigány, komoly művészek, értelmiségek mondták, hogy ez nekik nagyon ciki. Tehát, hogy ez megint a cigányokat egy ilyen bűn kontextusban mutatja. Hát én mondtam, hogy tehát a közösség használja a rádiót. Tehát, hogy ma nézzük ezt, nézzük ebből a szempontból, de akceptálni kellett azokat a szempontokat is, hogy ő nem feltétlenül akar egy lisztdíjas, nem tudom kicsoda ilyen kontextusban, még hogyha ő nem is abban a műsorban szerepel. És akkor bevezettük azt, hogy tudod, felvétel, vagy nem. Először még élőben, mert ugye ráadásul élőben lehetett bekapcsolni. Akkor az volt, hogy mielőtt bejutnak a Bélához, lecsekkolja a technikus. Halljál meg, drága testvérem, ugye nem a bilincs, ugye nem a börtönbe küldött. Persze, halljak meg, drága testvérem, dehogy is, abban a pillanatban, mint adás volt. És akkor küldöm Józsinak a második emeletre, Vácra ezt a számot, na, ez a taktikánk sem vált be. És akkor jött az, hogy felvétel, tehát rögzítőre mondják a kéréseket, és akkor tudtunk szelektálni, és akkor már nem az volt, hogy minden kérés a börtönbe ment, vagy onnan jött. Tehát ez egy ilyen. Hát ezek egyébként komoly, akár média elméleti, meg társadalmi élettani, meg szociológiai kérdések is vannak-e, meg ott derűs történet, de hát milyen, mind a két érv, mind a két oldalon tök valid érvek vannak. Szóval, hogy ez az nagyon fontos volt szerintem a közösség szempontjából. Tehát az, hogy a cigányok bizonyos csoportjainak, hát ezek a muzsikus cigányok voltak elsősorban, illetve aztán néhány művésznek is, Pél is, a többi, azért volt egy respektje. Ezért a cigányok alapvetően nem egy respektált csoportja, most régen se voltak ennek a társadalomnak. Mondom, egy-egy szűkebb szegmens bizonyos területeken kapott elismerést. És ennek megfelelően többségi magyar médiavilágban is egy ilyen kis gettó volt. Tehát, hogy a cigányokról beszélünk, meg minden, de hát médiakutatások is mutatták azért nagyon sokszor mindig csak a bűn kontextusában, kriminalisztikai, meg a nyomor kontextusában, ez is nagyon sok cigányt mindig is zavart, hogy állandóan a nyomorban mutatják mindig a putri előtt, amikor a cigányokról van szó, jó, a médiának van egy önmozgása, és ezeket persze a laikus embernek nem kell tudnia, hogy ő mindig a devianciát hajlamos inkább mutatni, nem a devianciát, a normálistól való eltérést. Hát az a hírérték. Tehát ezt nehezen veszik tudomásul, akik mindig pozitív termelési riportokat szeretnének látni, de ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy bizonyos népcsoportok negatívan ábrázolódhatnak. Na mindegy, hosszan jutok el oda, de azt gondolom, hogy a cigány közösség teljes egyenjogúnak érezhette magát a médiavilágban ennek a rádiónak a révén. Tehát nem az volt, hogy volt a magyar televízióban valami eldugott fél óra. A Kossuth rádióban ugye, ott is volt a Vargai Cárnak, ezek mind jó műsorok voltak. De nem az volt, hanem ez a miénk. Tehát, hogy így tekerik a rádióján az ember, akár cigány, akár magyar, és akkor ott van, hogy akkor még Danubius rádió, meg Schlager rádió, meg Rádió C, és ugyanúgy megszólalunk. Nem az van, hogy ezek adtak nekünk egy kis kuckót, és bemutatnak minket, akár mint valami egzotikus csodát, akár mint valami félelmetes izét, akár mint valami probléma kupacot, hanem ez a miénk. Itt mi beszélünk, itt azt mondjuk, hogy szervusztok, és pontszok még hozzá is, hogy szervusztok, drága testvéreim, ahogy ezt mindig hozzátette. Tehát, hogy azért ez egy nagyon komoly emancipációs lépés volt abban, hogy a cigányok jobban érezzék magukat ebben az országban. És szerintem ez volt a nagy jelentősége.
1: Miután elhagytál bennünket, vagy elhagytad a Rádió C-t, mondjuk így, ami érthető okokból természetesen bekövetkezett, utána nem hagytad el a média világát, hanem többek között két börtönrádiót is alapítottál, főszerkesztője voltál 2006-tól 2010-ig a Kossuth Rádiónak, valamint online médiumokat is alapítottál utána. Ezek milyen jelentőséggel bírtak a szakmai megítélésedben?
0: Hát az mondjuk... Nagyon nem érdekel a szakmai megítélésem. A szakmai tudásom meg az én képem az inkább érdekel. A külvilágé nem annyira. Én eléggé kiventem azért azzal, hogy én átmentem ebbe a roma témába és a roma médiába azért lényegében 10 évig. Úgy kikerültem egy kicsit a mainstream újságírás világából. Mindig elismerték, hogy nagyon fontos dolgokat csinál ez a Kerényi, meg tök jó, de nem voltam ott. Hát a Kossuth Rádió az megint egy nagyon sikeres dolog volt egyébként, mert akkor nagyon jó volt a Kossuth Rádió, és nagyon, nagyon sikerült, tehát a közszolgálati rádiók általában a BBC mindenit, és most már 20 évvel ezelőtti, tehát új média, közösségi média előtti időszakról beszélünk még, de mindenütt már akkor is előregettek, a közönségük, tehát nagyon nehéz volt, a Kossuthon is sikerült egy teljes programingot, váltást, egy rebrandinget, tehát újra brandelni az egészet, izgalmas, pörgő, közéletileg releváns tartalmak voltak, az is nagyon fontos volt. Tehát aztán 2010 után a börtönrádiókat azt így önkéntesként csináltam, 13-15 között, azok érdekesek voltak meg, szeretek ilyen érdekes dolgokat is csinálni. Szerintem tök nagy kihívás ez is BBC, hogy ott van egy közösség, aki egy súlyosan normasértő közösség, vagy emberek pontosabban, egy kényszer közösség, hát a börtön nem egy önként vállalt közösség, akiket lényegében büntet a társadalom, de hát ugye úgy fogtam föl, hogy hát nem az a cél. Persze minden közösségnek fontos, hogy a bűn ne maradjon büntetlenül, mert ha ez így marad, akkor szétzilálódik a közösség. Ezért is van itt igazságszolgáltatás, ezért is vannak börtönök. De azért nekem, mint állampolgárnak azért csak az a legfontosabb, hogyha XY kijön a börtönből, akkor ne raboljon már ki még egyszer. Uh-huh. Tehát, hogy ez a reintegrációs funkciója, hogy ne olyanok legyenek a börtön elhagyók, akiknek tök természetes, hogy ugyanabban mennek vissza. A társadalmat az védi a legjobban, hogy ha már valaki valamilyen okból elkövet valamit, ne kövessen legalább még egyszer. Tehát igen, a börtönnek van egy büntetés funkciója, fontos, de ugyanolyan fontosnak kéne lennie a reintegrációs funkciónak, ami sajnos a magyar börtön BV filozófiából mindig is hiányzott, vagy nagyon gyenge volt. És a börtönrádiózás az egy brit-angol minta volt, a Nick Thorpe, akivel jóban vagyok, aki itt Magyarországon már 80-as évek óta a BBC-nek a tudósítója, most is itt van, még itt születtek a gyerekei, most is a BBC-nek dolgozik. ő mondta, és ő húzott be, hogy kéne, hát nem neki, mert ő egyébként szerintem brit állampolgárként nem is nagyon közlekedhetett volna úgy be a börtönbe, mert azért oda nem olyan egyszerű. És akkor 2-3 újságíró, meg 2-3 pszichológus összeállt, és akkor elkezdtük. És aztán csináltunk magunk is képzéseket, és akkor már mindenhonnan jöttek problémák. Hogy ott is egy ilyen 10-12 fős rádiós, másfél évet voltam Vácon a férfiaknál, aztán másfél évet a gyorskocsiban a nőknél. Nekik is nagyon fontos volt. Tehát őket is úgy kicsiben, meg hát gondolod, de úgy rádiót csinálni, hogy nincs se telefon, se internet. Gondolod bele, hogy így kéne mondjuk rádiót csinálnod. Nekem is szokatlan volt. Tehát, hogy de hogy azt kicsiben azt láttam, amit a céseken. Tehát, hogy a semmiből elkezdtek megtanulni valamit, és ott abban a brutálisan nehéz környezetben, hát az, azért ott nem is marad épp lélek, aki 5 évnél többet ül szerintem, azt nehéz kibírni. Ez ad egy értelmes elfoglaltságot. Úgyhogy volt haszna is. Én szeretek azért ilyen dolgokat, bennem van egy ilyen, hogy az újságíró az fontos a közösség számára. Hogy az tud segíteni, hogy az tud egy közösséget teremteni, hogy az tud információt adni, hogy felelősen tudjunk dönteni, és vannak ilyen speciális esetek, mint a Rádió C, amikor egy közösségnek, egy teljes fogyasztói közösségnek, a cigányoknak ad egy felemelkedettségérzést. Még ha nem is biztos, hogy tudatosul benne ez ilyen mélységig, hogy ennek milyen fontos emancipációs szerepe volt az ő magyarországi létezésükben. Szóval én szeretem ezeket a dolgokat, fontosnak tartom.
1: Nem egy hagyományos újságírói életmű van mögötted, mondjuk ezt, hiszen tele van kihívásokkal. Mivel? Kezdve a Rádió C-től és természetesen a börtönrádiókig. Viszont én azt gondolom, hogy erősíts meg kérlek, hogy a legnagyobb kihívás az mégiscsak talán a Kossuth Rádió lehetett.
0: A C.
1: Tényleg?
0: Persze. Az a legnagyobb, persze nagyon fontos volt a Kossuth is, és nagyon örültem, hát mindenki örül, hogyha te is örülsz, hogyha fantasztikusan szépen tudod eljátszani azt a darabot. Hogy sokkal jobban, mint egy hónapja. Hát ez ugyanaz egy kicsit. Más egy művésznél, de az nagyon fontos, hogyha egy produktum, ami, most ez így hülye hangzik, de egy rádió jól működik. De igazi nagy kihívás annak a komplexitásával, amit most már fél órája itt sorolok, az nekem a Rádió C volt, és marad is. Élményekben is a legerősebb. Tehát persze lehet, hogy szakmailag, hogyha ezt így persze az embernek az önéletrajzóban az, hogy Magyarország legnagyobb rádiójának a főszerkesztője, a News Talk, mint a BBC 4, az biztos jól mutat, de hát engem nem érdekel a szívim. Különösképpen meg azt tudom, hogy a Rádió C az nagyon fontos volt nekem. És nagyon, nagyon sikeresnek is gondolom.
1: Ez így van. Ezt én is megerősíthetem teljes mértékben. Miután eljöttél a Kossuth Rádiótól is, utána a VS főszerkesztője is voltál, illetve alapítója, majd a Pesti Hírlap főszerkesztője is voltál, és 2020-tól pedig a Szabad Európa Rádió vezető tudósítója. Tehát számtalan helyen azért még megfordultál.
0: Persze,
1: média
0: hát
1: szakemberként, hiszen...
0: Újságíró vagyok.
1: Sőt, az egyetemen is tanítottál, hiszen többször visszamentél. Igen, és most eltér az alma máterbe, hol végeztél.
0: Igen, már a 90-es évek végén hívott a György Péter, aki nemrég halt meg, és a Eltén ő alapította a média tanszéket. Óraadóként ott sokat dolgoztam évekig, egyébként a C alatt is szerintem, de hát nem volt olyan. Aztán föl is vettek munkaviszonyba, de ugyanakkor kerültem a Kossuth Rádió élére, vagy egy fél évvel később. És az akkora leterelés volt az is napját, mint a C, az is napi 12-14 óra meló volt mind a kettő. Hogy nem tudtam már megtartani az óráimat, tehát hogy státuszba kerültem, és aztán a 10-es években is mindig hívtak vissza, de óraadónak, és mondtam, hogy nekem ez nagyon nagy felkészülést igényel, nekem nincs akadémiai múltam, az ember kiáll oda, mit tudom én, X számú hallgató elé, akkor azért nem lehet hülye, akkor nem adomázni megyek oda az érdekes életemről, hanem hogy olyan tudást adjak nekik, amikből ők épülnek, és az nekem sok meló, és ennyi pénzért én nem tudok dolgozni sokat. Tehát akkor már dolgozom ingyen, hát rengeteg munkát mindig életemben csináltam ingyen, hát a börtönrádiót is ingyen csináltam. És aztán most évelejét megürült egy státusz az Eltén, ott a médiatanszéken, és akkor kínálgatott a mostani Polyán Gábor, a mostani tanszékvezető, hogy menjek oda vissza. És aztán ezt már lehetett tudni, a Szabad Európa az meg fog szűnni, és akkor szeptembertől rendes munkaviszonyban lévő tanár vagyok az ELTE média tanszéken, most nem dolgozom médiában egy 2-3 hónapja.
1: Mit jelent számodra a család? Hiszen ennyi munka mellett nem is értem, hogy fér bele még az otthoni légkör, az otthoni nyugalom, és hát a gyerekeid természetesen.
0: Hát igen, 3 fiam van. Igen. Akkor született 2000-ben a legkisebb, amikor a C volt. Akkor kezdtük, akkor már tudom, oda vittem be a hírt. Még nem volt adásunk, de már ott dolgoztunk, meg tréningeztünk, meg minden. Hát nem tudom, hát az ember tudnál erre válaszolni? Hát belefér. Hát valahogy úgy össze. Hát mondjuk a C mellett nem sokat láttak a gyerekeim, tehát azt tudja. Meg a Kossuth mellett sem. Tehát nem nagyon láttak, mert hát reggel elmész, este 8-10 körül mész haza. Nem tudom, hát sajnos már egyik se él itthon. Már évek óta, most ez a legkisebbik, az PhD-zik Montreálban, a McGillen politikai filozófián. Középső az Berlinben él, és a legnagyobb meg Stockholmban neki, és ott már van 2 unoka, kicsi unoka is a feleségével, tehát ő ott Karolinszkán gyereksürgősségén szakorvos. Úgyhogy, hát ez úgy nem jó, de átmegyünk feleségemmel, megyünk mindig utánuk. Tehát sokat megyünk ki, azért olcsók már ezek a repülőjáratok 3-4 napra. Hol az egyiket váltak, Montrealba ugye még csak egyszer voltunk, mert azért muchos pezetos azért oda eljutni, de hát csak visszajön majd Európába legalább, hogyha megcsinálja a PhD-ját.
1: Mik a terveid a jövőre nézve? Hol látod magad néhány év múlva?
0: Nekem az igazság, hogy sose voltak. Ez mindig olyan fura, hogy érdekes, hogy a fiaim meg azon a generáció már sokkal tudatosabban élik az életüket, anélkül, hogy karriesták lennének. Nekem valahogy ez úgy kimaradt valahogy. Azt is mondhatnám, hogy mindig sodródtam, de ez nem sodródás, mert ahhoz azért túl sok dolgot indítottam el, de nem volt soha jövőképem. Ez lehet, hogy azért jött, vagy a kommunizm, vagy ott voltam fiatal, egész fiatal, és úgy, hát nem voltam mitagadás, hát eléggé antikommunista idő voltam, tehát nem szimpatizáltam a rendszerrel, meg otthonról se azt hoztam, és hogy most akkor ebben a rendszerben, hát úgy tudta mindenki, hogy valahogy meg fog élni, hát a szocializmusban ott Kádári úr, hát valahogy mindenkinek volt valami helye, és akkor majd úgy megélik. De úgy nem volt előttem a tudatosan, hogy majd akkor mit fog csinálni. A rendszerváltás mindent fölkavart, teljesen új rendszer jött, meg minden. És aztán valahogy én nekem így mindig jöttek. Tehát ezt is mondtam, ide hívott ez, oda hívott az, és akkor utána abból csináltam valamit. Úgyhogy nem tudom, hát most már azért messze nem vagyok fiatal, úgyhogy olyan nagyon nem tervezek. Most egyszer annyit tervezek, hogy azt a hihetetlen handicapemet, ami a ELTE-n, a elméleti tudásomban ugye hiányzik, mert hát újságot írtam, meg médiumokat vezettem, ahelyett, hogy hosszú és unalmas médiaelméleti könyveket olvasgattam volna. Most ezeket be kell pótolnom ahhoz, hogy hát ott én vagyok a tanszéken az egyetlen újságíró, tehát ezek mind szociológusok, kultúrakutatók, esztéták, tehát a magyar, az ELTE-nek a média most már sok helyen van, az nem újságíró képzés, ahogy akár a nagy amerikai egyetemeken is journalism kurzus van, ez média művészet elmélet, kommunikáció elmélet, tehát egy sokkal elméletibb, és itt vagyok én ez a gyakorló, nem tudom, tehát hogy van egy komoly handicapem, és most ezen igyekszem, hogy jó órákat tarthassak, és nem csak úgy, hogy szórakoztatóakat, mert beszélni tudok, hanem hogy legyen mélysége is, hogy az a diák úgy üljön föl, hogy hú, most itt hallottam valamit, ami tök izgalmas. Nem kéne ennek utána néznem, kicsit utána olvastam. Szóval szeretném, ha ilyen órákat tudnék tartani.
1: Befejező kérdésnek egy nagyon nehéz kérdés. Ha holnap kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az 5 album, CD, bakelit, amit elvinnél magaddal? Tehát tulajdonképpen az életed folyamán mi volt az 5 zene, ami nagy hatással volt rád?
0: Ó, hát azért sok ilyen volt, de hát mitől? A Mozart Requiem az biztos ott lenne. Azt tuti. De azért nagyon sajnálom, hogy egy klasszikus zenei művésznek azt kell mondanom, de azért az én klasszikus zenei tájékozottságom és mélységem hasonlóan egyébként a médiaelméleti mélységemhez nem túl mély, tehát engedelmeddel több klasszikus nem vinnék, de hát aztán revelatív zenék, hát persze, hát ezek régi zenék már, most azért már nem követem. A fiaim nagyon jó lakmusz voltak, amíg itt voltak, meg most is azért, hogy mik a jók, minőségi zenéket hallgatnak mindenben, például a középső fiam az el is vitte a lemezjátszónkat, mert amikor kiköltözött meg az összes bakelitet, teljesen nagyon minőségi, de például mint a free jazz azt, meg a jazz azt így, nem gondoltam, hogy fogja, és most már ilyeneket hallgat, tehát most is Coltrant kapott tőlünk karácsonyra. Úgyhogy tehát ezzel azért a jazzben is voltak revelatív dolgok, a Garbarektől kezdve Free, tehát azért volt egy csomó, ami úgy megütött. De hát a rock zenében is, a Lou Reed-tól, a Bowie-tól kezdve. Hát most megmondani, hogy most a Lou Reed-nak melyik lemezét vinném el magammal? Hát biztos a Balánost, az elsőt, igen, a Nikósat talán. De a fele tudja, mert a Rock and Roll Animal is, amikor heavy metalt játszik egyetlen lemezén, az is marha jó. Amikor ezeket a Lou Reed slágereket, de most akkor arra gondolok, hogy hát mennyire szerettem én mondjuk, amikor még ilyen Walkman-nel biciklivel jártam a 90-esekbe, így Garbarekre szaxofonra venni. Tehát az is milyen gyönyörű volt, tehát Garbareket is, és hát annyit nem ismerek. Úgyhogy jó, legyen még egy Garbarek, hogy az Aventure, vagy melyik lemezt, azért most már rég hallgattam Garbareket, legyen akkor csak azért, mert ennyire követeli szerkesztő úr tőlem, legyen a Banános Lou Reed. De ezt se tudom, mindenben van jó, tehát igazából a igényes pop is, abban is vannak tök jó dolgok. Mondjuk, tehát nem biztos, hogy azért pop lemezt vinnék, de hát így úgy, főleg egyébként úgy patinásodnak ezek a dolgok, tehát az Abbát úgy soha nem, most már tök máshogy hallom. Pedig is sose voltam akkoriban, hát mondjuk akkor még gyerek voltam, amikor ezek csúcson voltak, de kicsit most nem azt mondom, hogy Abbát vinnék, mert nem vinnék, de hogy máshogy hallom most, mert jobban kilátom benne a profizmust.
1: Az évek folyamán változik az ember zenei ízlése.
0: Persze.
1: Igen,
0: de hát azért a korai hatások szerintem erősek, hát ezért van mindenütt a világon retro rádió, meg ez a műfaj, mert mindenki azért valahogy visszatér. Most leszámítva azok, akik a zenébe élnek, legyenek azok könnyű vagy klasszikus zenészek, tehát akik a zenészbe élnek, azoknak ezerszer gazdagabb, azt gondolom, azok nem feltétlenül ragadnak le a 10-20-os éveikben revelatívnak érzett zenéknél, de egy ilyen átlag polgár, mint én, az inkább azokat látok, most is ilyen old school cuccokat hoztam.
1: Nagyon érdekes választások, köszönöm szépen. Megtisztelő volt veled beszélgetni, és nagyon örülök, hogy köszönöm. Végre így tényleg, hát ha jól számolom, több mint 25 éve elkezdtük ezt a közös munkát, ezért nagy élmény volt veled ismét így találkozni, és most így egy stúdióban beszélgetni veled, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, én is nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni.
1: Kerényi György újságíró, a Rádió C alapító főszerkesztője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rádió C történetéről, a Kossuth Rádióban főszerkesztőként végzett munkájáról és más médiumok későbbi alapításáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrácigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrácigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
3: A roma és cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigánykoncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedűjáték, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykett programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik